0: Ilyen.
1: Az éjszakon rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újravidéki Magyar Rádióban.

kívül tomolt a tél. Könnycsebb fény lett arcán, mint egy gyémánt, és én tudtam, hogy fél. Egy éj, ennyi volt a csoda, többé nem láttam itt soha, de álmaimban néha egy rég elhambat éjszaka hív, amit őriz a szív.

Behunyom szemem, s magam előtt látom. Más tülez, más csókolsz, van, akit szerez talán. Lehet egyedül vagy, mint én.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt, ez a Moravidéki Magyar Rádió, és ez volt Bajabea, meg ugye Bergeszi Robert. És hát, még egyszer akkor jó reggelt. Nézzük, hogy ki a reggeli csapat. Király Tomi lesz a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta, na ideget pedig majd Oleti Zsuzsanna szerkeszti. 5 óra 35 perc egyébként a pontos idő, és szeptember 19-e van szombat. Érkezik Szabó Balázs bandája és a Bájoló, aztán jövünk is vissza.

Szóval Balázs Bandál volt, tehát ez, és ugye a bájolót hallhattuk. Egyébként pedig ezen a dátumon, ez csak most így zárójelesen, és először csak gyorsan megemlítjük, hogy megszületett Kossuth Lajos, államférfi politikus ezen a napon, ugye, tehát szeptember 19-én, 1802-ben egyébként, úgyhogy vele majd még találkozni fogunk a délelőtt folyamán. Meg hát ugye lesz majd később még évforduló naptár is. Viszont, hogy jól induljon a reggel már ilyen hajnalkor, amikor még mindig ugye sötét van, jöjjön egy kis zene, Jamie Cullum lesz itt velünk, és az Everlasting Love.

5:42 perc a pontos idő, és ugye elmondhatjuk azt is, hogy a napkelte még egy kicsit arrébb van. 6:36 perckor lesz majd. Tehát ugye a reggeli terepjáró után majd fel kell a nap is. És egyébként 18:58 perckor, tehát 2 perccel este 7 óra előtt már napnyugta is lesz. Amúgy majd 23-24 fokra számíthatunk, de erről majd akkor többet, ugye amikor jövünk, méghozzá az információkkal. De most mondjuk el azt, hogy kik ünnepelnek névnapot. És hát Wilhelmina névnapot ünnepünk ma, szeptember 19-én. Latin, germán, német eredetű név, a Wilhelm a továbbképzése. Jelentése: erős, akaratú, védelmező. De azért még számos név van, akik ma ünnepelhetnek. Alfred, Emília, Jónás, Mária, Paloma, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Vilma. Névnaposok, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig akkor boldog születésnapot kívánunk.

0: Mindenki úgy csinál, tehát Kovászki meg a Vega. Volt ez, és ugye szombat van. Szombaton, ilyenkor hajnalban pedig már mindjárt jönnek a szaktanácsok. Méghozzá mezőgazdasági szaktanácsadás. Úgyhogy Jobbágy Klárát halljuk.
1: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A hosszantartó nyári meleg miatti kényszerpihenő után most a hűvösödő őszi hónapokban nagyon sok munka vár ránk. Először is itt volt a szüret ideje, de vetni, betakarítani is kell ezekben a hónapokban, és a kertes házakban ma már mindenhol van egy olyan zug, egy kis védett kiülőhely, ahol a munkával töltött idő után megpihenünk. Általában e pihenőhelyek úgy vannak kialakítva, hogy vagy azok környéke van tele szemet gyönyörködtető virágokkal, vagy onnét a kert egy szép szemet nyugtató zugára van lárátás. Ahhoz pedig, hogy a téli hónapok komor, fényszegény, szürke nappalai után tavasszal szín kerüljön életünkbe, e hetekben kell akkora tavasszal virágzó hagymásainkat elültetni. Tehát a tulipánt, a nárciszt, a jácintot, a krókuszt és a többieket. Akár a meglévő, virágzás után kiszedett virághagymáinkat kívánjuk újra visszaültetni, akár most újakat vásárolunk, ügyeljünk arra, hogy a beültetésre szánt hagymák épek és legfőképpen egészségesek legyenek, mert csak ilyenekből fejlődnek majd szép virágok. Ne legyen rajtuk sérülés, folt, penész, és állaguk is megfelelően kemény legyen. Lágyhagymákat soha se rakjunk földbe. Az ültetés előtt fontos volna, hogy méret szerint is csoportosítsuk a hagymákat, mert az egyforma nagyságú hagymák nagy valószínűséggel egyszerre fognak virágozni. Hagymás virágaink azonban csak akkor lesznek szépek, ha a ház körül megtaláljuk számukra a megfelelő helyet, olyant, ahol valóban jól érzik magukat, ahol nem lesznek a pockok martalékává. Általában azonban nem ez az első szempont, amikor helyüket választjuk, hanem inkább az, hogy olyan helyet találjunk nekik, ahol jól mutatnak, ahol a portánkra betévedő vendég elsőként találja szembe velük magát.

Mindegy, milyen szempont alapján választjuk ki helyüket, egy valami a fontos, mégpedig az, hogy a tulipánok, nárciszok, jácintok szeretik a napfényt. Az olyan helyet, ahol naponta legalább 6-8 órán keresztül éri őket a napsugara. Ha pedig eldöntöttük, hová is akarjuk ültetni őket, akkor az első munkánk, hogy helyüket alaposan gyomtalanítsuk. Jó, ha beültetés előtt néhány héttel felássuk a talajt. No, ez az idei évben eléggé nehézkes lett volna, hiszen talajaink kőkemények voltak, de ha mégis sikerült, akkor fontos, hogy megfelelően feltöltsük azt tápanyagokkal, lazítsuk komposzttal, mivel ezek a növények nem szeretik a kötött talajt. Sokan hívei annak, hogy a hagymások számára szánt területet homokkal lazítják fel. A lényeg azonban az, hogy a több éves használatra szánt területet kellőképpen előkészítsük a hagymák számára. Ha pedig eligazítottuk hagymásaink számára a leendő helyüket, akkor neki láthatunk a virághagymák elültetésének. Ha kombinációban szeretnénk ültetni őket, akkor legjobb, ha azt előre megtervezzük, és e terv alapján ültessük be a különféle virághagymákat. Amire ügyelni kell, az az, hogy minden virághagyma fajtánál más és más a sor és tőtávolság, valamint az ültetési mélység igény. Ezért nagyon fontos, hogy a hagymákat rejtő csomagoláson szereplő ültetési mélységről szóló figyelmeztetéseket tartsuk be. Alapvető szabály a virághagymák ültetésénél, hogy az adott virághagyma nagyságát figyelembe véve 2-3-szoros nagyságméretnek megfelelő mélységbe kell elültetni őket. Például egy nagyméretű, 5 centi magas tulipánhagyma legalább 10-15 centi nagyméretű, 5 centi magas tulipánhagyma legalább 10-15 centiméterre kerüljön.

közöttük, hiszen majd idővel a hagymák elszaporodnak, s ez fogja besűríteni a sorokat. Az ültetést követően más munkánk nincs, mint hogy lazán beterítsük a hagymákat, majd alaposan beöntözzük a beültetett területet. Kedves hallgatóink, a számos őszi munka mellett biztosan, hogy sokan szakítanak időt az őszi hagymások beültetésének, hiszen mindenki szeretné, hogy tavasszal a kert egy része, a szivárvány minden színében pompázzék. Amire azonban még ügyelnünk kellene, az az, hogy védjük a frissen beültetett hagymákat a téli fagyoktól. Ezt megtehetjük egy vékony mulcs réteggel, és ha a következő időszakban száraz lenne időjárásunk, akkor ezek megöntözéséről sem szabad majd elfeledkeznünk. Tisztelt hallgatóink, ma ennyi tudás fért műsorunkba. Az adás készítője Jobbágy Klára, hangtechnikusa Király Tomislav volt. Munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket a jövő heti viszonthallásra.

Na, az Öli Uti Fák című dalat hallottuk a kávészünet feldolgozásában, előtte pedig ugye a mezőgazdasági szaktanácsadást, amit megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si. Na, hamarosan pedig, tehát 4 perc múlva, hogy pontosak legyünk, 6 óra lesz, 6 órakor pedig jövünk az információkkal. Maradjanak velünk, addig meg jó ébredést!

0: 6 óra pontos idő, és szombat van, szeptember 19-e, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió, és jönnek is az információk. Úgyhogy nézzük először is, hogy Szlovéniában mire számíthatunk, ami az időjárást illeti. Hát arra, hogy ma a kezdetben még többnyire felhős, borult időjárásunk lesz. És a nap folyamán viszont majd fokozatosan elkezdődik a felhőzet vékonyodása, felszakadozása. Délután elsősorban a hegyvidékeken még nem lehet kizárni azt, hogy előforduljon rövid kis zápor vagy kisebb zivatar. A hőmérséklet a Magyarország szerte délután 20 és 25 fok közt alakul majd. Tenger melléken 27 fok várható. Buravidékre amúgy délutára kissé felhős égboltot és 24 fokos csúcsértéket jósolnak. Holnap reggel helyenként a síkságokon köd képződhet, no de a nap folyamán viszont szinte mindenütt derült napos időjárásunk lesz. Estére pedig akkor észak irányából ismételten felhők érkeznek majd. A hőmérséklet reggel 10 és 16 fok közt alakul majd a nap folyamán, 24-28 fok közt lesz a csúcsérték, tehát még egy kicsit melegebb lesz, mint ma. Hétfőn részben derült időjárásunk lesz, időnként azért ilyen változó felhőzetre is számítani kell. Megerősödhet majd a több helyütt is a keleti irányú szél, és valamivel hűvösebb is lesz. Kedden derült napos időjárásunk lesz, de viszont friss lesz, ami azt illeti, mármint ugye a hőmérsékleteket írják a meteorológusok. És szélmozgás is lesz, viszont kedden északi irányú szélre kell számítani. Na, holnap hajnalban, Moravidéken, úgy tűnik, hogy ködös lesz a reggelünk, 12 fokra számíthatunk. Aztán délután kicsi felhőségbolt mellett 26 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Na, jelenlegi hőmérsékletek pedig akkor így alakulnak. Krány 14 fokos, Triglav-Kedericán 4 fok van, Ljubljanában 16 fokot mérnek, Mariborban 15 fokot mutatnak a hőmérők. Muraszombat 14 fokos, Ptuj úgy szintén 14, Celiben 15 fok van, Goricskó 15 fokos, Koper 19, Lendván 14 fokot mérünk, Portoros pedig 18 fokos. Magyarországra pedig így hangzik az előrejelzés. Ma általában napos idő várható, de a nap első felében lehetnek időszakosan felhős területek, amiből a Dél-Dunántól néhol eső zápor is kialakulhat. Mérséklet marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16-22 fok között alakul. Zala és Vas megyére is kisé felhős égbolt várható ma délután 25 fokos csúcsértékkel. Holnap többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék nem lesz. Délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 30 fok között alakul. Holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, 12 fokra lehet számítani. Aztán délután fátyol felhős égbolt mellett mindkét megyére 28 fok várható. Hétfőn éjjel frontfelhőzet vonul át az ország fölött, de napközben a napos időt követően már felhő átvonulások lesznek jellemzőek. Helyenként, de nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor. Kedden felhő átvonulásokra lehet számítani általában sok napsütéssel. Helyenként pedig kialakulhatnak záporok, északkeleten akár egy-egy zivatar is lehet. Mi pedig nézzük meg akkor a hőmérsékleteket. Békéscsabán 12 fok van, Budapest, Debrecen, Győr 11, Pécs 18, Sármeleg 12, Siófok 13, Szeged 12, Szolnok-Szombathely 11, Lenti, Keszthely 13, Nagykanizsa pedig jelenleg 15 fokos. És akkor nézzük még meg az utakat is.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken jelenleg zöggenőmentesen halad a forgalom, szerencsére nincs nagyobb fennakadás, és ez egyelőre elmondható az ország egész területére, és tehát nagyobb torlódásokról, fennakadásokról szerencsére nem érkezett hír, hát bízunk benne, hogy akkor ez így lesz a továbbiakban is. Szombat van, méghozzá szeptember 19-e, 6 óra 5 perc pontos idő, ezek voltak az információk, szerencsés utat, balesetmentes közlekedést kívánunk az autózóknak, és mindenkinek kellemes szép napot, meg jó reggelt!

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az ősz a gyógynövénygyűjtés utolsó, ám rendkívül értékes szakasza. Míg a tavasz és a nyár a virágok és zsenge levelek időszaka, az őszi hónapokban a növények hatóanyagai főként a gyökerekben, termésekben és a fennmaradott lombban halmozódnak fel. A galagonya bogyója a szívműködést támogatja, a csipkebogyó C-vitamin bombaként erősíti az immunrendszert, a pitypang gyökere pedig a máj méregtelenítését segíti. A felsorolt gyógynövényekről és hasznosításukról szól a rádiórendelőben Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas nyugalmazott biológia és kémia tanár. Tartsanak velünk szombaton, 10 óra 15 perckor.

Jó reggelt, szombat van, és szeptember 19-en 6 óra 14 perc lesz mindjárt a pontos idő. És ugye a kis csillagot hallhattuk, tőlük pedig ugye a Country című zenét. Billy Joel is mindjárt érkezik a The River of Dreams című dalával. No, utána pedig akkor eláruljuk azt is, hogy mit olvashatnak az alai lap szombati számában.

A dél-isztrai Pula városa, a történelem, a kultúra és a lenyűgöző tengeri kilátás izgalmas ötvözete. Olvasható a Zalai Lap szombati számában. Az úti riport szerzője részletesen bemutatja az olvasóknak a település első számú nevezetességét, az egykor gladiátor harcoknak otthont adó amfiteátrumot, mely éppen úgy az első században épült, mint a híres neves római Kolosseum. Az eltelt évszázadok alatt a helyiek sok követ elhordtak belőle különféle építkezésekhez, ám ma már úgy vigyáznak rá, mint a szemük fényére. Horvát turizmus egyik aranytojástól jutyúkjára. A lap egy másik írása a közelmúltat idézi, azt a 17 évvel ezelőtti decembert, amikor az utolsó vonat elhaladt a Zalalövés körment között húzódó mellékvonalon. Ennek simpárja megvan egyébként ma is, ám már alig látszik, a bozot ugyanis lassan, de biztosan eltünteti. Az újság sportoldalán beharangozó írásokat találnak, az FC Nagykanizsa a szombaton a Videotont fogadja a labdarúgó MB2-ben, míg egy osztályon lejjebb klasszikus párosítást láthatnak a szurkolók, a ZFC2, az ősi rivális szombathelyi Haladást látja vendégül. Az pedig már csak haba tortán, hogy a ZTFC az élvonalban vasárnap Újpestre látogat. Mindez, és még sok minden más olvasható a Zalai Lap szombati lapszámában. Jó olvasást kívánunk!

0: pia, mi a diszkó, pia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk.
1: Ez egy embertelen dolog.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: jenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

Na van most már egy információnk akkor az autósok számára is, már ami a forgalmat illeti, azon belül pedig azt, hogy hol lesz gyakrabban sebességellenőrzés. Ez pedig Lendva és Lendva körzete, tehát ma itt a környékünkön gyakrabban mérik az autók sebességét a rendőrök, úgyhogy tartsák be a szabályokat, hogy akkor ne legyen gond. 6:23 perc, pontosan jön az Ergo, szeretlek is, meg nem is.

Egy perc múlva fél hét lesz. Fél hétkor pedig, tehát 6 óra 30 perckor várjuk önöket reggeli terepjáróval, benne pedig ma két témával. Úgyhogy számítunk a figyelmükre, meg jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, pedig következik a reggeli terepjáró, benne pedig úgy elvitettük két téma, úgyhogy kezdjük is az első témánkkal. Az idei év már eddig is számos nehézséget okozott a gazdálkodók számára. Fagy, jég, aszály, vihar, és nem utolsó sorban a termeléshez szükséges alapanyagok. Többek között a mezőgazdasági üzemanyag árának drasztikus drágulása. Hogy számíthatnak-e a gazdák valamilyen támogatásra, arról Jobbágy Klára szól.
1: A gazdák nehéz helyzetére való tekintettel a kormány, amennyiben unió szinten is jóváhagyást kap, akkor üzemanyag támogatást biztosít majd a gazdálkodók és a közúti fuvarozók számára. Ezen intézkedés fontos lépést jelenthet a mezőgazdasági üzemek költségeinek csökkentése és a termelés gazdasági feltételeinek javítása terén. Egy átlagos szlovén gazdaság számításaik szerint 1200 liter üzemanyagot használ el, ami a jelenlegi árak alapján majd 2500 eurós költséget jelent a gazdáknak. A gazdálkodók az ígért támogatást a megőrzött számlák alapján igényelhetik majd. Ehhez azonban szükségesek a megőrzött számlák, mivel ezek igazolják majd a visszatérítésre való jogosultságot. A számlákon egyértelműen fel kell tüntetve lenni a vásárlási információknak, különösen a vásárlás dátumának és a vásárolt üzemanyag mennyiségének. A számlán nem kell rajta lennie a vevő kereszt és vezeték nevének. Fontos tehát minden gazdálkodó számára, hogy őrizze meg gondosan az üzemanyag vásárlás számláit, ne dobja ki őket. A visszatérítésre vonatkozó intézkedések ugyanis 2026. június 4-től az év végéig terjedő időszakra vonatkozik, ezért is fontos az előző hónapokban vásárolt üzemanyag számláinak visszakeresése és évvégig való megőrzése is.
0: Három a Muravidéki Innováció és Országos Elismerést kapott a Szlovén Gazdasági Kamara idei innovációs napján. A Kamara 24. alkalommal adta át országos innovációs elismeréseit. Ezek a szlovén vállalatok és szervezetek innovációs eredménynek legmagasabb szintű országos díjai. Idén 8 arany, 27 ezüst és 13 bronz elismerést, valamint egy külön díjat osztottak ki. A Muravidéki fejlesztések közül 3 is bekerült a díjazottak közé. A részletekről Horváth Dávid szól.
2: A Szlovén Gazdasági Kamara idei országos innovációs pályázatán 49 regionális aranyérmes fejlesztés versenyzett. Ezeket 235 innovációs javaslat közül választották ki, a projektek kidolgozásában pedig több mint 1100 innovátor vett részt. Rákgyógyszer, autonóm teherszállító légjármű, fejlett síléc és sportjárművekhez készült nagy teljesítményű elektromotor. Csak néhány azok közül a szlovén fejlesztések közül, amelyek idén arany elismerést kaptak az idei innovációs napon. Idén 8 arany, 27 ezüst és 13 bronz elismerést, valamint egy külön díjat osztottak ki. Ezek közül 3 elismerése a Muravidékhez köthető. Bronz elismerésben részesült a Neisserec fiatal vállalkozó, aki 3D technológiában készült világító feliratok tervezését és megvalósítását dolgozta ki. A két másik elismerés pedig a LEK vállalathoz fűződik. Bronz elismerést érdemeltek az enzimatikusan lebontott szója koncentrátumoldat előállításáért. Ezüst elismerést pedig a Maribori Egyetem vegyészeti és vegyipari, gépészmérnöki, valamint orvostudományi karával közösen Lendván felállított képzési központjukért vehettek át. A Szlovén Gazdasági Kamara vezérigazgatója Vesna Nachtigal szerint a díjazott innovációk sokfélesége azt mutatja, hogy a fejlesztések nem néhány nagy vállalatra vagy egyetlen ágazatra korlátozódnak. Az ország különböző régióiban és gazdasági területein is születnek új megoldások. Nachtigal ugyanakkor arra figyelmeztetett, Szlovéniának gyorsabban kellene a tudást új termékekké, technológiákká és beruházásokká alakítania. Ehhez szerinte közös jövőképre, összehangolt intézkedésekre, valamint stabil és hosszú távú kutatásfejlesztési finanszírozásra van szükség.
0: A 6:35 perc, pontos idő, és ez volt akkor a reggeli terepjára itt a Moravidéki Magyar Rádióban, és tudják, hogy a honlapunkon megtalálják őket teljes terjedelemben, és más terepjárókat is, meg ugye más műsorokat is, úgyhogy azt is álljuk a figyelmükbe, mármint a honlapunkat. Ever.si. Jó reggelt kívánunk!

Holnap, vagyis vasárnap Montrealban elkezdődik a világbajnokság, méghozzá ugye kerékpározásban. És hát sajnos Tadej Pogacar nem lesz ott. Viszont holnap már is akkor egy nagy fénypont következik, ugyanis időmérő várható. És hát miközben ugye az utcai versenye nem mondható meg, hogy ki az az igazi esélyes a végső győzelemre, azért az időmérőnél ott akkor mindenképpen jön Remco Evenepoel neve. És hát ugye ő már 2023 óta legyőzhetetlen, vagyis azóta mindig ő nyert, sőt, olimpia és Európa bajnok is időmérőben. Úgyhogy tavaly például Tadej Pogacart is megelőzte, aki 2,5 perccel előtte indult és elkerülte, ugye. Tehát azért Remco Evenepoelnek ugye az időmérők azok nagyon fekszenek. Egyébként pedig ugye megszerezheti a negyedik világbajnoki címét, ezzel pedig akkor kiegyenlítheti magát a német Tony Martinnal és a svájci Fabian Cancellaroval. Tehát nekik is egyébként 4 világbajnoki címük van időmérőből, viszont eddig még senkinek nem sikerült 4-szer egymás után megszerezni. Hát a 26 éves belga Remco Evenepoel lát, tehát az első, akinek sikerült 4-szer egymás után begyűjteni a világbajnoki címet. Hát holnap ez már ki is fog derülni. 6 óra 44 perc a pontos idő, jó reggelt, Varga Járosára érkezik, és a lepihenni melletted.

De egyébként ma pedig akkor folytatódik a szlovén első labdarúgó liga, és ma két mérkőzés lesz, holnap pedig akkor hármat rendeznek, utána pedig szünet következik, ugyanis válogatott mérkőzések lesznek, ugye. Na és ma akkor a 10. fordulót a Koper Nafta mérkőzés indítja, 17 óra 30 perckor lesz ez a mérkőzés, vagyis ugye 17:30. Aztán ma 20 óra 15 perckor lesz még egy összecsapás, ez a listavezető Maribora, jelenlegi kupa győztessel, ugye az Alumínéjjel fog majd összecsapni. Holnap pedig akkor három párosítás. Egy ljubljanai rangadó lesz, tehát a Bravo az Olimpiával fog meccselni 15 órakor. Mura Celje mérkőzés 17:30 lesz, tehát 17 óra 30 perckor. Lényeg Rosszupje, Kalcera Domlje mérkőzés pedig akkor holnap 20 óra 15 perckor rendezik. Mi pedig már is megyünk tovább zenével, jön egy felhő a 30Y-tól.

Tehát akkor a 30Y-on, vagyis ugye Beck Zoltánékat hallhattuk itt a Munavidéki Magyar Rádióban. És meg egy kis zenét hallhatunk, pontban 7 órakor pedig friss híreket Olati Zsuzsannától. Mi pedig következő órában belelapozunk az évforduló naptárba is, meg jövünk majd információkkal is. Úgyhogy továbbra is maradjanak az MMR-rel, jó rádiózást, jó reggelt, szép hétvégét!

A Jatae Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jatae Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A Lendvai Kinológiai Egyesület szeptember 19-én és 20-án rendezi meg a Czöcib Lendava Nemzetközi Kutya Kiállítást. A rendezvény idén kiemelt jelentőséggel bír, mivel a korábbi Gyert Jánosi helyszínről a Lendvai Sportparkba, azaz a Lendvai labdarúgó pályára költözik. A modern belvároshoz közeli helyszín kiváló infrastruktúrát biztosít a résztvevőknek és a látogatóknak egyaránt. A két nap során két nemzetközi kiállítást és speciális fajta kiállításokat láthat a közönség. A két napra összesen 377, illetve 379 kutyát neveztek 126 különböző fajtából. A kiállítók 20 országból érkeznek. A legtöbben Szlovéniából neveztek, őket a cseh és a magyar kiállítók követik. A látogatók ezúttal is számos különleges és ritkán látható kutyafajtával találkozhatnak. A kutyákat Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából érkező elismert kinológiai bírók értékelik. A kiállítók és négylábú kedvenceik a rangos Czöcib címért is versenybe szállnak, amely a nemzetközi szépségbajnoki címre való jelölést jelenti. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök új regionális együttműködési keretet indított el pénteken 7 szomszédos országgal együtt annak érdekében, hogy ösztönözze a térségi beruházásokat. A Kárpáti Nyolcak névre keresztelt kezdeményezés Ukrajnát, Romániát, Szerbiát, Lengyelországot, Szlovákiát, Csehországot, Ausztriát és Magyarországot fogja össze, és az együttműködésben az Európai Unió is részt vesz. A tagállamok a biztonság, az energia, a logisztika, a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok és a helyi közösségek támogatása terén dolgoznak együtt. Zelenszkij a közlekedést és a logisztikát, a katonai mobilitást, a kritikus ásványi nyersanyagokat, valamint a kereskedelmet és a beruházásokat jelölte meg az együttműködés kiemelt területeiként. Hozzátette, hogy a régió Európa kapujaként szolgálhat a Dél-Kaukázusból és Ázsiából a Fekete-tengeren átérkező útvonalak számára. Pénteken megkezdődött Oroszországban a szigorúan ellenőrzött háromnapos választás, amely várhatóan tovább erősíti Vlagyimir Putyin hatalmát 26 évnyi vezetés után, miközben Ukrajna elleni teljes körű háborúja már bőven az 5. évébe lépett. A szavazólapon kizárólag Putyint és az Ukrajna elleni háborút támogató pártok szerepelnek, a kormányzó Egységes Oroszország, a Kommunista Párt, az Igazságos Oroszország, a Nacionalista LDPR és az Új Emberek. A Jabloko, Oroszország egyetlen nyilvánosan háború ellenes pártja, amely még működik az országon belül, nem vehet részt a választáson. A párt a közösségi médiában különösen a fiatalok körében szerzett jelentős támogatást, miután kezdetben még engedélyezték az indulását. A választáson 450 állami duma képviselői hely és 11 szövetségi régió kormányzói posztja talál gazdára. Az orosz választások keretében a szavazás olyan ukrajnai területeken is zajlik, amelyeket Moszkva csapatai szálltak meg. Ezt sem Kijev, sem a nyugat nem ismeri el legitimnek. Tunisz kormányzósága bejelentette a délutáni tanítás felfüggesztését valamennyi állami és magánfenntartású oktatási, képzési és egyetemi intézményben, a Nemzeti Meteorológiai Intézet riasztására és a Regionális Katasztrófavédelmi Bizottság ajánlására hivatkozva. A térségben rövid idő alatt 30-50 mm-nyi esőt jeleztek előre, ami több városrészben túlterhelte a csapadékvíz elvezető rendszereket. A vihar áram és internet kimaradásokhoz vezetett, és a víz egyes otthonokba is betört. Az esőzés egy hosszantartó hőhullámokkal teli nyár és egy ismétlődő áradásokkal sújtott év után érkezett. Januárban legalább 5 ember vesztette életét, amikor Tunéziában a több mint 7 évtizede legnagyobb mennyiségű csapadék zúdult le. Sport, Hazai pályán játszott mérkőzésen maradt alul az FTC a kibővített osztrák jégkorongliga pénteki nyitányán. Hiába jöttek vissza 4-1-ről 4-3-ra a zöldfehérek, az Olimpia Ljubljana 3-5-re győzött a Tüske csarnokban. Vasárnap 16 órától a Fehérvár elleni mérkőzés következik a szlovén együttes programjában.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire felhős lesz az ég, majd a nap folyamán elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Egy-egy futó záporra legfeljebb délután a hegyvidéki ország részben lehet számítani. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között, az Adria mentén 27 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében végez majd gyakoribb sebesség ellenőrzést.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az ősz a gyógynövénygyűjtés utolsó, ám rendkívül értékes szakasza. Míg a tavasz és a nyár a virágok és zsenge levelek időszaka, az őszi hónapokban a növények hatóanyagai főként a gyökerekben, termésekben és a fennmaradott lombban halmozódnak fel. A galagonya bogyója a szívműködést támogatja, a csipkebogyó C-vitamin bombaként erősíti az immunrendszert, a pitypang gyökere pedig a máj méregtelenítését segíti. A felsorolt gyógynövényekről és hasznosításukról szól a rádiórendelőben Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas nyugalmazott biológia és kémia tanár. Tartsanak velünk szombaton, 10 óra 15 perckor.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Iskolába járni.
4: Hát inkább szeretek játszani, tanulni, és meg mindenféle, amit lehet.
5: Szeretek barátkozni.
6: Hát reggel ezen kelek.
0: Szofi, milyen szabályok vannak itt az iskolában? Mi az, amit be kell tartani?
7: Hogy hallgatsz.
0: Hol kell hallgatni vagy figyelni?
7: Amikor tanárni beszél.
0: És csendben tudtok maradni?
7: Igen.
0: Milyen sokáig tart egy óra, azt tudjátok?
7: 45 perc.
0: Ültök tanórák?
7: Igen.
0: Hogy tudjátok azt elviselni, hogy ülni kell és csendben kell lenni?
7: Hát, berevasztjuk a szánkot, behúzzuk a téblát, bezárjuk, és ülünk ott, mint a süt káposzta.
8: Én vagyok itt, meg a Domén, a legügyesebbek.
9: Izak meg a Domén a legviccesebbek.
0: Elkezdődött az új tanév, és ez az időszak rengeteg kérdést és izgalmat hoz magával. De vajon mi jár ilyenkor a gyerekek fejében? A részletekkel szombaton reggel 8:30-kor várunk benneteket. Számítunk figyelmetekre!

No, szeptember 19-e van ez az év 262. napja, tehát 103 nap maradt még ebből az évből. Néhány eseményt megemlítünk, ami akkor a mai naphoz fűzhető. 1943-ban a Preseren osztag legyőzte a fehér gárdistákat, és majdnem teljesen megsemmisült emellett a Túrjáki vár. Ez 1943-ban történt. Tehát ugye a második világháborús esemény. 1999-ben pedig a pápa, méghozzá János Pál, második János Pál pápa másodszor járt Szlovéniában, ugyanis Anton Martin Slomšeket boldoggá avatták, ugye, és ennek apropóján akkor Szlovéniában járt a pápa. Tehát, hogy ezen a napon született Kossuth Lajos, három férfi politikus, ahogy azt már említettük, 1802-ben, tehát 224 évvel ezelőtt. És 98 éve volt, amikor először mutatták be a Mickey Mouse című filmet, tehát hamarosan majd két év múlva 100 éves lesz Mickey egér. A Versailles kastély parkjában fedélzetén állatokkal felszállt a Montgolfier testvérek hűlékbalonja 243 évvel ezelőtt. Első Ferenc József, osztrák császár és magyar király pedig elrendelte a Szent Korona budai várban való őrzését 143 évvel ezelőtt. 1893-ban, azaz 133 évvel ezelőtt Új-Zélandon elsőként a világon szavazati jogot kaptak a nők. Előtte ugye nem volt. Szintén a mai dátumhoz fűzhető, tehát ugye szeptember 19-éhez, amikor is megszületett Mészáros Márta Kossuth Díjas és Balázs Béla Díjas filmrendező és forgatókönyvíró. Valamint White szigetén megszületett Jeremy Irons, Oscar díjas angol színész, 78 évvel ezelőtt, 1948-ban. Argentínában 71 évvel ezelőtt katonai puccsal megdöntötték Juan Domingo Perón elnök diktatúráját 1955-ben. Kína és Nagy-Britannia elkészítette a Hongkong visszaadásáról szóló szerződésvászlatot 42 évvel ezelőtt. 35 éve történt pedig az, hogy megtalálták Ötzit, egy több ezer éves mumifikálódott férfit, ugye? És hát elnevezték Ötzinek. Az Alpokban találták meg, egyébként az Ötz völgyi Gletscherben, ezért akkor ugye Ötzi lett a neve. Oaklandben megnyílt az első nyilvános mosoda 177 évvel ezelőtt. James A. Garfield, az Amerikai Egyesült Államok 20. elnöke, pedig 145 évvel ezelőtt hunyt el. Na és akkor a mai dátumhoz fűzhető még az is, hogy szeptember 19-én történt, amikor biztonsági okokból nem engedték be Nikita Khrushchevot Disneylandbe. 67 évvel ezelőtt volt, 1959-ben. Na és akkor azt még említsük meg a mai nap kapcsán, hogy van még egy születésnapuk. Ez pedig nem más, mint Ryan Dussick. Ryan Dussick 1977-ben született, dobokon játszik, tehát ez zenész, és nem más, mint a Maroon 5 együttesnek a tagja. Úgyhogy jön is a This Love, itt van a Maroon 5, utána pedig, mármint fél nyolckor, jövünk az információkkal.

0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: A tisztelet a bizalom alapja a tűzoltóságban is. Együttműködés nélkül pedig nincs hatékonyság a terepen sem. A harmadszor lebonyolított őri napok nyújtanak évente alkalmat arra, hogy komolyabb szakmai kérdéseket is megvitassanak a muravidéki tűzoltók és az Országos Szövetség képviselői, valamint a környező országokból érkező kollégák. E kétnapos nemzetközi tűzoltó szimpóziumnak vendége volt Janko Cerkvenik is, aki az Országos Szövetség elnöke. Tűzoltókról, mint megbízható partnerekről adott elő. Tadej Panker nyomozó pedig a tűzoltók és rendőrök közti hatékony együttműködés módjairól beszélt terepi tapasztalatok alapján. Első a biztonság. Szombaton 14 óra 15 perckor. Ismétlés hétfőn 21 órakor.
0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
2: Fél 8 múlt, szombat van, és szeptember 19-e, jó reggelt kívánunk, ez a Moravidéki Magyar Rádió, ahol pedig akkor jönnek is az információk. Hát de nézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk Szlovéniában. Ma a kezdetben részben, helyenként pedig túlnyomóan felhős, borult lesz az égboltunk, és helyenként még kisebb csapadékok is előfordulhatnak. Hát látjuk itt Moravidéken is, hogy jelenleg azért felhős, borult az égboltunk. Viszont a nap folyamán elkezdődik majd akkor a felhőzet vékonyodása és felszakadozása. Délután elsősorban a hegyvidékeken lehet még kisebb csapadékra számítani, esetleg záporra, zivatarra. Na, a hőmérséklet amúgy 20 és 25 fok közt alakul majd. Tengerre parton 27 fok várható. Moravidékre enyhén felhős, kicsit felhős égbolt mellett 25 fokig melegszik majd a levegő hőmérséklete, tehát a délutáni órákban. Holnap reggel a síkságokon ködre lehet majd készülni, illetve hát a síkságokon szinte mindenütt köd fog majd jelentkezni, így ugyanúgy Moravidéken is. A nap folyamán viszont többnyire derült napos időjárásra készülhetünk. Estére észak irányából pedig ismét akkor felhők érkeznek majd. A holnap reggeli hőmérséklet 10 és 16 fok közt alakul, majd a nap folyamán 24-28 fok közt lesz a csúcsérték, tehát kicsit melegebb lesz, mint ma. Hétfőn részben derült időjárásunk lesz, idénként azért megnövekedhet a felhőzet. Keleti irányú szélre is lehet majd számítani, és valamivel hűvösebb lesz majd. Kedden derült napos időjárásra kell készülni, viszont ahogy írják a meteorológusok, friss lesz az időjárás, tehát ugye alacsonyabb hőmérsékletekre kell majd készülni. Illetve szélre is, de kedden már északi irányú lesz. Holnap hajnalban egyébként Moravidéken, ahogy említettük, ködös lesz a reggel, 12 fokra számíthatunk, aztán délután kisé felhőségbolt mellett 26 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. No, ha már hőmérsékletek, akkor nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket is országszerte, ezek pedig akkor elképp alakulnak. Krajn 15 fokos, Triglav-Kedericán 4 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 16 fokot mérnek, Maribor szintén 16 fokos. Muraszombat 14, Ptuj úgy szintén 14, Celjében 15 fokot mérnek, Koper 18 fokos, Goricskon 16 fok van, Lendván 14 fokot mérünk, Portoros pedig jelenleg 17 fokos. Na és akkor nézzük az előrejelzést Magyarországra. Ma általában napos idő várható, de a nap első felében lehetnek időszakosan felhős területek, amiből a Dél-Dunántúlon néhol eső zápor is kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. Hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16-22 fok között alakul. Egyébként pedig Zala és Vas megyére délutára kissé felhőség volt várható, 25 fokos csúcsértékkel. Holnap többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól észak-nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 30 fok között alakul. Na és holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, 12 fokra lehet ébredni, tehát ugyanúgy, mint Moravidéken. Délután pedig akkor fátyol felhős lehet az égbolt, mindkét megye fölött, a csúcsérték pedig eléri a 28 fokot. Hétfőn éjjel frontfelhőzet vonul át az ország felett, de napközben a napos időt követően már felhő átvonulások lesznek jellemzőek. Helyenként, de nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor. Kedden felhő átvonulásokra lehet számítani általában sok napsütéssel. Helyenként kialakulhatnak záporok, északkeleten egy-egy zivatar is lehet. Egyébként pedig a hőmérséklet csökkenni fog, tehát hétfő kedd már csak ilyen 20 fok körüli értékekre lehet majd számítani. És ha már hőmérséklet, akkor nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket most Magyarország szerte. Békéscsabán 11 fok van, Budapest 14 fokos, Debrecen 13, Győr 12, Pécs 17, Sármellék 14, Siófok 13, Szeged 12, Szolnok 11, Szombathely 13, Lenti és Keszthely 13, Nagykanizsán pedig 14 fokot mutatnak most a hőmérők. Na és akkor irány az utak.
3: Közlekedési hírek.
2: Országszerte jelenleg folyamatos a forgalom, komolyabb fennakadásokról nincs hír, több helyütt vannak munkálatok ugye az utakon, viszont ezek most egyelőre szerencsére nagyobb fennakadásokat, torlódásokat nem okoznak, úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. Moravidékre visszatérve pedig akkor azt még mondjuk el, hogy a rendőrség bejelentette, hogy ma Lendva körzetében mérik majd gyakrabban az autók sebességét, úgyhogy mindenütt óvatosan a gázpedállal.

Hajnalban is említettük, az évforduló naptárban is megemlítettük, hogy szeptember 19-én 1802-ben, tehát ugye ezen a dátumon megszületett Monokon Kossuth Lajos, reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik meghatározó politikusa. Kisnemesi családból származott, jogot tanult, majd az 1830-as években kapcsolódott be igazán a politikai életbe. Nevét országszerte ismerté tették az országgyűlési tudósítások, később pedig a Pesti Hírlap, amelynek szerkesztőjeként a reformellenzék egyik legfontosabb szószólójává vált. A közterviselés, a jobbágyfelszabadítás és a polgári átalakulás mellett állt ki. Az 1848-as forradalom után az első felelős magyar kormány pénzügyminiszter lett. Nevéhez fűződtek az úgynevezett Kossuth bankok is, amelyekkel a szabadságharc idején a magyar állam kiadásait finanszírozták. 1848 őszétől az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként egyre nagyobb szerepet vállalt az ország irányításában. 1849 áprilisában pedig a Habsburg-Ausztrón fosztás után Magyarország kormányzó elnöke lett. A szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült. Élt Törökországban, majd Angliában és az Egyesült Államokban is járt, a nagy érdeklődés övezte, később pedig Olaszországban telepedett le. A kiegyezés nem fogadta el álláspontját, 1864-ben a híres Cassandra levélben is megfogalmazta. Élet utolsó évtizedét Torinóban töltötte, ezért az utókor gyakran Turini remeteként emlegette. Kossuth Lajos 1894-ben, 91 éves korában halt meg Torinóban. Alakja, amelyik szorosan összefonódik 1848-49 emlékezetével, nevét pedig Magyarországon és a határokon túl is utcák, terek, intézmények és szobrok őrzik. Tehát ezen a napon, szeptember 19-én 1802-ben született Monokon Kossuth Lajos. Mi pedig menjünk tovább zenével, ne hagyj engem, itt van Koncz Zsuzsa.

A mai nap születje ugye Kossuth Lajos, és akkor még egy érdekesség róla, ugyanis életének egy különleges fejezete az amerikai útja volt, az imént ugye említettük, most kicsit akkor részletesebben. A szabadságharc bukása és a Törökország emigráció után 1851 végén érkezett az Egyesült Államokban, a valóságos politikai sztárként fogadták. New Yorkban hatalmas tömeg várta, és amerikai körútja során számos városban mondott beszédet. Kossuth meglepően jól beszélt angolul, nyelvet nagy részt még magyarországi fogság idején sajátította el, többek között Shakespeare műveit és egy angol nyelvű bibliát olvasva. Szónoki képességeivel az amerikai közönségre is nagy hatást gyakorolt. Az út célja azonban nem egyszerűen a népszerűség növelése volt. Kossuth politikai és anyagi támogatást próbál szerezni egy újabb magyar függetlenségi küzdelemhez. Washingtonban az amerikai kongresszus is fogadta, külföldiként olyan megtiszteltetésben részesült, amely akkoriban rendkívül ritkának számított. Találkozott az Egyesült Államok elnökével, Mérett Fillmore-ral és több jelentős amerikai politikussal is. A magyar szabadság ugye sok amerikai rokon szemét elnyerte, az amerikai kormány azonban nem akart katonailag beavatkozni az európai konfliktusokba. Kossuth neve ennek ellenére mély nyomot hagyott Amerikában. A 19. században gyermekeket neveztek el róla, és még ma is találunk az Egyesült Államokban Kossuth nevét viselő településeket, utcákat és emlékműveket. Iowa államban például egy egész megye Kossuth Country őrzi a nevét. Így lett az 1848-49-es magyar szabadságharc egyik vezető alakjából néhány hónapra az Egyesült Államok egyik legismertebb külföldi vendége. Tehát szeptember 19-én 1802-ben született Kossuth Lajos. Mark Ronson érkezik.

Mark Ronson volt tehát ez, Miley Cyrus-szal együtt természetesen. Nálunk pedig akkor még egy kis zene következik, aztán 5,5 perc múlva, tehát pont majd 8-szor, akkor jön Maduleti Zsuzsanna, és jönnek ugye a friss hírek itt az MMR-en. Következő órában meghallgatjuk a 7 zene számát, majd akkor ugye is búcsúzunk tőle. És persze lesz a következő órában gyereksorok is. Számítunk tehát a figyelmükre.

Kapcsolódjon ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euró.

0: azért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjellendava.si. A Yatae Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yatae Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.
1: Yeah. A legváltozatosabb magyar zene, a Muravidéki Magyar

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Lendvai Kinológiai Egyesület szeptember 19-én és 20-án rendezi meg a CACIB Lendava nemzetközi kutya kiállítást. A két nap során két nemzetközi kiállítást és speciális fajta kiállításokat láthat a közönség. Ezekre 377, illetve 379 kutyát neveztek 126 különböző fajtából. A kiállítók 20 országból érkeznek. A legtöbben Szlovéniából neveztek, őket a cseh és a magyar kiállítók követik. A látogatók ezúttal is számos, különleges és ritkán látható kutyafajtával találkozhatnak. A kutyákat Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából érkező elismert kinológiai bírók értékelik. A kiállítók és négylábú kedvenceik a rangos CACIB címért is versenybe szállnak, amely a Nemzetközi Szépségbajnoki címre való jelölést jelenti. A Szlovén Országgyűlés Közpénzügyi Felügyeleti Bizottsága pénteki ülésén felszólította a kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedéstervet az egészségügyi és nyugdíjalapok hiányának pótlására, miközben a kormánypárti koalíció igyekezett akadályozni a döntést. A várható hiány az egyik fő oka annak, hogy a szakszervezetek és az ellenzéki pártok ellenzik a törvényt és népszavazást követelnek. Nem világos, hogyan fogja az állam kompenzálni a hiányt, figyelmeztetnek, és úgy vélik, hogy a már megszerzett jogok csökkenhetnek. A János Jense vezette jobboldali kormánykoalíció által 2026. májusában átterültetett törvénycsomag ellen a Szlovén Szakszervezetek Szövetsége és az ellenzék azonnal aláírásgyűjtésbe kezdett. A szakszervezetek szerint a jogszabály lebontja a szociális államot, gyengíti a munkavállalói jogokat, előnyben részesíti a magasabb jövedelműeket és felpörgeti a privatizációt, különösen az egészségügyben. Magyar Péter pénteken a közösségi oldalán reagált arra a hírre, hogy mégsem tartják meg az október 23-ára tervezett budapesti békemenetet. A bejegyzésben úgy fogalmazott, a megfáradt harcosok két napja jelentették be a felvonulást, amelyet pénteken arra hivatkozva mondtak le, hogy idő előtti. A kormányfő szerint a döntés mögött valójában az áll, hogy a menet érdeklődés és közpénz hiányában marad el. Az Egyesült Államok és Dánia megállapodott Grönland biztonságáról, lezárva azt a hónapok óta tartó diplomáciai konfliktust, amit Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzéséről, illetve akár erővel történő elfoglalásáról szóló kijelentései váltottak ki. Az egyezmény teljes szövegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Egy névtelenül nyilatkozó amerikai külügyi tisztviselő szerint azonban az Egyesült Államok állandó hozzáférési, bázishasználati és átrepülési jogokat kapna, valamint új katonai létesítményeket is építhetne, külön dán vagy grönlandi jóváhagyás nélkül. Az egyezmény azt is megtiltaná, hogy NATO-n kívüli országok katonai bázisokat hozzanak létre Grönlandon, illetve Oroszország és Kína a Washington által érzékenynek tekintett ágazatokban olyan beruházásokat hajtson végre, amelyek veszélyeztethetik az Egyesült Államok biztonságát. Az új megállapodás amerikai tájékoztatás szerint akkor is érvényben maradna, ha Grönland a jövőben függetlenné válna Dániától. Sport. A Krim OTP Group Mercator női kézilabda csapata ma 18 órakor a dán Eisberget fogadja a Tivoli sportcsarnokban az EHF Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. A nyitóvereségek után a fiatal csapatra egy új nehéz próbatétel vár. A Krim stratégája Rasmus Paulsen azt várja játékosaitól, hogy jól védekezzenek a favorit dánok ellen és a lehető legkevesebb hibát kövessék el.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire borult lesz az ég, majd a nap folyamán elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Egy-egy futó záporra legfeljebb délután a hegyvidéki ország részben lehet számítani. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között, az Adria mentén 27 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma a Lendva körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és ismerősöket, hogy 69 éves korában elhunyt Kapun Drágo Csentéből. Temetése szűk családi körben lesz. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és ismerősöket, hogy 69 éves korában elhunyt Kapun Drágo Csentéből. Temetése szűk családi körben lesz.

Na, ez volt a hét zeneszáma, és hát ugye Kovalszky meg a Vegát hallhattuk, és ugye eddig ez volt a hét zeneszáma. Következő órában pedig, majd az önök segítségével, az önök szavazatával kiválasztjuk az új hét zeneszámát, hogyha mindenképp számítunk majd az önök közreműködésére is, hiszen anélkül akkor ugye nem lesz hét zeneszáma. Viszont ebben az órában azért jelentkezik majd még a gyereksorok is hamarosan, de most először meghallgatjuk Presser Gábor felvételét. Olyan édes vagy nekem.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az ősz a gyógynövénygyűjtés utolsó, ám rendkívül értékes szakasza. Míg a tavasz és a nyár a virágok és zsenge levelek időszaka, az őszi hónapokban a növények hatóanyagai főként a gyökerekben, termésekben és a fennmaradott lombban halmozódnak fel. A galagonya bogyója a szívműködést támogatja, a csipkebogyó C-vitamin bombaként erősíti az immunrendszert, a pitypang gyökere pedig a máj méregtelenítését segíti. A felsorolt gyógynövényekről és hasznosításukról szól a rádiórendelőben Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas nyugalmazott biológia és kémia tanár. Tartsanak velünk szombaton, 10 óra 15 perckor.
2: Tehát a rádiórendelőt is ajánljuk a figyelmükbe. Illetve ma ki lehet látogatni a Lendvai Sportparkba, meg holnap is, mert ugye CACIB van, vagyis nemzetközi kutyakiállítás. Egyébként ma 9 óra után lesz a hivatalos megnyitó, aztán meg lehet majd tekinteni a kutyusokat. Mi pedig gyereksarokkal folytatjuk. És hát ugye elkezdődött az új tanév, és ez az időszak rengeteg kérdést és izgalmat hoz magával. De vajon mi jár ilyenkor a gyerekek fejében? Na, azt megtudjuk a gyereksarokból. Most érkezik, Szabó Szuszi várja önöket.
3: Gyereksarok!
2: És a világ, ami azt körülveszi.
3: Jó gyereknek lenni.
4: Nem akarok meg felnőni.
3: Gyereksarok!
5: Jó iskolába járni.
6: Hát inkább szeretek játszani, tanulni, és meg mindenféle, amit lehet.
7: Szeretek barátkozni.
8: Hát reggel nehezen kelek.
9: Szofi, milyen szabályok vannak itt az iskolában? Mi az, amit be kell tartani?
10: Hogy hallgatsz.
9: Hol kell hallgatni vagy figyelni?
10: Hogy mikor tanárnő beszél.
9: És csendben tudtok maradni?
10: Igen.
9: Milyen sokáig tart egy óra, azt tudjátok?
10: 45 perc.
9: Ültök tanórákon?
10: Igen.
9: Hogy tudjátok azt elviselni, hogy ülni kell és csendbe kell lenni?
10: Hát... erre van a szánkot, behúzzuk a cibrát, bezárjuk, és ülünk ott, mint a süt káposzta.
11: Én vagyok itt, meg a Domén a legügyesebbek.
12: Izak meg a Domén a legviccesebbek.
13: Sziasztok, kedves gyerekek! Elkezdődött az új tanév, és ez az időszak rengeteg kérdést és izgalmat hoz magával. De vajon mi áll ilyenkor a ti gondolataitokban? Hogyan élitek meg a mindennapokat? Ma pontosan erről mesélnek a lendvai kisiskolások. Hallhatjátok, hogyan látják magát az iskolát. Mit gondolnak a nehéznek tűnő, de izgalmas iskolatáskáról? Milyennek látják a tanárokat? És persze, ami a legfontosabb, miért várják a szüneteket? De kik is szerepelnek ezúttal a műsorban?
14: Sofia, Berecs Izák.
15: Én Göncz Miha vagyok.
16: Mikózói Mária.
17: Cseke Domen.
13: Nos, a részletek már is következnek. El tudjátok mondani, hogy mi volt az első dolog, amit észrevettetek itt az iskolában?
18: Semmi nem volt.
19: Tábla.
18: Tábla?
13: Volt olyan korábban az óvis csoportban?
18: Nem.
13: Ki ír arra a táblára?
18: Tanítani enni.
13: Ti már írtatok esetleg krétával a táblára?
18: Nem.
5: Hát írtunk az elején, csak most már nem írhatunk.
13: Mi az, ami neked nagyon tetszik itt az iskolában? Van olyan dolog?
18: Légakocska, meg szép a táskám.
13: Az óviban nem volt még ilyen?
18: Hát még nem volt.
13: Miha, büszkén viseled ezt az iskolatáskát?
18: Igen.
13: Mi minden került bele ebbe a táskába?
18: Füzető, tantartó, zsebkendő,
19: vizetek, toltaltó, radiofarakok.
9: Milyen érzés, hogy van saját táskátok, saját toltartótok. Szofi.
20: Jó.
9: Nagyobbnak érzed magad?
20: Igen.
9: Idősebbnek?
20: Nem.
9: A tanórák, vagy a szünetek tetszenek neked a leginkább?
20: Nekem a szünetek.
9: Miért a szünetek?
20: Mert ottan bírsz kimenni, és sokat játszani, rajzolni toltartóval.
9: Domen, mit csináltatok eddig a tanórákon?
21: Főztöttünk, meg játszottunk, és meg ilyen dolgok.
9: Milyen nyelven beszélnek hozzátok a tanárnők?
22: Szlovenul is, magyarul,
23: angolul.
24: Mikor angolul van, akkor angolul, jó van, Izák.
9: No, és milyenek a tanárnők?
25: Hát, jóak.
9: Szigorúbbak, mint az óvónénik, vagy kevésbé?
25: Kevésbé.
9: Az óviban szigorúbbak voltak?
25: Hát, egyformák.
26: Picivel az óviban jobban.
9: Szofi, milyen szabályok vannak itt az iskolában? Mi az, amit be kell tartani?
27: Hogy hallgatsz.
9: Hol kell hallgatni, vagy figyelni?
27: Hogy mikor tanárnő beszél.
9: És csendben tudtok maradni?
27: Igen.
9: Milyen sokáig tart egy óra, azt tudjátok?
27: 45 perc.
9: Ültök tanórákon?
27: Igen.
9: Hogy tudjátok azt elviselni, hogy ülni kell és csendben kell lenni?
27: Hát, beragasztjuk a szánkot, behúzzuk a cipzát, bezárjuk, és ülünk ott, mint a süt káposzta.
9: Izák, ha tanárnő felszólít órán, akkor közreműködsz?
27: Igen, én vagyok itt, meg a Domen, a legügyesebbek.
9: Miből tudjátok, hogy ti vagytok a legügyesebbek?
27: Azt én nem úgy javaslom, hogy ők a legügyesebbek.
9: Mi, hát én nem úgy látom?
27: Hát én nem úgy látom, a Izák is a Domen-t.
9: Milyen az a tanuló, aki jó?
27: Ilyen.
9: Miha, milyennek tartod te magad? Hogy viselkedsz te órákon?
27: Én jó vagyok. Mihá vagyok.
9: Zoli, egyetértesz Mihával? Ő valóban jó? Domen, ki a legviccesebb az osztály?
21: Izák, meg a Mihá.
28: Izák, meg a Domen.
9: Te őket tartod?
28: Izák, meg a Domen a legviccesebbek.
9: De kit szoksz a leginkább még szeretni, Mihá? Kihez bújsz oda?
28: Izák.
9: Igen? Ennyire Izák. Jobban vagytok?
28: Igen,
9: Izák,
28: te ezt... a faluba is.
9: Ja, ott is egy faluból vagytok?
28: Igen.
27: Ja. Csak én már átköltöztem.
9: Hova költöztél, Izák?
27: Hídvégre.
9: Hídvégen vagy te most?
27: Én meg Horvátországba. Én Hosszúfaluba.
29: Én pedig Csentibe.
9: Hogy jártok be az iskolába? Ki hoz benneteket be? Hogy jöttök be?
27: Magunk járunk a saját lábunkkel.
9: Hol tesznek ki, Domen?
21: Ott a lépcsőnál, és akkor magunknak kell bejönnünk.
27: Aki maga jön, az kap pecsétet.
9: Hány pecsétetek van eddig? Már van egy néhány?
27: 10. 2. 10 legalább.
9: Mert már harmadik hete jártok, ugye?
27: Második, harmadik.
30: Gyerek
9: sarok! Eddig hogy telt el az idő? Lassan vagy gyorsan itt az iskolában?
27: Gyorsan,
9: tegnap gyorsan. Lassan? Zoé, hogy lassan? Neked jobb volt az óvodában?
27: Aha.
9: Hogyan?
27: Hol van, barátom?
9: Hogy tudtok segíteni Zoénak, hogy beilleszkedjen?
27: Hogy sokat játszunk vele, és ha valamit kér, azt elfogadjuk, és játszunk vele.
21: Meg szépen játszunk vele, barátkozunk, meg minden.
9: Szofi, neked az óvis csoportodból van itt ismerősöd?
27: Igen.
9: Kivel jöttél át?
27: Szárával.
9: Szárával. Hiányzik az óvi?
27: Nem.
9: Könnyen átszoktatok?
27: Há, igen.
9: Tényleg? Neked itt mi tetszik a legjobban, Szofi?
27: Hát, hogy játszunk.
9: Hogy játszotok?
27: Szerintem nem is szokunk játszani, csak tanulunk.
9: Elmondták a tanárnők, hogy mi mindent fogtok megtanulni, amikor már az első végén lesztek? Mit, Domen, mit?
21: Olvasunk, tanulunk, angol óránk, magyar óránk, szlovén óránk is.
0: Autóbusszal járunk sportóránk, autóbusszal járunk iskolába.
9: Na és mit fogtok még tudni tanév végére?
1: Írni, olvasni, számolni, olvasni, számítani.
2: Számolni csak költ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ig.
9: Csak 10-ig?
2: Igen.
1: 109-ig tudok számolni, még hol csak 10-ig.
9: 110-ig?
2: Én meg 60, 100.
9: A harmadik végére meg már majd 1000-ig is tudtok. Mit szóltok hozzá?
1: Jézus.
9: Jól hangzik?
3: Jó. Nagyon jó, nagyon jó.
2: Én már most tudok 1000-ig.
9: Izák, milyen érzés az, hogy itt azért kaptok tudást? Itt kaptok majd tudást az iskolában?
1: Hát, érdekel.
9: Szofi, te már tudod, hogy mi leszel, hogyha nagy leszel?
2: Igen, rádióban fogok beszélni.
4: Én valamit mondok. Én meg leszek búvár.
9: Búvár?
6: Én is búvár.
9: Szeretitek a tengert?
6: Igen.
9: A merülni?
1: Vannak, látunk is cápákot, rákok, zselvár, meg mini cápákot, sok hal.
2: De a cápák is, a delfinek, ezek megbírnak harapni minket.
1: De mi hajón összünk, akkor például leugrunk.
13: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy a gyerekeknek milyen élményekben van részük. A gyerekek mindig keresik az új élményeket, a lehetőségeket. Szülőként adjuk meg nekik a lehetőséget a fejlődésre, a feltöltődésre és a tanulásra. A műsorban a lendvai óvodások szerepeltek.
14: Sofia, Berecs, Izák.
15: Én Göncz Miha vagyok.
16: Mikózó Émária.
29: Cseke Domen.
13: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
7: Gyerek-sarok!
8: És a világ, ami azt körülveszi.
2: Jó gyereknek lenni.
3: Nem akarok meg felnőni.
10: A Muravidék hullámhossza. MMR

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

Tehát, hogy hallhattuk a Gyereksarok című műsort, és hallhattuk azt is, hogy Ananda Barbis kis Timivel együtt elénekelte a Márti dalát. Na, felhívjuk a figyelmüket egy-két programra, amelyek ugye ma lesznek. Említettük, hogy hamarosan kezdődik majd a CACIB, ugye nemzetközi kutya kiállítás, 9 óra után lesz hivatalos megnyitó Lendvai Sportparkban, nemzetközi kutya verseny is lesz, tehát különböző bírók is lesznek, és osztályozzák is a kutyusokat. Na de ma, szeptember 19-én Dobronakon, a Dobronaki Györgyháznál Dió Fesztiválra várnak mindenkit, lesz gasztroterasz, kézműves udmar, fakörhinta, népi fajátékok, és ugye kultúrműsor és az új Muravidék citerazzenekar és a Dobronaki Nótázok koncertje 16 órakor, Dió Pálinka minősítés 17 órától, meg utána is folytatódik majd a gasztroterasz. Erről nem feledkezz. Meglátogassanak el Dobronakra. Meglátogassanak el Kisfalura is, ahol a kisfalusi bográcsfesztet rendezik. Ez már a 8., tehát hagyományosnak mondhatjuk. És ugye a kisfalui falu otthon előtt 13 órakor kezdődik ez a rendezvény. Arra is akkor érdemes kilátogatni. Vagy pedig elmenni Rédicsre, ott pedig Szüredi Vigadalom lesz. És 13 órától kezdődik a program. Lesz gyülekez, aztán 14 órától felvonulás is lesz. És természetesen utána is folytatódik majd a program. Lesz többek közt zenés délután Frédivel, 20 órától tűzijáték is, meg Fáraóbál is lesz, hogyha Rédicsre is érdemes ellátogatni. Most meg következzen a főnök, azaz The Boss, vagyis mindenki csak így ismeri, Bruce Springsteenről van ugye szó, jön a Hungry Heart.

10 perc múlva már 9 óra lesz, és ismételten jönnek majd ugye a friss hírek Oleti Zsuzsannától. Na és akkor a következő órában itt a Muravidéki Magyar Rádióban, ahogy már említettük, számítunk majd az önök közreműködésére, ugyanis az önök szavazata fogja majd eldönteni, hogy a három javaslatból melyik is legyen az új hét zeneszáma. Úgyhogy következő órában előrukkolunk három javaslattal, önök pedig akkor eldöntik, hogy melyik tetszik a legjobban a háromból, és akkor az lesz majd ugye a hét zeneszám, amire legtöbben szavaznak. De addig is egy kis zene, meg ugye pontban 9 órakor a friss hírek.

0: A Muravidék hullámhossza. MMR. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Lendvai Kinológiai Egyesület szeptember 19-én és 20-án rendezi meg a Cácib Lendva nemzetközi kutya kiállítást. A két nap során két nemzetközi kiállítást és speciális fajta kiállításokat láthat a közönség. Ezekre 377, illetve 379 kutyát neveztek 126 különböző fajtából. A kiállítók 20 országból érkeznek. A legtöbben Szlovéniából neveztek, őket a cseh és a magyar kiállítók követik. A látogatók ezúttal is számos különleges és ritkán látható kutyafajtával találkozhatnak. A kutyákat Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából érkező elismert kinológiai bírók értékelik. A szlovén országgyűlés 45 igen és 4 nem szavazattal elfogadta az ösztöndíj törvény módosításait. A döntés értelmében jelentősen kiterjesztik az elért eredmények körét a Zeus ösztöndíjak odaítélésekor. A jövőben olyan tanulmányi vagy egyéb versenyeken elért eredményeket is figyelembe vesznek az ösztöndíj elbírálásakor, amelyeket nem közpénzből finanszíroztak. Az új, rugalmasabb szabályokat azokra a folyamatban lévő Zeus ösztöndíj kérelmekre is alkalmazni fogják, amelyekről a törvény hatályba lépésekor még nem született végleges döntés. A Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.137.301 utas fordult meg, 12,3%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Magyar Távirati Irodával a Budapest Airport. Az airport korábbi közleménye szerint a repülőtéren először júliusban haladta meg az utasszáma 2 milliót, az augusztusinál majdnem 4000-rel többen fordultak meg a légikikötőben. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainál 13,7%-kal több. Az első 5 hónap utasforgalma idén meghaladta a 7,6 millió főt. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, még közölték. Aláírta Donald Trump amerikai elnök pénteken azt a törvényt, ami lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széleskörű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezéséért. A kongresszus két nappal korábban véglegesítette a jogszabályt, ami az orosz energia és hadipart, valamint az olajszállító árnyékflottát is célba veszi. A jogszabály felhatalmazza Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók 5 legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő 5 országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A listát 180 naponta újra meghatározzák. A szankciók között szerepel az orosz elnök Vlagyimir Putyin, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Hasonló intézkedések vonatkozhatnak egyes orosz pénzügyi intézményekre. A törvényt a nemrég elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét is viseli. Sport. A Nemzetközi Automobil Szövetség és a Formula 1 is jóvá hagyta a 2027-es versenynaptárt, amelyben 24 nagydíj szerepel 22 országban. A szezon márciusban Bahreinben kezdődik, decemberben Abu Dhabiban zárul, miközben visszatér Portugália és Törökország is, számolt be a világbajnokság hivatalos oldala. A mezőny a szezon során 5 kontinenst érint. A bahreini idénnyitót a szaúdi, majd az ausztrál, a japán és a kínai verseny követi, ezt követően Miami és Kanada következik. Az európai szakasz Monakóban kezdődik, majd Portugália, Nagy-Britannia, Ausztria, Belgium és Magyarország is helyet kap a naptárban.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire borult lesz az ég, majd a nap folyamán elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Egy-egy futó záporra legfeljebb délután a hegyvidéki ország részben lehet számítani. A csúcs hőmérséklet 20 és 25 fok között, az Adria mentén 27 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral lendva körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: Na, következik akkor most a hét zeneszámának a választása, hogy azt meg, hogy az elmúlt órában is többször említettük, és lesz ez három javaslat is, amiket most meghallgatom, hogy könnyebb lehessen a döntés. És hát már is itt az első javaslat, a dal címe Álompor, aki pedig előadja nem más, mint Lábas Viki.

No, ez volt akkor az álompor, Lábas Viki, és ugye az első javaslat a hét zene számára. Következik a második, ezt is ugye hallgatjuk, és a címe, vagyok, aki voltam, aki előadja, pedig Geszti.

Geszti Péterék voltak tehát ezek, és olyan vagyok, aki voltam című dalt hallhattok tőlük. És van még egy harmadik javaslatunk a hét zeneszámára, Imágo Mundi lesz az, aki előadja, a dal címe pedig nem más, mint Káosz.

0: Na, ez volt akkor a harmadik javaslat, és a K-hoz, valamint az Imago Mundit hallhattuk. Közben pedig már érkeztek hozzánk szavazatok, ezeket akkor most mindjárt mondjuk. Lívia írta nekünk, és azt írja, hogy ketten szavaznak a harmadik dalra, vagyis ugye a K-hozra. Írt nekünk Ibolya is. Ő az első dalra adta le a szavazatát. Valamint Eszter is írt nekünk, ő pedig akkor, hogy ketten szavaznak a harmadik dalra. Tehát ezek a szavazatok már megérkeztek, és érkezett egy e-mail is. Erzsibe és Betty szavaznak, mint hozzá, mind a ketten a harmadik dalra. Úgyhogy akkor ezt is jelöltük természetesen. No, lehet bennünket természetesen hívni is 575-1718 és 575-1719, ugye a két telefonszámok. Külföldről pedig 00-386-2. Azt kell először tárcsázni. És van is telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Kérdés, kedves Sándor, én a harmadikra szavazni.
0: Harmadikra, tehát akkor még egy szavazat. Köszönjük szépen, Mária.
1: Köszönöm. Is.
0: Szép napot, viszontlátásra. És van, még telefonálunk. Halló, jó napot.
2: Üdvözöllek benneteket, Sándor, Jutka vagyok. Ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Tehát a harmadikra akkor még érkeznek a szavazatok és a káoszra. Meg is van, jelöltük, köszönjük szépen, és szép hétvégét kívánunk.
2: Köszönöm, viszont kívánom.
0: Viszontlátásra.

0: Na, még telefonálunk. Halló, halló, jó napot!
1: Szép üdvözlet, Sándor, a stúdióban, és én is a harmadikra szavazok, Ilik, a viszontlátásra.
0: Ilik, köszönjük szépen, jelöltük is, köszönöm. Megvan a szavazat. Szép napot, szép étvégét, viszontlátásra!

0: Közben érkezett hozzánk még szavazat, Máté írt nekünk, és ő is akkor a harmadik dalra, tehát Imága Mundira adta le a szavazatát. Neki is köszönjük szépen akkor. Közben pedig akkor nézem itt még az e-maileket. László is írt nekünk, hogy az első dalra szavaznak Tiborral együtt, tehát Lábas Viki is kapja a szavazatokat. Írt nekünk Márta is, és az első dalra adta le ő is akkor a szavazatát. Valamint az első dalra érkezett még egy szavazat, ezt pedig akkor Tibortól kaptuk. Köszönjük szépen! És valamit telefonálunk is. Halló, halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok! Gizi vagyok, és szeretnék szavazni a harmadikra. Mm-hmm.
0: Harmadikra. Rendben, meg is van. Köszönjük szépen! Szép hétvégét!
1: Szép napot!
0: Viszontlátásra!

0: az a aki normális, ja. Minek sikítani, úgy sincs fék a világon, a legtöbb news is fék, ha az élet news is fék.
1: No, van még telefonálunk, úgyhogy halló, halló!
2: Kívánunk a Mirágyon, kedves operálni, az Zoli is majd lehet, hogy szervusztok.
1: Erőt egészséget!
2: Kedves Sándor, mi az első dalra szeretnénk szavazni?
1: Lábas Vikire akkor még két szavazat, jelöltük is megvan, úgyhogy köszönjük szépen, szép hétvégét kívánunk, jó rádiózást!
2: Mi is szép hétvégét kívánunk, kis magyarok veletek, sziasztok!
1: Köszönjük szépen! Van még telefonálunk, halló, halló!
3: Halló!
1: Jó napot!
3: Jó napot kívánok, kedves Sándor! Én Elit vagyok, Söjtörő.
1: Üdvözlöm.
3: Én a harmadikra szavaznék.
1: Ivánko mondi, káosz, még egy szavazat, meg is van akkor.
3: És köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok.
1: Mi köszönjük a szavazatot, és hát mi is a legjobbakat kívánjuk. Viszont hallásra! Halló, jó napot! Halló, halló!
4: Jó napot kívánok!
1: Jó napot, üdvözlet!
4: Valéria vagyok, és ne hagyjuk már a gesztit se pucéron.
1: Na hát jó, akkor a geszti, ez is ugye jöjjön a szavazat.
4: Igen.
1: Igen, jelöltük, hozzáírtunk geszti neve mellé.
4: Köszönöm, viszont
1: mi köszönjük, szép napot kívánunk, jó rádiózást, viszont hallásra! Halló, jó napot! Van még telefonálunk. Már nincs, úgy tűnik, de még lehet bennünket hívni, tehát 575-1718 és 575-1719 00386-2. Azt kell ugye tárcsázni, ha valaki külföldről szeretne szavazni. Jelenleg egyébként magasan azért Imago Mundi és a Káosz című dal vezet. De itt van még ugye az Állampar Lábas Vikitől, és vagyok, aki voltam, Gesztitől.

Vagyok, aki voltam, és gesztiénk, ugye itt a háttérben hallhattuk őket, előtte pedig Lábas Vikit is, és az Áronport. Közben pedig ugye begyűjtöttük akkor a szavazatokat, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki vagy Facebookon, e-mailen, vagy telefonon keresztül leadta a szavazatát, és hát ugye a harmadik helyet gesztiék szerezték meg, a másodikat Lábas Viki, és ugye a legtöbb szavazat az Imago Mundi felvételére érkezett, vagyis a Káoszra. Úgyhogy ez az új hét zeneszáma, hát akkor hallgassuk is meg, itt az Imago Mundi, és jön a Káosz, az új hét zeneszáma.

Én meg a Mondé és a Káosz, tehát ugye az új héthez zeneszáma, és akkor ezt a dalt jövő szombatig, ugye naponta kétszer is hallhatjuk, délelőtt és délután. Ez akkor ugye a hét zeneszámának jár meg, illetve ugye ez a dal is majd akkor ott lesz év végén, amikor majd az év zeneszáma választására kerül sor, de hát az még azért arrébb van. Most viszont érkezik nálunk a Bombon, meg utána itt lesz Kylie Minogue is.

Az a még egy eseményről meg kell emlékezni a mai nap kapcsán. 2006-ban, tehát 20 évvel ezelőtt történt, amikor is ugye tüntetők ostromolták meg a Magyar Televízió székházát. A tüntetők Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lemondását követelték, a május 26-ai zárt frakciülésen elhangzott és kiszivárogtatott beszédének tartalma miatt. Hát itt az összegyi beszédről van szó. A tüntetés átterjedt a Szabadság térről, megostromolták a Magyar Televízió székházát. Tehát ez 20 évvel ezelőtt volt, vagyis 2006-ban történt, ugye, a Magyar TV ostroma, úgymond. Nálunk pedig jön Pál Dénes és a hagyom.

Na ez volt tehát akkor Wolf Kati Band, őket is hallhattuk itt a Monavidéki Magyar Rádióban. 9 perc múlva pedig ismételten már friss híreket hallunk, tehát pontban 10 órakor, és a következő órában pedig majd a rádiórendelő is rendelni fog, vagyis itt lesz hallható, úgyhogy jó rádiózást addig is!

A Jatae Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jatae Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. A Lendvai Kinológiai Egyesület szeptember 19-én és 20-án rendezi meg a Cácib Lendava nemzetközi kutya kiállítást a Lendvai Sportparkban. A két nap során két nemzetközi kiállítást és speciális fajta kiállításokat láthat a közönség. Ezekre 377, illetve 379 kutyát neveztek 126 különböző fajtából. A kiállítók 20 országból érkeznek. A legtöbben Szlovéniából neveztek, őket a cseh és a magyar kiállítók követik. A látogatók ezúttal is számos különleges és ritkán látható kutyafajtával találkozhatnak. A kutyákat Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából érkező elismert kinológiai bírók értékelik. A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Szolgálata sikeresen digitalizálta a középiskolások és egyetemisták diák munkáinak közvetítési és szervezési folyamatait. A főbb előnyök és változások a következők. A papíralapú bürokráciát elektronikus folyamatok váltják fel. A diákok online, akár okostelefonról is böngészhetik a szabad álláshelyeket és intézhetik a szükséges engedélyeket. A rendszer automatizáltan párosítja a munkaadói igényeket a diákok profiljával és ráéréseivel. Amint egy 300 ezer eurós fejlesztés célja, hogy a szolgáltatás gyorsabban, átláthatóbban és hatékonyabban legyen elérhető a fiatalok és a munkaadók számára egyaránt. A Eurostat adatai alapján a medián jövedelem 60%-a alatti jövedelemmel rendelkező 65 év feletti magyarok 30,6%-a él az igényeit meghaladó méretű ingatlanban. A magasabb jövedelmű időseknél ez az arány 47%. Az adatok arra utalnak, hogy a túlméretezett lakhatás nem kizárólag a legszegényebb idősöket érinti, ugyanakkor az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára a fenntartási költségek különösen komoly kihívást jelenthetnek. A helyzetet nehezíti, hogy sokan nem készülnek fel időben a nyugdíjazással és az idősödéssel járó megváltozott pénzügyi körülményekre, illetve lakhatási igényekre. A spanyol rendőrség péntek reggel megkezdte több száz bevándorló átszállítását az észak-afrikai Ceutában, a város kikötőjében létrehozott új befogadó központba, írja The Brussels Times. A július 30-ai tömeges érkezés óta több mint 3000 felnőtt és kiskorú migráns tartózkodik folyamatosan Ceuta strandjain. A mostani áthelyezés azonban nem zajlott simán. A kijelölt gyülekezőponton túl sokan gyűltek össze, ezért a rendőröknek közbe kellett lépniük, és több figyelmeztető lövést is leadtak. Azonnali hatállyal kitiltotta a Fehérházból a CNN és az MS Now hírtelevíziókat, valamint a Politico című lapot Donald Trump, és kilátásba helyezte további médiumok kitiltását is. Az amerikai elnök pénteki bejelentése szerint a döntést az állítólagos álhírek terjesztése indokolta. Az érintett sajtóorgánumok ugyanakkor alkotmánysértőnek nevezik a korlátozást. Trump egyébként korábban már kitiltotta az ovális irodából a mértékadónak számító AP amerikai hírügynökséget is, mert nem volt hajlandó amerikai öbölnek nevezni a mexikói öbölt. Beperelte már az elnököt a New York Times-t, a The Wall Street Journal-t, a BBC-t és más médiumokat is. Sport. A szlovén férfi teniszválogatott kiváló pozícióból várja a folytatást, miután a pénteki nyitónapon 2-0-ás előnyre tett szert Izrael ellen a Davis Kupa második világcsoportjának ljubljanai párharcában, így már csak egy pontra van szükségük a végső győzelemhez. A programma 11 órakor páros mérkőzéssel kezdődik a Breskvár Tenisz Akadémiás alakpályáján. Amennyiben Szlovénia megszerzi a hiányzó győzelmet, sikeresen kvalifikálja magát a 2027. februári egyes világcsoport rájátszásába, és közelebb kerül ahhoz, hogy tartósan visszatérjen a magasabb osztályú nemzetközi elitbe.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire borult lesz az ég, majd a nap folyamán elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Egy-egy futó záporra legfeljebb délután a hegyvidéki országrészben lehet számítani. A csúcshőmérséklet általában 20 és 25 fok között, az Adria mentén 27 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.

0: Az ősz a gyógynövénygyűjtés utolsó, ám rendkívül értékes szakasza. Míg a tavasz és a nyár a virágok és a zsengelevelek időszaka, az őszi hónapokban a növények hatóanyagai főként a gyökerekben, termésekben és a fennmaradó lombban halmozódnak fel. A galagonya bogyója a szívműködést támogatja. A csipkebogyó C-vitamin bombaként erősíti az immunrendszert. A pitypang gyökere pedig a máj méregtelenítését segíti. A felsorolt gyógynövényekről és hasznosításokról szól a rádiórendelőben Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár. A műsor szerkesztője Cigán Szilvia.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: Köszöntöm a rádiórendelő tisztelt hallgatóit! Az egészségügyi műsorok sorozatát a nyári szünet után a természet adta gyógynövényekkel kezdjük. Tartsanak velünk!
1: Alternatív komplementer, természetes.
0: A Muravidéki Magyar Rádióban visszatért a rádiórendelő, ami azt jelenti, hogy hamarosan itt van, hivatalosan is az ősz, a meteorológiai már megérkezett, a naptári még egy kicsit várat magára. A gyógynövények viszont még mindig tesznek arról, hogy gyűjthetjük őket, illetve egy részüket, és saját hasznunkra elraktározhatjuk télire, jövőre. Vajdics Rozália a gyógynövények területén jártas nyugalmazó biológia és kémia tanár továbbra is rendelkezésünkre áll, és most az első kérdésem az ugye, hogyha tavasszal inkább a virágot és az első zsenge leveleket gyűjtöttük, akkor most feltételezem, hogy most a bogyókat, vagyis a termést és a gyökeret lehet gyűjteni. Mit ajánl, mit lehet még így szeptember második felében, esetleg még októberben tenni azért, hogy életünk szebb legyen?
2: Igen, nagyon sokat tehetünk saját magunk, de használnunk kell a gyógynövényeket, és most be kell gyűjtenünk őket. Említeném először is a csalánt, ahol gyűjthetjük a gyökerét is, de gyűjthetjük még a csalány levelét is. Ezt még száríthatjuk. Ez a sari csalány épp annyi hatóanyagot tartalmaz, vagyis nagyon sok hatóanyagot tartalmaz, mint a tavaszi. A gyökereket ősszel vagy kora tavasszal gyűjtjük, akkor, amikor a növény nem fejlődött ki annyira, mert olyankor a gyökérben nincs energia, most pedig tele van energiával. Kiássuk a csalángyökeret, a gyermekláncfű gyökeret és minden más gyökeret, amit használunk. Még tisztítjuk, felvágjuk annyira, hogy könnyebben megszáradjon, és száraz helyen tároljuk őket. A csalánból készíthetünk még mostan tinktúrát is. Úgy csináljuk, mint más tinktúrákat, a csalánleveleket. Összevágjuk, lazán megrakunk egy duncos üveget, én mindig ilyen befőttes üvegbe teszem, lazán megtöltjük, és minőséges pálinkával felöntjük. Hát én leginkább a törkőpálinkát szeretem, mert a törkőpálinka már magában is nagyon sok egészségre szolgáló hatóanyagot tartalmaz. Ezt a tinktúrát meleg helyen tároljuk, naponta felrázzuk, és 2-3 hét után átszűrhetjük, üvegekbe tesszük, és eltesszük télire. A tinktúrának ugyanaz a ható ereje, mint egy teának, és pedig, hogy tisztítja a vért, vért képez, C-vitamin tartalmaz, és még nagyon sok jó hatóanyaga van a csalánynak. Gyűjtsük ezután a zsáját is. A zsáját a kertünkbe gyűjthetjük, vagy ha valakinek szerencséje volt, a tengerről hozott zsáját. Szárítsuk meg, ne aprítsuk fel, de tegyük száraz helyre. A zsája nagyon jó gyulladást csökkentő. Teának is használhatjuk, ha fáj a torkunk, azzal öblögetjük, de ha rendszeresen fogyasszuk a zsája teját, immunerősítőként is szolgálhat. Ha rendszeresen naponta isszuk a zsája teát, akkor nem olyan erősre főzzük. Két kiskanál zsáját leöntünk 2 deci vízzel, 2,5 deci vízzel, leforázzuk, és csak 3-4 percük álljuk hagyni, leszűrjük, és így isszuk naponta. De ha gyulladás csökkentőnek, vagyis gátlónak akarjuk öblögetni a torkunkat, akkor pedig 7-10 percig is áztatjuk a vízben. Zsájából is készíthetünk tinktúrát is, és épp így használjuk. Most itt az ideje az egynyári üröm gyűjtésének. Most már látni lehet a virágait, nem kell megvárnunk, hogy teljes virágzás legyen, olyan apró kis sárga gombocskák jelennek meg. Szerintem még 2-3 napos napot várnom kell, legalább az én ürömömnél, és akkor gyűjthetjük. Ezt is megszárítjuk, de ha annyi egynyári ürömünk van, tegyünk egy zacskóba is, ilyen lyukacsos zacskóba, és akasszuk fel olyan helyre, ahol ezek a rágcsálók is szeretnek bevonulni, állítólag nem szeretik az illatát. És ez elijeszti a rágcsálókat is, de az egynyári ürömből készíthetünk tinktúrát is. Ez a tinktúra nagyon jó ellenálló képességű növelő is, és félretehetjük teának is. A teája is ellenálló képességet növel. De itt ne gondoljunk arra, hogy a tinktúra meg a tea olyan bum hatása van neki, hogy egyszer iszunk, és már meg is gyógyultunk. Ez hosszabb ideig tart, mint már szoktam mondani, huzamosan kell fogyasztanunk ezeket a gyógynövényes kivonatokat. Az énnyári ürömből készíthetünk kenőcsöt is, ami ízületi fájdalmakat enyhít, és az övsömörnél is segít ez a kenőcs. Még gyűjthetjük a cickafarkot, gyűjthetjük a málnalevelet, ami nagyon jó a cukorbetegeknél, mert természetes inulint tartalmaz, ami a növényi inzulin, és csökkenti a vércukrot. Gyűjthetjük a terméseket is, mint már említetted. Itten először a bodzatermést ajánlom. Egy figyelmeztetés, a bodzatermést ne próbáljuk meg nyersen, ne is fogyasszuk nyersen, mert nem jó hatással van a szervezetünkre, valami nehézséget okozhat, de ha megfőzzük, valami jót készítünk belőle, lehet lekvár, vagy lehet ilyen szörpszerűség, az pedig tele van hatóanyagokkal. És pedig hogyan készítsünk ilyen bodza termésből szirupot? A bodzatermést szedjük le, mert ez ilyen esernyős virágzású, és akkor a termések is olyan, ezeket a kis bubikákat szedjük le, tegyük edénybe, és annyi vizet öntsünk rá, hogy eltakarja. Amikor ezeknek a kis terméseknek a héja pattogni kezd, akkor szűrjük át, és nyomogassuk át úgy, hogy a mag a szűrőn maradjon. Utána szűrjük át egy gázison, és fele annyi cukrot adjunk hozzá, mint mennyi a folyadék. Ezt is még forraljuk meg, és tároljuk sötét helyen vagy hűtőben, és naponta egy kis kanállal fogyasszunk belőle. Ez is nagyon jól növeli az ellenálló képességünket, sőt, akkor is nagyon ajánlatos, amikor már betegségünk van, akkor is nagyon jót tudhatni a szervezetünkre. Épp így gyűjthetjük a csipkebogyó termését is. Én nem szokom megvárni, hogy a csipkebogyót a dér megtöri, hogy megpuhuljon. Én már tavaly is mondtam, hogy konyharuhába teszem, és klofulóval, húsklofulóval megpuhítom, üvegbe teszem, felöntöm minőséges pálinkával, és akkor nagyon vigyázni kell, mikor ez a 2-3 hét után elkészül ez a tinktúra, hogy nagyon sűrű anyagon szűrjük át, hogy azok az apró szűröcskék ne menjenek a szirupba, de eddig még senki sem panaszkodott, nem is a szirupba, a tinktúrába, és egy is egy nagyon jó ellenálló képességnövelő, tele van C-vitaminnal. Gyűjthetjük a kökény termését is, hogyha nem eszik meg a madarak, de ha megeszik, semmi gond, épp úgy a galangonya termését is, amiből nagyon jó légvárt is készíthetünk, ezeket a terméseket is mind megszáríthatjuk teának is, de ezt a teát úgy készítjük, hogy már este beáztatjuk, és reggel akkor csak felmelegítjük. Készíthetünk kasvirág tinktúrát is. Én már a kasvirágból az egész növényt, szár, levél, virágot összeaprítunk, épp úgy tinktúrát készítünk, egy befőttes üveget lazán megtöltünk, feltöltjük pálinkával, minden nap kicsit megkeverjük, felrázzuk, 3-4 hét után leszűrjük, de most már egy növényt fel is áldozhatunk, hogy kivesszük a gyökerét, megmossuk, összeaprítjuk, és azt is leöntjük pálinkával.
0: Külön
2: üvegben, és ebből nem kell sok, mert a gyökérben több hatóanyag van, és mikor ez is 3-4 hétig állott, átszűrjük, és a két tinktúrát összekeverjük. Olyan hatóasos tinktúrát kapunk, mint a gyógyszertárban vásárolhatunk. És hogyha legalább ennyi tinktúrát készítettünk, akkor ahogy jön az október, jönnek a ködös idők, jön a mégfázásos idő, vagy a vírusos idő, kezdjük a fogyasztását ennek, amit elkészítettünk. Mondjuk 2 hétig reggel a teánkba tegyünk egy kis kanál csipkebogyó tinktúrát, 1 hét után vagy 2 hét után tegyünk egy kanál egy nyári üröm tinktúrát, utána kasvirág tinktúrát, utána csalánvirág tinktúrát, és mire még egyszer ezt megismételjük, vége a télnek, és mi átéltük az nélkül, hogy valami nehézségünk lenne.
0: A számtalan őszi kincs közül kiemelkedik a babérlevél. Nem csak közkedvelt fűszer, hanem kiváló gyógyhatású növény is. A rádiórendelő folytatásában Vajdics Rozália többek közt a babérlevél hasznos tulajdonságait is ismerteti.
2: Most a cickafarkot szélhetjük a természetben is, de a természetben vigyáznunk kell, hogy ki a rét, most nincs annyi probléma ezzel, mert nem fogják kaszálni, de ha lehetőségünk van, ezeket a gyógynövényeket tenyészhetjük itthon is. A gyógynövényeket ismernünk kell, megfelelően gyűjteni akkor, amikor ideje van ennek, megfelelően szárítani, tárolni, és a legfontosabb, használnunk kell. Nem segít a gyógynövény, ha zacskóba van, nem segít, ha nem készítünk teát, és nem segít, ha nem fogyasszuk huzamosabban. És még csak még egy dolgot szeretnék említeni, a babérlevélről. Nagyon sokáig, legalább 5 évvel ezelőtt hallottam először, milyen jó gyógyhatása van a babérlevélnek. Addig a babérlevelet csak a konyhában használtuk. Szonya Loncsár könyvében és az írásaiban, előadásaiban figyeltem fel legelőször erre, hogy mi mindenre jó a babér. Én leginkább ilyen babérolajat ilyen ízületi fájdalmakra használom. Ha ilyen fájdalmunk van, nagyon jó babérlevél olajjal bekenni, és nálam ez bejött, használ. Lehet, hogy más is megpróbálhatja.
0: És otthon el tudjuk készíteni ezt a babérlevél olajat?
2: El tudjuk készíteni. Legelőször, amikor Szonya Loncsártól hallottam, én megpróbáltam úgy, ahogy ő mondta. Olajban, minőséges olajban, ő mindenki olívaolajt ajánl, mert az nagyon jó a bőrnek, szervezetnek, de nagyon jó hatása van a napraforgó olajnak is. Vegyünk minőséges napraforgó olajt, és semmi hibát nem követtünk el, mert épp olyan jó hatása van a testünkre, szervezetünkre, mint az olívaolaj. És a napraforgó olaj nálunk van itthon. Én először úgy készítettem, ahol Szonya Loncsár mondta, hogy 6 babérlevelet összeaprítottam, betettem 1/2 liter olajba, és a pincibe tettem sötét helyre, sötét zacskóba, 6 hónapig hagytam állni. De na, egyszerűbb elkészítése is van, amire később jöttem rá, recepteket is találtam mástól is, és pedig, hogy például egy recept, hogy 30 g babérlevelet szárazzan összeaprítunk, a tinktúrába vagy a macerátot, ami készítünk, a gyógynövényeket aprítsuk össze, hogy a gyógyhatása könnyebben kiválik belőle, de ha teát, teának szárítjuk, én legalább nem moszogatom össze, a használat előtt szokom ezt csinálni, hogy akkor sokkal jobb illata mindene van. 30 g babérlevélre 250 ml minőséges napraforgó olajat öntünk, sötét helyen tároljuk 14 nap, többször felrázzuk, átszűrjük, de ha nem szűrjük át, az se baj, és így már használhatjuk is. Külsőleg is nagyon jó ilyen ízületi fájdalmaknál használhatjuk, épp úgy, mint az olajat salátára használhatjuk, táplálkozás elkészítésére is, valami táplálék elkészítésére is, mindenre. Nagyon jó. És miért jó ez a babérlevél olaj? Sok antioxidántat tartalmaz, elősegíti az emésztés, A-vitamin tartalmas, az egész B-komplex vitamint megtaláljuk benne, C-vitamin tartalmas, és még a minerálokból is van benne vas, kálcium, mangán, magnézium, cink, és stb. egyedül használni kell. De még egy egyszerűbb recept van ehhez, vásároljunk babérlevél illóolajat, nagyon drága, de megéri, hogyha komótosak vagyunk, és pedig azt is ilyen, egy déci olajba csöppentsünk 10 csöpp babérlevél olajat, rázzuk fel többször, és ezt is használhatjuk ilyen gyulladás csökkentésre, sőt, az arcunkra is használhatjuk, és a testápolására is.

Kedves hallgatóink, Önök a Rádiórendelőt és Vajdics Rozáliát hallották. A műsor készítésében közreműködött Györkös Gorán hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

Nyilvános lesz Deák Bill Gyula temetése. Szeptember 30-án temetik tehát Deák Bill Gyulát, Bill kapitányt, derül ki a napokban elhunyt énekes közösségi oldaláról. A szertartás 13 órakor kezdődik a 10. kerületi új köztemető 3-as számú ravatalozójában. Aki lerona a kegyeletét, megtehető nyilvános temetésen egy szál fehér rózsával, írták. A 77 éves blues legenda halálhírét szintén ezen az oldalon közölték a nyilvánossággal csütörtökön. Halálának körülményéről elsőként annyi volt csak tudható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul történt. Később kiderült, hogy pacemaker-t ültettek be neki a zalaegerszegi Szent Rafael kórházban. A rutin műtétnek számító beavatkozás után éjszaka azonban hirtelen szívhalál állt benála. Most pedig akkor hivatalos oldalán ugye bejelentették, hogy szeptember 30-án lesz a temetés, nyilvános temetés lesz, és aki lerúna a kegyeletét, megteti méghozzá egy szál fehér rósával, írták. Mi pedig megyünk tovább, jön Billy Joel és Janka és Kristóf is jönnek.

10:48 perc a pontos idő, és ugye Jankás Kristóf volt ez a forgó széllel, még egy kis zene következik majd az MMR-en, aztán pedig 11 órakor hírek, utána pedig kezdetét veszi majd a kívánság műsor, úgyhogy továbbra is akkor számítunk Önökre, úgyhogy hamarosan majd hírek, aztán kívánság műsor.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek. Hey!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Lendvai Kinológiai Egyesület szeptember 19-én és 20-án rendezi meg a Cancio Lendava nemzetközi kutya kiállítást a Lendvai Sportparkban. A két nap során két nemzetközi kiállítást és speciális fajta kiállításokat láthat a közönség. Ezekre 377, illetve 379 kutyát neveztek 126 különböző.

0: különböző fajtából. A kiállítók 20 országból érkeznek. A legtöbben Szlovéniából neveztek, őket a cseh és a magyar kiállítók követik. A kutyákat Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából érkező elismert kinológiai bírók értékelik. Szlovénia szerte összesen 20 jól ismert épület és nevezetesség borul vörös fénybe szeptember 19-én a vérbetegségek napja alkalmából. A kezdeményezésben résztvevő legjelentősebb helyszínek a következők. A ljubljanai híres Hármas híd, a Celjei vár, a Muraszombati vár, a Ráunai városháza, a Krányi gimnázium épülete, a Velenyei víztapark és a Vipavai Lantieri kastély. A nap folyamán a fényfestés mellett szakmai programokat, információs pontokat és egy hagyományos vörös sétát is szerveztek Ljubljana belvárosában, hogy közelebb hozzák a témát a lakossághoz. A Szlovén Vérbetegek Egyesülete által szervezett Világítsunk vörössel, győzzük le együtt a vérbetegségeket elnevezésű akció célja a figyelemfelkeltés, valamint a betegek és hozzátartozóik támogatása. Önkéntesek takarítanak ma Ankarántól Piránig. A szlovén tengerpart, bár viszonylag rövid, körülbelül 46 kilométeres, rendkívül gazdag élővilággal rendelkezik, így az Ankarán és Pirán közötti szakasz megtisztítása hatalmas segítség a helyi ökoszisztémának. A 17. alkalommal megszervezett Tiszta Part kampány és a több mint 260 önkéntes mozgósítása jól mutatja a közösség erejét és a környezettudatosság fontosságát. Az ilyen akciók nem csak a szemmel látható hulladéktól, főként műanyagoktól, cigarettacsikkektől tisztítják meg a strandokat és a sziklás partokat, hanem felhívják a figyelmet a tengeri környezet védelmére is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter péntek este az ATV egyenes beszéd vendégeként részletezte a kormány döntését, miszerint felbontják a Mészáros-Lőrinc és Széj László érdekeltségébe tartozó 35 éves autópálya koncessziós szerződést. Vitézi szerint jogellenes és brutálisan túlárazott a szerződés, ami pénzügyileg is teljes mértékben tarthatatlan a magyar állam számára. 20 ezresekben ez 1150 tonna, ami nagyjából 46 nagy nyerges vontatónyi pénz. Ezt kapná meg Mészáros Lőrinc és Széj László. Ha a szerződés végbe menne, 2057-ig. Minden egyes órában átlagosan 77 millió forintot kéne nekik kiutalni az adófizetők pénzéből, fogalmazott Vitézi. A svéd Nobel Alapítvány pénteken bejelentette, hogy a rangos díjak idei pénzdíját 9%-kal emeli, így az összesen 12 millió svéd korona, azaz mintegy 1 220 000 dollár lesz, mind a hat kategóriában, számolt be a Reuters. Az idei fizikai, kémiai, béke, irodalmi, közgazdasági, valamint orvostudományi és élettani díjak nyerteseit október 5-e és október 12-e között hirdették ki az első díjak átadásának 125. évfordulója alkalmából. Sport. A Nemzetközi Biatlon Szövetség Berchtesgadenben tartott 17. kongresszusán Tim Farcsnikot választották meg az IBU új elnökévé. A krányi sportszakember hosszú idek óta aktívan részt vesz a biatlon versenyek szervezésében. Farcsnik, aki a Nemzetközi Biatlon Szövetség végrehajtó bizottságának tagja és a poklyukai biatlon versenyek titkára, a svéd Olle Dálint váltja, aki 2018 óta állt a biatlon világ élén. A szlovén jelölt az egyetlen pályázó volt az Ernyő szervezet új elnöki posztjára.
1: Időjárás.
0: Eleinte többnyire borult lesz az ég, majd a nap folyamán elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Egy-egy futó záporra legfeljebb délután a hegyvidéki országrészben lehet számítani. A csúcshőmérséklet általában 20 és 25 fok között, az Adria mentén 27 fok körül alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral az esti órákig Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Kívánságműsor.

0: De te nem mondtad a végén majd...
1: Háttérben már halljuk Daniel Fitől a dalt, méghozzá az Azt mondtad címűt, ezt Móni kérte tőlünk lentiből, úgyhogy ezzel akkor már indítjuk is a kívánságműsort, közben pedig lehet bennünket hívni 575 17 18 és 575 17 19. Külföldről pedig ugye 00 386 2, azt kell először tárcsázni.

0: És van két telefonálónk is, hogy köszöntöm az első hallgatót. Haló, jó napot kívánok!
1: Képviselőt, kedves Sándor, jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Én szeretnék a Szabadság Vándorait meghallgatni.
0: Szabadság Vándorai, rendben, akkor mindjárt előkerítjük ezt a dalt. Úgyhogy köszönjük szépen a hívást, és akkor továbbra is jó rádiózást kívánok.
1: Minden jót, viszont hallásra!
0: És van még egy telefonálónk. Haló!
2: Haló, jó napot kívánok!
0: Jó napot!
2: Szeretném meghallgatni Kordáéktől. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, című számot.
0: Szeress úgy is, ha rossz vagyok, és Korda Györgyék. Rendben, akkor hamarosan, hogy ez is következik. Köszönjük szépen akkor a hívást, köszönjük. És szép napot kívánunk. Egyébként Korda Györgyéktől többen is kértek zeneszámot, akkor ez most majd mindenkinek szólni fog, úgyhogy van még egy telefonálon közben, itt hallom, úgyhogy egyébként Eszter is kért tőlünk Korda György számot, hogy akkor neki is szólni fog majd. Közben pedig akkor van telefonálunk, és haló, haló, jó napot!
3: Jó napot kívánok, Sándor! Elfi vagyok Kacsáról. Sztrojka Tibitől szeretném meghallgatni a Tiltott Szerelem című dalt.
0: Tiltott Szerelem és Sztrojka Tibi. Rendben, akkor azt is majd elő fogjuk keríteni, és akkor hallani is fogjuk majd. Köszönjük szépen a hívást, szép napot kívánunk!
3: Köszönöm szépen, Sándor, további szép napot
0: önöknek. Viszont hallásra!
3: A rádió hallgatóinak, viszont hallás!
0: És van még egy telefonálunk, halló, jó napot!
4: Adjon Isten szép jó napot, Sándor, Jutka vagyok, én szeretném kérni Horváth Robitó, megdobban-e még a szíved című számot. Ezt a dalt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdival, Marikával, Angélával, meg a Tornyi Marika barátnőmmel közösen hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérésem, további szép szombati napot és jó erőt, egészséget kívánok a dolgozóid, társaidnak és a rádió minden kedves hallgatójának.
0: Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk. Na és akkor következzenek a dalok, indítsuk is akkor a Szabadság Vándoraival.

0: Na és van még itt telefonálunk, köszöntöm az első hallgatót. Halló, jó napot!
1: Szép üdvözlet Sándor önnek, és az Istvánnak a stúdióban. A véletlenül dolgozik a Bográrka, őtet is üdvözlöm. Én pedig szeretném meghallgatni éjszakák és nappalok. Nagyon szépen megköszönöm, Iri, a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, szép napot kívánunk, viszonthallásra. És van még egy telefonálunk, halló, jó napot!
2: Jó napot kívánok, Sándor! Túlérző József vagyok, Nagykanizsáról.
0: Üdvözlet.
2: Szeretném kérni a P-mobiltól a Menj tovább című számát.
0: P-mobil és Menj tovább. Mindjárt utána nézzünk akkor, hogyha megvan-e. P-mobil, tehát éjszaka. P-mobil. Megvan, rendben, úgyhogy akkor hamarosan az is szólni fog. Köszönjük szépen a hívást! Szép hétvégét kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm,
0: viszonthallásra! És akkor következzen is éjszakák és nappalok, valamint jön majd P-mobil és a Menj tovább!

0: Párt a kérésre mindjárt érkezik az Illéstől a Ne gondold című dal. Aztán Erzsi kérésére szól majd a Vadfruttiktól a Lehetek én is. Majd itt lesz velünk, míg a Metro és tőlük a Mi fáj című dalat fogjuk hallani, ezt pedig László kérte tőlünk.
1: Ne gondold, oh, ne, hogy ti-

Betty kérésére mindjárt érkezik a Vastag testvérektől az Őrizd az álmod című dalt, utána pedig akkor meghallgatjuk Deák Bill Gyulát is, és a felszarabazottak balladája, ezt Lívia kérte tőlünk, ugye méghozzá Deák Bill Gyula emlékére. Úgyhogy Vastag testvérek, aztán Deák Bill Gyula.

Boldog igazán című dal érkezik a Párnográsztól Ibolya kérésére, és utána pedig jön még egy dal, még hozzá, nem adlak másnak, Zárai Márteiktól fogjuk ezt hallani, Marika és Feri kérték Körmendről, valamint Emilia kérését is teljesítjük, még hozzá a Szeptember volt című dalt. Ezt fogjuk akkor lejátszani, és akkor ennyi fért a mai kívánság műsorba, mi meg gyorsan elbúcsúzunk, köszönjük szépen, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is velünk. Király Tomival indítottunk reggel, most már Filip van itt velünk, méghozzá jól csinálja a dolgát, és délután is jól fogja csinálni, meg délután mindenképp jó társaságban is lesznek. Donner Tímea várja önöket, hamarosan pedig Déli Krónika, hiszen ugye jön majd a délelőtti hírszerkesztő, Oleti Zsuzsanna és ugye Donner Tímea. Az ennyeket egyébként Király Boglárka válogatta. Jó rádiózást, szép hétvégét!

A Jatae Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jatae Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01 584 26

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Donner Tímea műsorvezető és Oletics Zsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Bucsák Filip hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalónk főbb témáiról először csak röviden.
2: Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg a Caci Blendava nemzetközi kutya kiállítást a Lendvai Sportparkban.
1: Szlovénia szerte 20 jól ismert épület és nevezetesség borul vörös fénybe ma este a vérbetegségek napja alkalmából.
2: A magyar külügyminiszter szerint erőre és sebességre lesz leginkább szüksége Európának, hogy visszanyerje versenyképességét.
1: Pénteken megkezdődött Oroszországban a szigorúan ellenőrzött háromnapos választás.
2: Megállapodott Grönlandról az Egyesült Államok és Dánia.
1: A rövid tartalomismertetés után már is rátérünk a részletes jelentésekre. Szlovén rovatunkat ezúttal egy helyi hírrel indítjuk, tartsanak velünk a folytatásban is. A Lendvai Kinológiai Egyesület szeptember 19-én és 20-án rendezi meg a Caci Blendava nemzetközi kutya kiállítást a Lendvai Sportparkban. A két nap során két nemzetközi kiállítást és speciális fajta kiállításokat láthat a közönség.
2: A két napra összesen 377, illetve 379 kutyát neveztek 126 különböző fajtából. A kiállítók 20 országból érkeznek. A legtöbben Szlovéniából neveztek, őket a cseh és a magyar kiállítók követik. A látogatók ezúttal is számos különleges és ritkán látható kutyafajtával találkozhatnak. A kutyákat Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából érkező elismert kinológiai bírók értékelik. A kiállítók és négylábú kedvenceik a rangos Cacip címért is versenybe szállnak, amely a nemzetközi szépségbajnoki címre való jelölést jelenti.
1: Az Országgyűlés Közpénzügyi Felügyeleti Bizottsága pénteki ülésén felszólította a kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedéseket az egészségügyi és nyugdíj alapok hiányának pótlására, miközben a kormánypárti koalíció igyekezett akadályozni a döntést. A várható hiány az egyik fő oka annak, hogy a szakszervezetek és az ellenzéki pártok ellenzik a jogszabályt és népszavazást követelnek.
2: A Janez Jánse vezette jobboldali kormánykoalíció által 2026 májusában áterőltetett törvénycsomag ellen a Szlovén Szakszervezetek Szövetsége és az ellenzék azonnal aláírásgyűjtésbe kezdett. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a jogszabály lebontja a szociális államot, gyengíti a munkavállalói jogokat, előnyben részesíti a magasabb jövedelműeket és fölpörgeti a privatizációt, különösen az egészségügyben. A kormány 2026. szeptemberében fogadta el a költségvetés módosítását, amely jelentősen növeli a védelmi és pénzügyi tárca kiadásait. Míg a kormány a túlméretezett állami szektorra és a bürokráciára hivatkozva szerkezet átalakítást és leépítéseket helyezett kilátásba, a szakszervezetek attól tartanak, hogy a közszféra karcsúsítása és a privatizáció hosszú távon hatalmas hiányt és szolgáltatásromlást okoz a jóléti rendszerekben.
1: A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Szolgálata sikeresen digitalizálta a középiskolások és egyetemisták diák munkáinak közvetítési és szervezési folyamatait.
2: A főbb előnyök és változások a következők. A papíralapú bürokráciát elektronikus folyamatok váltják fel. A diákok online, akár okostelefonról is böngészhetik a szabad álláshelyeket és intézhetik a szükséges engedélyeket. A rendszer automatizáltan párosítja a munkaadói igényeket a diákok profiljával és ráéréseivel. Amint egy 300 ezer eurós fejlesztés célja, hogy a szolgáltatás gyorsabban, átláthatóbban és hatékonyabban legyen elérhető a fiatalok és a munkaadók számára egyaránt.
1: Szlovénia szerte összesen 20 jól ismert épület és nevezetesség borul vörös fénybe szeptember 19-én a vérbetegségek napja alkalmából.
2: A kezdeményezésben résztvevő legjelentősebb helyszínek a ljubljanai híres hármas híd, a Celjei vár, a Muraszombati vár, a Rávnéi városháza, a Krányi gimnázium épülete, a Velenyei Vistapark és a Vipávai Lajtieri kastély. A nap folyamán a fényfestés mellett szakmai programokat, információs pontokat és egy hagyományos vörös sétát is szerveztek Ljubljana belvárosában, hogy közelebb hozzák a témát a lakossághoz. A Szlovén Vérbetegek Egyesülete által szervezett Világítsunk vörössel, győzzük le együtt a vérbetegségeket elnevezésű akció célja a figyelemfelkeltés, valamint a betegek és a hozzátartozóik támogatása.
1: Önkéntesek takarítanak ma Ankarántól Piránig. A szlovén tengerpart, bár viszonylag rövid, körülbelül 46 kilométeres, rendkívül gazdag élővilággal rendelkezik, így az Ankarán és Pirán közötti szakasz megtisztítása hatalmas segítség a helyi ökoszisztémának.
2: A 17. alkalommal megszervezett Tiszta Part, Csiszta Obála kampány és a több mint 260 önkéntes mozgósítása jól mutatja a közösség erejét és a környezettudatosság fontosságát. Az ilyen akciók nem csak a szemmel látható hulladéktól, főleg műanyagoktól, cigarettacsikkektől tisztítják meg a strandokat és a sziklás partokat, hanem felhívják a figyelmet a tengeri környezet védelmére is.
1: Erőre és sebességre lesz leginkább szüksége Európának a következő időszakban, hogy visszanyerje versenyképességét, mondta Orbán Anita kormányfő helyettes külügyminiszter a Hungarian Business Leaders Forum 26. csúcs találkozóján pénteken.
2: A magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban elmondta, Magyarországnak újra meg kell határoznia magát a világban. A nagyhatalmi verseny erősödik, az ellátási láncok átalakultak, a geopolitikai feszültségek pedig szintén folyamatosan alakítják a helyzetet. Kiemelte, Magyarországnak nem különálló tagként, hanem törekvő szövetségesként van jövője Európában. Hatékonyabb és felelősebb piacgazdaságra van szüksége ehhez, nem csak például euró bevezetésre. Orbán Anita leszögezte, a legfontosabb feladat a külügyminiszterként a nemzetközi bizalom megerősítése, mind a vállalások teljesítésében, mind az adott szó terén javítani kell az ország helyzetét.
1: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök új regionális együttműködési keretet indított el pénteken 7 szomszédos országgal együtt annak érdekében, hogy ösztönözze a térségi beruházásokat.
2: A Kárpáti nyolcak névre keresztelt kezdeményezés Ukrajnát, Romániát, Szerbiát, Lengyelországot, Szlovákiát, Csehországot, Ausztriát és Magyarországot fogja össze, és az együttműködésben az Európai Unió is részt vesz. A tagállamok a biztonság, az energia, a logisztika, a határ átnyúló gazdasági kapcsolatok és a helyi közösségek támogatása terén dolgoznak együtt. Zelenszkij a közlekedést és a logisztikát, a katonai mobilitást, a kritikus ásványi nyersanyagokat, valamint a kereskedelmet és a beruházásokat jelölte meg az együttműködés kiemelt területeiként. Hozzátette, hogy a régió Európa kapujaként szolgálhat a Dél-Kaukázustól és Ázsiából a Fekete-tengeren át érkező útvonalak számára.
1: Pénteken megkezdődött Oroszországban a szigorúan ellenőrzött 3 napos választás, amely várhatóan tovább erősíti Vlagyimir Putyin hatalmát 26 évnyi vezetés után, miközben Ukrajna elleni teljes körű háborúja már bőven az 5. évébe lépett.
2: A szavazólapon kizárólag Putyint és az Ukrajna elleni háborút támogató pártok szerepelnek. A kormányzó Egységes Oroszország, a Kommunista Párt, az Igazságos Oroszország, a Nacionalista LDPR és az Új Emberek. A Jabloko Oroszország egyetlen nyilvánosan háború ellenes pártja, amely még működik az országon belül, nem vehet részt a választáson. A párt a közösségi médiában, különösen a fiatalok körében szerzett jelentős támogatást, miután kezdetben még engedélyezték az indulását. A választáson 450 állami duma képviselői hely és 11 szövetségi régió kormányzói posztja talál gazdára. Az orosz választások keretében a szavazás olyan ukrajnai területeken is zajlik, amelyeket Moszkva csapatai szálltak meg, ezt sem Kijev, sem a nyugat nem ismeri el legitimnek.
1: Az Egyesült Államok és Dánia megállapodott Grönland biztonságáról, lezárva azt a hónapok óta tartó diplomáciai konfliktust, amit Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzéséről, illetve akár erővel történő elfoglalásáról szóló kijelentései váltottak ki.
2: Az egyezmény teljes szövegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Egy névtelenül nyilatkozó amerikai külügyi tisztviselő szerint azonban az Egyesült Államok állandó hozzáférési, bázis használati és átrepülési jogokat kapna, valamint új katonai létesítményeket is építhetne külön dán vagy grönlandi jóváhagyás nélkül. Az egyezmény azt is megtiltaná, hogy NATO-n kívüli országok katonai bázisokat csapatokat hozzanak létre Grönlandon, illetve Oroszország és Kína a Washington által érzékenynek tekintett ágazatokban olyan beruházásokat hajtson végre, amelyek veszélyeztethetik az Egyesült Államok biztonságát. Az új megállapodás amerikai tájékoztatás szerint akkor is érvényben maradna, ha Grönland a jövőben függetlenné válna Dániától.
1: Záróhírünkben arról, hogy azonnali hatállyal kitiltotta a Fehérházból a CNN és az MSNBC hírtelevíziókat, valamint a Politico című lapot Donald Trump és kilátásba helyezte további médiumok kitiltását is.
2: Az amerikai elnök pénteki bejelentése szerint a döntést az állítólagos álhírek terjesztése indokolta. Az érintett sajtó orgánumok ugyanakkor alkotmánysértőnek nevezik a korlátozást. Trump korábban kitiltotta az ovális irodában a mértékadónak számító épi amerikai hírügynökséget is, mert nem volt hajlandó amerikai öbölnek nevezni a mexikói öbölt. Beperelte már az elnök a New York Times, a Wall Street Journal-t, a BBC-t és más médiumokat is.
0: Sport.
1: Az olimpiai Ljubljanai jégkorong csapata 3-5-re legyőzte a Ferencvárost Budapesten, és így 3 pontot szerzett a kibővített osztrák Eishockey Liga első fordulójában pénteken. Ma 16 órakor egy másik magyar csapattal, a Fehérvárral találkoznak a fővárosiak. A Krim OTP Group Mercator női kézilabda csapata ma 18 órakor a Dán Eisberget fogadja a Tivoli csarnokban, az EHF bajnokok ligája 3. fordulójában. A nyitó vereségek után a fiatal szlovén csapatra egy új nehéz próbatétel vár. A Krim stratégiája Rasmus Paulsen azt várja játékosaitól, hogy jól védekezzenek a favorit dánok ellen, és a lehető legkevesebb hibát kövessék el. A szlovén férfi teniszválogatott kiváló pozícióból várja a folytatást, miután a pénteki nyitónapon 2-0-ás előnyre tett szert Izrael ellen a Davis Kupa 2-es világcsoportjának ljubljanai párharcában, így már csak egy pontra van szükségük a végső győzelemhez. A program ma 11 órától páros mérkőzéssel folytatódik a Breskvár Tenisz Akadémia salakpályáján, amelyre Grega Zsemlja edző Sebastian Domenkót és Zsigós Eseket nevezte be. Amennyiben Szlovénia megszerzi a hiányzó győzelmet, sikeresen kvalifikálja magát a 2027. februári egyes világcsoport rájátszásába, és közelebb kerül ahhoz, hogy tartósan visszatérjen a magasabb osztályú nemzetközi elitbe.
2: Időjárás. Eleinte többnyire borult lesz az ég, majd a nap folyamán elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Egy-egy futó zápor a legfeljebb a hegyvidéki ország részben lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között, az Adria mentén 27 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma Lendva körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: A tisztelet a bizalom alapja a tűzoltóságban is. Együttműködés nélkül pedig nincs hatékonyság a terepen sem. A harmadszor lebonyolított őri napok nyújtanak évente alkalmat arra, hogy komolyabb szakmai kérdéseket is megvitassanak a muravidéki tűzoltók és az Országos Szövetség képviselői, valamint a környező országokból érkező kollégák. E kétnapos nemzetközi tűzoltó szimpóziumnak vendége volt Jánkó Czerkvénik is, aki az Országos Szövetség elnöke. Tűzoltókról, mint megbízható partnerekről adott elő. Tadej Panker nyomozó pedig a tűzoltók és rendőrök közti hatékony együttműködés módjairól beszélt terepi tapasztalatok alapján. Első a biztonság. Szombaton 14 óra 15 perckor. Ismétlés hétfőn 21 órakor.
0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.

Szeptember 19-e van, szombat délután a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, a takarítási világnapon egyébként. Ezt szeptember 3. hétvégén tartják meg mindig, és hát általában a szombati napra időzítik a különböző megmozdulásokat. Így van ez most a szlovén tengerparton is, erről szóltunk már a krónikában. Akár mivel, takarítással, főzéssel, mosással, pihenéssel, bármilyen programmal telik a szombat délutánjuk, vagy akár dolgoznak, akkor is számítunk figyelmükre a következő órákban. Egészen este 7-ig tart ma is a vezetett műsorrész. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Húcsák Filip, a híreket továbbra is Oleté Zsuzsanna szerkeszti. Itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Donner Tímeát hallják. Rádiózzunk együtt, számítunk figyelmükre.

what it's all about.

No, lássuk, hogy alakul az időjárásunk. A jelenlegi helyzetkép szerint hát változóan felhős az ég felettünk, itt-ott vannak felhők, azért nem az a meghatározó, de vidékünkön is azért inkább szűrt napsütésben van részünk. Ami a hőmérsékleteket illeti, 22 fok van itt Lendván, 21 fokot jelentenek Muraszombatból, Mariborból, aztán a főváros környékén is 22 fok van, Koper 28 fokos, a Kredaricán 6 fokot mértek röviddel ezelőtt, ez a mostani helyzetkép. És hogy mire számíthatunk a nap folytatásában, hát ilyen változóan felhős időre. Fokozatosan tisztul ugyan majd az ég felettünk, de itt vidékünkön a délután második felében lehet majd zavartalan napsütés, aztán meg majd már gyorsan itt lesz az este. Nem tudom, figyelték-e, de 4 perccel rövidebb a nappal a mai napon, mint a tegnapi napon volt, tehát 2 perccel később kelt a nap, és 2 perccel korábban fog nyugodni, úgyhogy hamisítatlanul itt van már, vagy kétségtelenül itt van már az őszanyakunkon. Na de vissza a mai naphoz. A hegyvidéken fordulhat elő némi csapadék, itt vidékünkön erre nem kell számítani. A nappali csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul, a tenger melléken mérhetnek ennél magasabb értéket. Holnap reggel az alacsonyabban fekvő területeken köd képződhet, napközben nagyjából napos időre készülhetünk, este felé észak felől megnövekedhet a felhőzet. Reggel 10-16 fok lesz, holnap délután 24-28 fokot mérhetünk majd. Aztán, ami Magyarország időjárását illeti, hát változóan felhős az ég ott is az ország felett, és a következőképpen alakulnak a hőmérsékletek. 23 fok van Lentiben, Nagykanizsán, Szentgotthárdon és Szombathelyen is, 24 fokot jelentenek Zalaegerszegről, Budapest környékén 25 fok van, hát megközelítjük a 30 fokot, de valószínűleg nem érjük el. Talán majd a holnapi napon. Holnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep.

0: helyenként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve ködös párás lehet a reggel, főleg Magyarország délnyugati tájain. Aztán vasárnap délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az északi, északnyugati tájakon csapadék is előfordulhat majd, ezek környezetében a szél is megélénkül. Hajnalban 7-15 fok lesz, délután 26-30 fokot mérhetünk, aztán hétfő reggelre esővel, záporral vonul át felettünk egy hideg front, napközben már napos gomoly felhős időre készülhetünk, futó záporok fordulhatnak elő. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik majd a szél. Hétfőn hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18-24 fok, tehát jócskán csökken a maximum érték vasárnap után, hétfő délutára majd. Vissza a mai naphoz. Időjárási front nincsen felettünk, hú de jó, de a melegedő időjárás hatására felerősödhetnek a melegfronti jellegű tünetek az érzékenyek körében, úgyhogy nem ússzuk meg a mai napot sem. Főleg az érzékenyeknél lehet migrén, fejfájás, gyulladásos vagy emésztőrendszeri problémák, aztán fáradékonyság, koncentrációzavar, vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok és mi minden van itt még, nem akarok senkit elrettenteni, pihenjenek, szombat délután van, és hát rádiózzanak velünk a folytatásban is. Ennyit az időjárásról, orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de sajnos nem zökkenőmentesen, hiszen meghibásodott egy jármű a tenger melléki autópályán Vörtnika felé, illetve Vörtnika mellett Koper irányába, itt le kellett zárni egy sávot. Aztán torlódik a forgalom a Steyer autópályán Trojan és Blagovica között a főváros irányába, illetve a tenger melléki autópályán Unec és Posztolyna között Koper felé. Itt vidékünkön nincsen fennakadás, a radarra pedig Lendva környékén számíthatunk. Tartsák be a szabályok. Kellemes délutánt. Négy perc elmúlt el egy óra, ezek voltak a friss információk. Itt van előttünk a szombat délután, ha gondolják, akkor töltsük együtt. Mi számítunk figyelmükre a folytatásban, hogy mi mindennel jelentkezünk, nem sokára azt is elmondjuk.
1: MMR.

3:42, lássuk akkor a további tartalmat, majd az ünnepelteket köszöntjük fel, aztán zenékkel folytatjuk tovább ezt az órát, 2:00 pedig természetesen jönnek majd a friss hírek, 2:45 után az első a biztonság című összeállítás következik, 3:00 pedig majd a terepjáró, mondom, hogy a terepjáróban mi minden lesz. Képzés volt az óvodapedagógusok és zenetanárok számára a zenei nevelés fejlesztésére, tudással és átéléssel, ez egyébként az EU jóvoltából valósult meg, aztán a muraszombati Storyland nemzetközi filmfesztiválról, illetve filmfesztiválon ott volt vendégként Bollók Csaba filmrendező, aki az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Filmművészeti Intézetének vezetője, és ez a filmfesztivál Muraszombatban zajlott, erről is lesz majd egy összeállításunk, ahogy a most hétvégén megrendezésre kerülő Cacib Lendava nemzetközi kutya kiállításról is, ezt itt a Lendvai Sportparkban tartják ma és holnap. Aztán a terepjáró után is jönnek majd a zenék, a 7 zeneszámát is meghallgatjuk, 4:00 friss hírekkel jelentkezünk, 4:45 után pedig a hétvégi randevú lesz hallható, 5:00 hírek, aztán jönnek majd az ismétlések is, 4:30 után a csütörtöki technológiai műsort ismételjük meg, aztán még a gyerekgondolatokat is abban az órában, a következőben pedig 6:30 után a Tini Express legutóbbi részét, de 6:00 természetesen lesz majd napi krónika, amelyben a mai nap legfontosabb történéseit foglaljuk össze. 7:00 előtt egy picivel búcsúzunk, akkor meg majd még a továbbiakat is elmondjuk. Nagyjából tehát ennyi részünkről. Remélem mindenki megtalálja a kedvére valót. Jó vételt, jó rádiózást, szép szombat délutánt!

Két perc elmúlt el 1:30, az ünnepelteket köszöntjük fel szeptember 19-én. Wilhelmina névnap van ma, illetve Vilma napja. Ez mind-mind német eredetű, magyarul a Vilmos férfi névnői párjáról van egyébként szó, illetve a Wilhelmina továbbképzéséről. Aztán a Szuzanák is ma ünnepelnek, a szlovén naptárban ez szerepel. A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, jelentése Lilium, héber közvetítéssel került egyébként át a többi nyelvbe. Aztán köszönhetjük még Dorian vagy Dorion, Emily, Emilia, Emília, Január, Jónás, Konstancia vagy Konstantina, aztán Mari, Mária, Pompónia, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, és amit már említettem, tehát Szuzana és Vilma, Wilhelmina ismerőseinket is. Hát boldog névnapot kívánunk nekik, és a születésnaposokat is köszöntjük természetesen szeptember 19-én. Hát az szép, hogyha valaki meg éppen a névnapján ünnepli, mondjuk a születésnapját, biztos ilyen is előfordul. Külön gratulálunk mindenkinek, és hát természetesen további jó szombat délutánt, jó rádiózást. A V-motorok felvételével megyünk tovább, meg még sok-sok zene belefér természetesen ebben az órában, úgyhogy maradjanak velünk, kellemes délutánt.

Két perc elmúlt, 3:42, vannak programok, ahova el lehet látogatni ma is. Például ma tartják a 8. kisfalusi Bogrács Festet. Ott a falu otthon előtt találják meg őket, úgyhogy egykor kezdődött a program, és bőven lehet még menni, mindenkit szeretettel várnak. Aztán egy másik program Dobronakon 2-kor kezdődik, ez a Diófesztivál. A Dobronaki Györgyháznál indul majd a program. Az udvarban, a gasztroteraszon, aztán a pajtában is lesznek különböző programok. Mindenkit szeretettel várnak erre a programra is, tehát Diófesztivál Dobronakon ma délután. Rédicsen pedig szüreti vigadalom van, 1 órától van már a gyülekező, a felvonulás pedig jó 10 perc múlva, 2 környékén indul. Aztán a délután további részének helyszíne a Pajta Színház, ahol egy tál étellel vidámsággal várnak minden kedves érdeklődőt és résztvevőt. Ezek a programok tehát, még egyébként a többi mellett, amiket szoktunk említeni, illetve péntek délután hallhattak, ezek mellett még ezeket is választhatják akár. És ugye, ahogy említettük, itt a kutya kiállítás lent van, úgyhogy erre is sok szeretettel várják az érdeklődőket. Ez nem csak a mai napon van, hanem a holnapi napon is lesz. A terepjáróban hallhatnak majd róla, és ha meg tetszik, akkor holnap is el lehet rá látogatni. Ennyit akkor a mai programokról. Itt nálunk zenék jönnek a folytatásban, 2-kor pedig híreket mondunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az ütemterveknek megfelelően halad a Koper-Divácsa közötti második vágány építése, Marco Brézigár, a DVTDK projektvállalat igazgatója szerint. A munka nagy része várhatóan az év végére befejeződik. Ezt követi a tesztelés és a használatbevételi engedély megszerzése. A Koper kikötőjét Divácsával összekötő 27 kilométeres vonal teljes beruházása 1,1 milliárd euró, ami 41 millióval kevesebb az eredetileg tervezetnél. A projekt kulcsfontosságú Közép-Európa és a Koperi kikötő áruforgalma szempontjából. A szakasz nem is egy, hanem két TEN-T folyósó része, a Balti-Adriai és a Mediterrán folyósói. A vasútvonal 7 alagúton keresztül halad, és a bővítéssel jelentősen nő majd a kapacitása. A projekt elkészültével a napi vonatforgalom több mint kétszeresére, a jelenlegi 94-ről 212-re nő. Jelenleg mintegy 14 millió tonna árut szállítanak a Divácsa-Koper vonalon. A pálya megduplázása után ez a szám megháromszorozódik, és csaknem 37 millió tonnára emelkedik. Emlékezetes, hogy 2018-ban a magyar kormány felajánlotta beszáll a beruházásba megfelelő ellentételezést cserébe, azonban ezt a szlovén kormány elutasította. Így végül Magyarország az olaszországi Triest kikötőjében, a Koperi kikötő közvetlen versenytársában tervez terminált építeni. Az olasz kikötő beruházása eléri a 200 millió eurót, amely megegyezik azzal az összeggel, amennyit Magyarország a Koper-Divácsa vonal bővítésére szánt. Ukrajna elnöke a nyugat-ukrajnai csúcson mutatta be a 8 országot tömörítő blokkot, együttműködést ígérve biztonság, energetika és kereskedelem terén. A csúcs találkozó szervezői szerint mintegy 90 közös projektet mutattak be a befektetőknek a tanácskozás Investment Lab nevű fórumán. Ezek megvalósításához becslések szerint 9,4 milliárd eurónyi beruházásra lenne szükség. A találkozón résztvevők között volt Donald Tusk, lengyel miniszterelnök, Alekszandar Vucic, szerb elnök és Nika Szurdan, román államfő is. Az ukrán elnök X-re posztolt képe alapján Magyarországot nem képviselte senki. Drón csapódott egy működő orosz atomreaktor hűtőjére.

0: tornyába a drón felrobbant, az érintett blokk mégis maximális teljesítményen üzemel tovább. Az incidens csütörtökön történt a Kursz 2 atomerőműben, ahol a becsapódás az egyes blokk hűtőtornyát érte. A Rosatom pénteki tájékoztatása alapján a robbanás csak kisebb károkat okozott a létesítményben. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, hogy a blokk 100%-os kapacitással működik, a sugárzási értékek nem változtak, és továbbra is a természetes háttérsugárzás szintjén mozognak.
1: Időjárás.
0: Délután elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, egy-egy futó záporra legfeljebb a hegyvidéki ország részben lehet majd számítani. A csúcshőmérséklet általában 20 és 25 fok között, az Adriamentén 27 fok körül alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma Lendva körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést.
2: MMR.

6 perccel vagyunk 2 óra után, zene még a folytatásban, aztán 3:15 után majd az első a Biztonság című sorozat újabb része következik, hallgassák meg.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
2: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
3: Mivel lehet a leginkább megőrizni a tűzoltókba vetett bizalmat, és hogyan lehetséges hatékony együttműködés nyomozó és tűzoltó között? A harmadszor lebonyolított őri napok nyújtanak évente alkalmat arra, hogy komolyabb szakmai kérdéseket is megvitassanak a muravidéki tűzoltók és az Országos Szövetség képviselői, valamint a környező országokból érkező kollégáik. A kétnapos nemzetközi tűzoltó szimpóziumnak vendége volt Jánko Cerkvénik is, aki a tűzoltókról, mint megbízható partnerekről szólt. Panker nyomozó pedig a tűzoltók és rendőrök közti hatékony együttműködés módjairól beszélt terepi tapasztalatok alapján. Szabó Márk vagyok, ez itt az első, a biztonság. Jánko Cerkvénik a Szlovén Tűzoltó Szövetség elnöke második mandátumában, és arról beszél, hogy a tűzoltóság hogyan lehet megbízható partner, de helyzetképet is nyújt és kilátásokba bocsátkozik a jövőre nézve is.
4: Posebej pa sem vesel da su danas s nami tudi kolegi iz susedne Austrije, Mađarske, Hrvatske.
5: Itt az őri napokon külön üdvözlöm magyar, osztrák és horvát bajtársainkat. A nemzetközi kapcsolataink csak erősítenek bennünket, és reményt adnak arra, hogy bármi bajban számíthatunk barátainkra. Nagyon örülök annak, hogy a rendőrség, a katonaság és a polgári védelem képviselői is itt vannak velünk. Ez azt jelenti, hogy partnerként együtt gondolkodva lépünk fel nem csak a terepen, hanem a közéletben és a politikában is. A helyi közösségek nélkül sincs sikeres tűzoltóság. Idén is rengeteg rendezvényünk volt, amelyeket csak azért tudunk kivitelezni, mert a polgármesterek és községek támogatnak minket. Az ő anyagi segítségük nélkül a munkánk lehetetlen lenne. Gyakran emlegetem a tisztelet fogalmát. Úgy vélem ugyanis, hogy csak is a tisztelet teremtheti meg a bizalmat. Ha a tűzoltóink egymásban nem bíznak meg, akkor a terepen sem tudnak hatékonyan dolgozni. A tisztelet és a jó kommunikáció tehát alapfeltétele a sikeres munkának és a kialakuló bizalomnak.
3: Cerkvénik elnök tehát újra hangsúlyozta, hogy a hatékony polgári védelmet közös munkával egymásban bízva tudják csak megteremteni. A rendszer különböző oszlopai, a rendőrök, a katonák és a tűzoltók.
5: A társadalomban uralkodó állapotok miatt már köztünk, tűzoltók között is egyre több az önző cselekedet. Ez ártalmas szervezetünknek és nincs helye köreinkben. Szövetségünk jogi személyként áll ki egyesületeink mellett. Ezért az egyéni érdekek nem kerülhetnek előtérbe. Közös célokat kell kövessünk, ezért átgondolt döntéseket kell meghoznunk. A tűzoltóságról szóló törvény egyértelmű, és ennek betartását el is várom mindenkitől. Mi gyakran kerülünk példakép szerepbe, ezért is olyan fontos, hogy méltóan végezzük munkánkat. Az utóbbi 10 évben csúcsszervezetünkben kialakítottunk egyfajta protokollt. Az a szokásrend, ami minden tűzoltó rendezvényen előtérbe kerül, 2 törvény alapján alakult ki. Az egyesületekre és a tűzoltóságra vonatkozó törvényeket kell ilyenkor betartani. Az a jó, ha az elnök és a parancsnok nem tekintélynyelvűen vezeti az egyesületet, de egyfajta beléjük vetett tiszteletre mégiscsak szükség van, ha sikeresen akarunk dolgozni.
4: Predsednik in poveljnik, že ob sami izvolitvi, če nimate kemije, če nimate vzpostavljenega spoštovanja in zaupanja, zagotovo na dolgi rok zadeva ne bo šla.
5: Az én személyes véleményem szerint alapvető, hogy az elnök és a parancsnok közt legyen jó kémia, megértés és tisztelet. A gyakorlat azt mutatja, hogy enélkül komoly gondok keletkezhetnek. Azzal, hogy különbözőek vagyunk, nincs semmi gond. de kell tudjunk egyeztetni nézeteinket. Sokszor az a kérdés, hogy ki legyen a valódi főnök. Nos, a legjobb, ha a bizalom alapján egy szinergia alakul ki a két vezető közt. Szerencsére a társadalom évről évre azt nyilatkozza ki, hogy megbízik bennünk. Azonban ezt a bizalmat ki kellett építenünk, és meg is kell őriznünk. Fontos, hogy minden vezető személy belássa, hogy ez csapatmunka, hogy egyedül nem lehet mindent elvégezni. Ezért is fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik hajlandóak felelősséget vállalni. Hisz egy vezető jogilag és pénzügyileg is felel a munkájáért. Kevesen vannak, akik hajlandóak vállalni ezt a terhet. Azt üzetem tehát, hogy minden egyesületben dolgozzanak azon, hogy legyenek olyan személyek, akik a jövőben vállalnak vezetői funkciókat a következő mandátumban.
4: Na svojega sliske karriere omogočite in pripravite kandidate za morebitne funkcije tudi za naslednji mandat.
3: Ez azért is időszerű, mert országunkban 2028 elején minden egyesületben, szövetségben elérkezik a tisztúító választások ideje. Ilyenkor derül ki, hogy vannak-e olyanok, akik elnökként vagy parancsnokként hajlandóak felelősséget vállalni egy-egy egyesület vagy szövetség élén. Cirkvénik elnök így folytatja.
5: Nem helyes, ha azt mondjuk, hogy amíg én vagyok, addig minden úgy lesz, ahogy én gondolom. Utána pedig már úgyis mindegy. Azt állapítjuk meg, hogy a tapasztalatot és a tudást nem tudjuk továbbadni kellő mértékben. Ezért azon leszünk, hogy az egyesületek vezetőit aktívabban képezzük. Nem elég, ha jó az egyesületünk, emellett hatékonyságra is szükségünk van. Minden bevetésnél fontos lenne, hogy a védelmi szervek képviselői személyesen is ismerjék egymást. Gyakran elzárkózunk magunkba, pedig nagyon fontos, hogy minden szinten együtt tudjunk működni.
3: Az utóbbi időszakban igen sok állami forrás áramlott a tűzoltóság felé, és helyi szinten is emelkedett a finanszírozási kedv. Ha ezt még Európai Uniós forrásokkal is megtoldanák, még jobb lenne az összkép, mondja Cerkvenik elnök.
4: Seveda leta 2026, ki je pomembno zaradi nove umestitve finančne perspektive 2027-2034.
5: Az idei év fontos a források szempontjából is. Egy új anyagi perspektíva elején állunk Európai Uniós szinten, amelyet hatékonyabban kellene kihasználjunk. Az Európai Uniós forrásokból többet is le tudnánk hozni. Nem maradhatunk most le, mert akkor hiába szomorkodunk majd 7 évig, hogy elestünk a lehetőségektől. Ezért is nagyon fontos, hogy jó viszonyt ápoljunk a polgármesterekkel, tehát a helyi közösségekkel igen szorosan illene, hogy együttműködjünk. Fontos, hogy mi tűzoltók hangosan kiálljunk az érdekeinkért. Az eddigi években nem volt elég lehetőségünk a pályázatokon indulni. Azonban a többi országok jó példáját követve, a községekkel együtt fellépve, a következő időszakban szintet kell lépnünk. Mert mi magunk egyedül, mint elhangzott, nem tudjuk elérni a céljainkat.
4: Časnik domisli ja zakaj ne bi sami, jaz sem že enkrat povedal, ne gre, ker smo prešibak člen v tej zgodbi in samo združeni lahko dosežemo tisto, kar se želimo.
3: Janko Cerkvenik még megemlítette Őri Ernőt is, a hodosi tiszteletbeli szövetségi parancsnokot, aki idén lenne 90 éves. Ennek tiszteletére Hodoson a tervek szerint emlékműsort szeretnének tartani halálának évfordulója környékén, tehát októberben.
6: A tűzoltó Gasilec magazinja pedig 130 éves lesz.
4: Samo tri organizácie so, ki imajo podobno starost svojih strokovnih revij, Planinci, Čebelari in pa Gasilci.
5: Csak a hegymászók és a méhészek rendelkeznek még ilyen nagymúltú írott lappal. Ezért ez kiemelkedő és büszkének kell legyünk rá. Habár nehéz manapság írott sajtót fenntartani, hisz egyre kevesebb az előfizető, de a történet nem szakadhat meg. Biztosítanunk kell a jövőjét lapunknak. Mi pedig továbbra is járni fogjuk a terepet és meglátogatjuk az összes tűzoltó szövetségünket. Ilyenkor mindig nyílik alkalom arra is, hogy beszéljünk a térség polgármestereivel. Tehát hatást tudunk gyakorolni rájuk. Tavaly mintegy 200 tűzoltó rendezvényünk volt, és idén is majdnem ennyi lesz év végéig. Fontos, hogy országos szövetségünk vezető tagjai is megtiszteljék jelenlétükkel a jubileumokat. Ezzel is jelezve, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Feladatunk az is, hogy az Európai Tűzoltó Szövetséggel is ápoljuk a jó viszonyt.
4: Impasse veda medarna sodelovanje z evropsko gasilsko zvezo NCTI. Zelo pomembno.
3: Janko Cerkvenik elnök végül jelezte, hogy két mandátum, tehát 8 év után kijelentheti, nem indul újra az elnökségért. Üzenete és kívánsága, hogy a tűzoltók sosem a külsőségekre helyezzék a hangsúlyt, hanem a valódi tartalomra. Tavaszi beszéde óta egyébként már kiderült, hogy Cerkvenik elnök indul a helyhatósági választásokon idén ősszel Szentgyúr polgármesteri tisztségéért. Az őri napokon elhangzó szakmai előadásokat erősítette Tadej Pánker, a muraszombati rendőrigazgatóság nyomozója is. Ő szintén az együttműködést emelte ki, mint legfontosabb értéket, amikor arról beszélt, hogyan kell közösen dolgozzanak tűzoltók és rendőrök a bevetések során.
7: Pri obravnavi primerov požarov se policija sooča z uničujočimi posledicami ognja.
8: A tűzeseteknél a rendőrök súlyos károkkal szembesülnek. Ezért nehéz a rendőrségi munka az ilyen helyszíneken, amikor az a célunk, hogy kiderítsük, mi okozhatta a tűzesetet. Nehezíti a bűnesetek feltárását, amikor már maguk a kiérkező rendőrök azt jelentik, hogy nincsenek bűntényre utaló jelek. Pedig sokszor mégis kiderül, hogy hanyagság miatt, például rossz építési megoldások vagy elmaradó karbantartás miatt keletkezett tűz. Mivel nagyon megváltoztatja a tűz a helyszínt, ezért sokszor nem állapítható meg a tűz oka. A tűzoltók élet és vagyonmentő munkájukkal maguk is megváltoztatják azt. A kiérkező rendőrnek kellene biztosítania a helyszínt, azonban ez nem mindig sikerül jól, mert gyakran újságírók, szomszédok vagy maga a gyújtogató is hozzáféréshez jut.
3: A tűzeset helyszínét megfelelően biztosítani tehát fontosabb rendőrségi feladat, mint azt elsőre gondolnánk. Az is rossz gyakorlat, amikor a tűzoltóknak megengedik, hogy részben elbontsák vagy kiürítsék a kiégett épületet, amelyet még nem mértek fel a nyomozók, mondja Tadej Pánker.
7: Delevanje se po pogašenju požara pojavijo napake, ko policisti ali celo ogledna skupina dovoli tudi gasilcem, da se prične delno rušiti, prazniti objekt ali spreminjati samo pogorišče.
8: Csak akkor szabad elbontani vagy kiüríteni az épületet, ha az élet vagy baleset veszélyessé válik. Ilyenkor megkérjük önöket, tűzoltókat, hogy dokumentálják az eredeti állapotot. Enélkül ugyanis szinte lehetetlenné válik a tűz okának megállapítása. Fontos az is, hogy megtudjuk, kik dolgoztak a bevetésen, mely egyesületek, kik a vezetőik. Azt is közölni kell a helyszínelőkkel, hogy biztonságos-e az épületben dolgozniuk vagy sem. Ha nem tudjuk megállapítani a tűz okát, akkor ki kell kérdezni az összes tűzoltót és szemtanút. Ha holttestet találunk, akkor ki kell kérdezni azt a tűzoltót is, aki megtalálta az áldozatot, és kideríteni, hogy megváltoztatta-e a holttest állapotát. Megtörténik ugyanis, hogy bűnözők egy korábban meggyilkolt szemét másik tűzeset segítségével igyekeznek eltüntetni.
7: Samo kamuflaža za katero hujšo kaznivo dejanje, ki se je zgodilo že pred tem.
3: A tűzoltók a rendőrök számára tehát nagyon fontos információs forrást jelentenek, hisz tudják, miként terjed a tűz, és általában elsőként érkeznek ki a helyszínre. Viszont az élet és vagyonmentés hevében a jól felszerelt tűzoltók is hibázhatnak. Az is megtörténhet, hogy illetéktelen személyek diktálják az oltás tempóját, vagy hogy főleg faluhelyen jellemző ez is, igyekeznek eltusolni a tűz keletkezésének okait egyes személyek. Ez főleg a biztosítási csalásokkal van összefüggésben. Az éjszakai tűzőrség is adhat alkalmat arra, hogy a gyújtogató újra megközelítse a helyszínt és megváltoztassa azt, még mielőtt a helyszínelés megtörtént volna. Az is lehetetlenné teszi a rendőrök munkáját, fűzte még hozzá Tadej Pánker nyomozó, ha idő előtt rendbe teszik, megtisztítják a tűzeset helyszínét. A tűzoltók tehát szakszerűségükkel és e rendőrségi kérések betartásával hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megbízható partnerek legyenek. És a műsor első részében is a tűzoltókról, mint megbízható partnerekről szóltunk. Ezzel ér véget ma az első, a biztonság. Figyelmüket köszönöm, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!
0: A Muravidék hullámhossza. MMR

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra, és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

Ez volt a Honey Beast felvétele, és mindjárt jönnek még a zenék ebben az órában. Most azt mondja, hogy 3 perccel elmúlt 3:43, a következő órát viszont majd a terepjáróval indítjuk, úgyhogy néhány percnyi próza következik. Mondom ezt azoknak, akik inkább a zenét szeretik. Lesz 3 összeállításunk, érdemes lesz őket meghallgatni. Képzés az óvodapedagógusok és zenetanárok számára a zenei nevelés fejlesztésére, ez lesz az egyik téma. Aztán Muraszombatban filmfesztivált tartanak, ez a másik, és ugye a CACIB nemzetközi kutyakiállítás van itt Lendván, ma és holnap tartják ezt meg. Ezekről lesz összeállítás, tehát 3 órától. Terepjáró számítunk figyelmükre, tartsanak velünk!

0: Reklám.
1: Kapcsolódjunk ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötője@lendava.si. A Jataé Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jataé Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit. Az EU és a szlovén oktatási minisztérium társpénzelésével valósul meg az a projektum, amelyik a kétnyelvű oktatás minőségének a növelését célozza meg a szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén nemzeti közösségben. Ezen belül került sor az óvodai zenei nevelés fejlesztésére, amit az óvodapedagógusoknak és zenetanároknak szerveztek meg. A projektumról és a képzés második részéről, amit ezen a hétvégén tartanak, Balaskó Enikő, az MMÖNK szakmai munkatársa mondott többet. A riporter Botka Ágnes.
2: A pedagógusok a KATIS rendszerében jelentkezhettek a továbbképzésre, amit ugye az oktatási intézet kezel. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 18 jelentkezés volt. Sajnos jóval kevesebben vannak, de nyilván ez betudható az időpont változásának is. Illetve a középiskolás diákokat vártuk, elsősorban a magyart anyanyelvként tanuló diákokat, hiszen ők az MMNK ösztöndíjában is részesülnek, tehát akik az óvodai nevelés programban tanulnak, de az iskola küldte azokat a diákokat is, akik a magyar nyelvet környezetnyelvként tanulják.
3: A képzést Gró Ilona, a Ringató zenei nevelési módszer alapítója vezeti.
4: Én azt szeretném ez alatt a két nap alatt átadni a pedagógusoknak, itt az itteni kollégáknak, hogy higgyenek a művészet erejében. Tehát a művészet nevelő hatásában. Én a zenével foglalkozom elsősorban, de a művészet sok-sok ágát nagyon kedvelem, és én azt hiszem, hogy a művészet élni segít, túlélni segít, kapaszkodót ad mindannyiunknak, és ha egy pedagógus a művészet eszközeivel tudja nevelni a kisgyereket, akár éppen zene, a zenével, zenei neveléssel, akkor egy életre való muníciót ad a számára. És abban bízom, hogy bármilyen korosztállyal is foglalkoznak itt a kolléganők, tehát nagyrészt azt hiszem, hogy óvodás gyerekekkel, vagy óvod előtti korosztállyal is. Szeretném, hogyha ezután a néhány nap után úgy mennének, hogy saját maguk is töltekezni tudtak, mert épp az előbb arról beszéltünk itt, hogy nem szabad hagyni, hogy kiüresedjen a lelkünk, mert akkor nincs miből adni a gyerekeknek. Tehát én szeretném, ha ők is tudnának saját maguk számára elraktározni, privát emberként is elraktározni olyan zenei anyagot és olyan gondolatokat, amivel hát így töltekeznek, és talán olyan pedagógiai tudást is tudnak magukkal vinni, amit majd a gyakorlatban is a gyerekek között is hasznosítani tudnak. Én itt voltam már tavasszal, akkor elsősorban a bölcsődésekről beszéltünk, picit érintettük az óvodát. Most egy picit érintjük még a bölcsődét, tehát így visszanyúlunk az elmúlt tavaszi két nap tartalmára, és most elsősorban majd az óvodáról lesz szó.
3: Anita Balaic a Lendvai óvodából érkezett.
5: Ez a képzés nagyon hasznos, új énekeket tanulunk, mégis a magyar nyelvet halljuk, és elbeszélgetünk, mondom, mindig valami újat hallunk.

0: Tanulunk is, és mégis az óvodába ezt bevihessék a gyerekeket is. Ők is hallanak valami új énekeket, hogy hallják ők is, hogy a mondta a ritmust hallják.
1: A Rába vidéken a szlovén nyelv értékeinek a megtartása hasonló nehézségekbe ütközik, mint a Mura vidéken a magyaré.
2: Orbán Nina vagyok, az Apát István falvi óvodában dolgozok nyelvi asszisztensként a Rába vidéken, és hát felmerült ennek a továbbképzésnek a lehetőség, és nagy örömmel érkeztem ide, habár tehát annyira nem vagyok zeneileg képzett, de érdekes meghallgatni. Ott az én feladatom, tehát a szlovén nyelv hagyományának a tovább adása, vagyis ápolása. Ugye most itt minden magyarul folyik, de szerintem ugyanúgy, tehát a gyermeknevelés az ugyanúgy folyik szlovénul is, magyarul is, tehát a módszerek ugyanazok, tehát csak a nyelv más. Nekem pont az volt a gondom, hogy szlovén nyelvben találni hasonló mondókákat, népdalokat, népmondókákat, bármit. Tehát most mondjuk, ami legközelebb hasonló ehhez, Muraszombatban működik a Kalilenice elnevezésű ilyen kör, azzal tudok magamnak segíteni. Tehát a Rába vidéki szakmai napokra meghívták Kavasi Monkat Jasát is, és ő mutatta be tehát ezt a szlovén nyelvű ringatószerűséget, és nagyon jól fogadták az ottani óvónők, nagyon tetszett nekik, mutatott példákat is, ilyen úgy hasonló, mint itt közös mondókázás, éneklés volt, és tényleg örültek neki, hogy van ilyen is.
1: 56 filmvetítését, 3 műhelymunkát, több kerekasztal beszélgetést ígért az első Storyland című filmfesztivál Muraszombatban. A szervezők a filmművészetet kívánták közelebb hozni a filmművészet iránt érdeklődőknek. A ma este ünnepi díjkiosztóval záruló fesztivál vendége volt Bollók Csaba filmrendező, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem filmművészeti intézetének vezetője is, aki sok éves tapasztalata alapján fogalmazta meg észrevételeit. Botka Ágnes beszélgetett vele.
3: Első alkalommal rendezték meg a muraszombati Storyland filmfesztivál. A Storyland az egy jó elnevezésnek gondolom, ugye a történetek földje, és hogyha valahol, akkor itt Közép-Európában garmadával vannak történetek, amiket el lehet mesélni, és természetesen a szomszédos országokból, vagy a világ más tájairól is szívesen nézünk történeteket. Amikor filmet készítünk, akkor készítünk egy 5 perces mutatót a filmből, amit pilotnak hívunk, és ez megmutatja a filmben érintett producereknek, társproducereknek, hogy milyen jellegű lesz a film. Tehát ez még nem kerül be a filmbe, de egy ilyen demonstráció, hogy milyen lesz. Most úgy érzem, hogy ez az első alkalommal rendezett fesztivál, ez egy ilyen pilot fesztivál, tehát helyet foglalt a városba, megnevezte magát, és aztán az igazi munka itt kezdődik majd, hogy hogyan lehet felépíteni egy fesztivált. Ez körülbelül 4-5 éves munka, ahhoz, hogy mindenki tudjon róla, a környéken tudjanak róla az emberek, jól kommunikáljanak, jussanak el a hírek az emberekhez. Itt most azért voltak hiányosságok, hogy érdemes azért plakátokat készíteni egy fesztiválon, érdemes szórólapokat készíteni. Itt az online meghirdetés az nem biztos, hogy működik, mert annyi minden van az interneten, hogy mire az ember megtalálja, vagy elindul keresni, aztán már máshol köt ki, ugye ez nem annyira szerencsés, úgyhogy kell, hogy papír alapon plakátok és műsorfüzetek legyenek. Ez szerintem sokkal több néző lett volna, hogyha ezen a téren is jobban oda teszik magukat, de egyébként nagyon kedves mindenki, és azt remélem, hogy jövőre többen, 2 év múlva még többen lesznek, és aztán ez a helynek az egyik jelentős kulturális eseménye lesz, hogy mindenkit szeretettel vár, én most vendég vagyok, de a szervezők nevében is mondhatom, hogy mindenkit szeretettel várnak a jövőbeni muraszombati Storyland fesztiválra.
1: Konkrét feladattal várták önt a műhelyről néhány szót.
3: Egy ilyen műhelyen, ami a fesztivál 5 napja alatt történik, és 3 napos, ez lényegében egy ilyen kis kurzus vagy mesterkurzus. Azok, akiket érdekel a forgatókönyvírás vagy a színészet, akkor jelentkezhetnek, és egy ilyen kis csoportos foglalkozásban valóban tapasztalt alkotók foglalkoznak a jelentkezőkkel. Nem kell professzionálisnak lenni, nem kell színész hallgatónak lenni, tehát bárki jöhet, és bizonyos alapokat kap, vagy megtapasztal egy ilyen közös, azt mondanám, kicsit a dráma játékokhoz hasonló formában, gyakorlatokat készítünk, és akkor megnézzük, hogy mi az, ami színpadra kívánkozik, mi az, ami mozi vászonra kívánkozik, mi az, amit elhiszünk, mi az, amit nem hiszünk el, ha nem hiszük el, miért nem hiszük el, ha elhisszük, miért hiszük el. Tehát itt a színész játéknak a finomságairól van szó. Annak is ajánlható, aki nem akar színész lenni, de lényegében a saját személyiségének a kiterjesztése vagy a tapasztalatok szerzése céljából nagyon hasznos lehet mindenkinek.
1: A beszélgetés folytatását a Horizont egyik következő adásában hallhatják majd, amelyben Baranyi Benő, fiatal filmrendező is mesél a Zanox, Kockázatok és mellékhatások című filmjéről, amit a Muraszombati Fesztiválon is bemutattak. Két évente rendez nemzetközi kutyakiállítást a Lendvai Kinológiai Egyesület. A 24. és 25. CACIB nemzetközi kutyakiállítás szombati eseményére 377, a vasárnapira 379 kutyát neveztek 126 fajtából. A Lendvai Városi Sportparkból Göncz Edit hozott riportot.
4: A Lendvai Kinológiai Egyesület 1981-től működik megszakítás nélkül. Az első nemzetközi kutyakiállítást 1987-ben rendezték meg, és a hagyományoknak megfelelően idén sem maradt el a verseny. Hangoztatták a megnyitón, melyen Magyar János polgármester többek között kiemelte.
5: Biztosan állíthatom, hogy ezen a hétvégén községünk a gyönyörű kutyák és négy lábúvá barátainak, szerelmesének valódi találkozóhelyévé a kutyás élet központivá válni.
4: Pozsonec Robert, egyesületi elnök, a rendezvény jelentőségére utalva a kutya az ember életében betöltött szerepéről, az egyedülálló és különleges kapcsolatról, a feltétel nélküli szeretetről, hűségről is beszélt. Hári Árcson, a Szlovén Kinológiai Szövetség elnöke is köszöntötte a résztvevőket. A szervezők és a bírók társaságában volt Sinko Stefán, a Lendvai Kinológiai Egyesület alapítója, első elnöke is, aki a következő gondolatait osztotta meg velünk.
6: Én nagyon örülök annak, hogy a hagyomány megy tovább. Ez egy nagyon fontos dolog, tulajdonképpen bárhol, bármilyen egyesületben, nem elég az, hogy valaki megalapít egy egyesületet, annak élni és dolgozni is kell. És Lendván ez sikeresen sikerült, és reméljük, hogy továbbra is működni fognak a tagok. Látok egy pár fiatal, aktív tagot az egyesületben, az elnök is nagyon aktív, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy tovább megy a hagyomány, és én tényleg ennek nagyon-nagyon örülök.
4: A nemzetközi kutyakiállításon a szakmai munka során a bírók feladata, hogy az adott előírásokhoz mérjék a ringben felvonuló kutyákat, mondotta Kotlár Robert, nemzetközi bíró.
7: Tökéletes kutya nincs. A mi dolgunk bíróknak az, hogy megtaláljuk az épp benevezett kutyák közül azt, aki a legjobban megközelíti ezt a tökéletes állapotot. És hát a mai nap is erre törekedtem, hogy aki szerintem a legjobban megközelíti ezt a tökéletes állapotot, az nyerjen. És ilyenkor ugye figyelni kell nem csak azt, hogy milyen az anatómiai felépítése, azt is, hogy hogy mozog, a funkcióját hogy tudja ellátni azzal a felépítéssel, ami van neki, ez egy vadászkutyánál ugye nagyon fontos. Szóval ez egy összetett feladat és összetett szempontrendszer. A mai napon két fajtát bíráltam a kettes csoportból, a hovavartokat, illetve a pireneusi hegyi kutyákat, és a hetes csoportból, tehát a vizslák és szetterek csoportjából a vizslákat és szettereket. Nem volt túl sok kutyus, de elég jó minőséget kaptam mára.
8: Délután még lesz feladata?
7: Igen, a délutáni Best in Show-ba, amire emlékszem, hogy biztosan én választom ki a legszebb vadászkutyát a hetes csoportból, illetve azt hiszem a párok vagy tenyész csoportok versenyét is én fogom elbírálni.
4: Posgai Tamás Győrből érkezett, egy rendkívül társaságkedvelő, kiegyensúlyozott Golden Retrieverrel.
9: Ez a kutya, ez 3 éves, magyar champion, szlovén champion, a junior osztályban meg CIB junior junior, tehát magyar, szlovén és szerb junior champion. De felnőttben magyar és szlovén. Hát minden Golden Retrievernek nagyon családbarát az a kutya, de ugye ők vadászkutyák, tehát Magyarországon ahhoz, hogy tenyészteni lehessen a kutyákat, kell képességvizsgát csinálni, nyilván nekik megvan. Aztán lehet ezt tovább vinni, hogy munkavizsgát is csinálnak, az jelen pillanatban folyamatban van. Járunk velük versenyekre, tehát kiállításokra, illetve dolgozunk is a kutyákkal, tehát vadászatokon.
8: Ma milyen célokkal érkeztek Lendvára?
9: Felnőtt interchampion címet tűztük ki magunknak, ugye ahhoz kell 4 cacip címet nyerni, 2 Magyarországon, 2 meg Magyarországon kívül valahol, úgyhogy champion osztályban neveztünk, szeretnénk cacip címet nyerni, és akkor már csak egy kell, hogy a nemzetközi interchampiont is megkapjuk.
4: A délutáni Best in Show adásunkkal egy időben zajlik ma. Azt követően ringbe lépnek a kutyafajták legjobbjai és a csoportgyőztesek. A holnapi program 9 óra 35 perckor folytatódik, a szépségverseny 15 óra 30-kor indul, amikor kiderül, mely kutyák vihetik haza a legrangosabb címeket. Előtte kiválasztásra kerül a Muravidék legszebb kutyája is. A kiállítás látogatói megcsodálhatják a kutyák sokféleségét, láthatják a felvezetőkkel való jó együttműködésüket, tanúi lehetnek rátermettségüknek. A belépés ingyenes.
1: Kedves hallgatóink, a szombati terepjáróban Botka Ágnes és Göncz Edit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

adni, de itt nem kiabálunk. A gimiseket hagyja most már, majd reggel visszavárjuk. Az agy, az nem a régi már, de a nyelv még meglódul. Jó éjszakát, szegény öreg Tóth úr!

Spy. Egy perccel múlt 3:30, ne menjenek sehova, maradjanak még a folytatásban is. Egyébként este 7-ig tart ma is a vezetett műsorrész. Most ebben az órában zenékkel folytatjuk, aztán közben persze a 7 zeneszámát is meghallgatjuk. 4 órakor jönnek majd a friss hírek, a következő órában pedig randevúra hívjuk Önöket. Tartsanak velünk, továbbra is kellemes odakint az időjárás, szépen süt a nap. Vidékünkön 26 fok körüli a hőmérséklet, úgyhogy örüljünk ennek a szép időnek, ki tudja, meddig lesz még ilyen kegyes hozzánk az időjárás. Egyébként a következő héten sem lehet nagyon okunk panaszra, őszies lesz, de azért lassan-lassan mégiscsak egyre ősziesebb. Na, ennyit akkor erről. Terepjárót ismétlünk majd 20 órától természetesen, de erről majd a búcsúkor bőven szólni fogunk. Az meg még egy kicsit odév van, 7 óra előtt lesz. Most meg 2 perccel vagyunk 3:45 után, úgyhogy zenével folytatjuk. Érkezik az Isten háta mögött.

Ez volt a hét zeneszáma, 3 perccel múlt el 3:44, van egy felhívásunk is. A Lendvai Termáresort névadó pályázatot hirdett a parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan egyedi, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a Lendvai Termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázatra a Lendvai Termáresort honlapján lehet jelentkezni, ott találnak egy űrlapot, és azon keresztül lehet beküldeni a névjavaslatot szeptember 22-ig, tehát már csak néhány nap van hátra. Ha tehát van egy jó ötletük, akkor mindenképpen pályázzanak ezen a pályázaton. Ennyit akkor ezzel a felhívással kapcsolatban is, akkor még némi zene, jó 10 perc múlva 4 órakor jönnek a hírek, a következő órában pedig jövünk majd a hétvégi randevúval, ne adják ki!

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma zárul Dublinban az EU pénzügyminisztereinek kétnapos informális találkozója, amelyen Andrej Šircel, szlovén tárcavezető is részt vesz. A találkozó során az uniós pénzügyminiszterek egyeztetnek az európai bankszektor versenyképességéről, a globális innovációk pénzügyi rendszerekre gyakorolt hatásáról és a mesterséges intelligenciáról is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben 14.565 személysérüléses közúti baleset történt Magyarországon. Ezekben 456 ember meghalt, 19.158 pedig megsérült. Egy évvel korábban még 497 halálos áldozatot regisztráltak, vagyis a javulás érzékelhető, de a veszteség továbbra is súlyos. Átlagosan majdnem minden napra jutott legalább egy közúti baleset. Közben látványosan terjed egy új veszélyforrás, az elektromos rollerek és más mikromobilitási eszközök egyre nagyobb arányban jelennek meg a személysérüléses balesetek okozói között. Egy alig észrevehető fékpedál alkatrész hibája miatt 183.211 autót hív vissza a BYD Kínában. A Reuters beszámolója szerint az intézkedés a 2014 és 2022 között gyártott Chin és Tang sorozatú modelljeit érinti. A probléma nem közvetlenül a fékerőt veszélyezteti, szélsőséges esetben azonban a féklámpák akkor is világíthatnak, amikor a vezető már felengedte a pedált. A hiba mégsem veszélytelen. A folyamatosan világító féklámpa megtévesztheti a mögöttes forgalmat, mert a többi közlekedő nem tudja megállapítani, mikor lassít ténylegesen az előttük haladó autó. Ez különösen sűrű városi forgalomban vagy autópályán növelheti a ráfutásos balesetek kockázatát. A javítás fizikai alkatrészcserét igényel, vagyis a problémát nem lehet vezeték nélküli szoftver frissítéssel megszüntetni. Egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy az érintett Chin és Tang modellekből exportáltak-e Európába, illetve kerülhetette közülük Szlovéniába. A hazai BYD tulajdonosoknak ezért csak akkor kell intézkedniük, ha az európai importőr vagy valamelyik márkaszerviz külön értesítést küld számukra. Donald Trump amerikai elnök kiált fia Donald Trump Jr. mellett, miután kiderült, hogy egy Kremlhez köthető orosz oligarcha fizette esküvői ünnepségeinek egy részét, írja a Horvát Index. Külföldi források szerint Umar Kremljov több százezer dollárnyi költséget állt a májusi bahamai ünnepségeken. Trump a Fehérházban úgy nyilatkozott, a pénz elfogadása teljesen megengedett, és tudomása szerint fia vissza is fizett az összeget. Kremljov a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség elnöke, és szoros kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A ProPublica szerint Kremljov csak nem sokkal az esküvő előtt ismerkedett meg Trump Juniorral, az ünnepségeken azonban egy nagyobb orosz vendégcsoporttal együtt vett részt.
1: Időjárás.
2: Délután elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, egy-egy futó záporra legfeljebb a hegyvidéki országrészben lehet számítani. A csúcshőmérséklet általában 20 és 25 fok között, az Adria mentén 27 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig lent a körzetében végez majd gyakoribb sebességellenőrzést.
0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

0: Sziasztok, hallgatók! Ez itt a hétvégi randevú.
1: Én Martina vagyok.
0: Én pedig Barbara. És a mai adásban olyan felfedezésekről és találmányokról mesélünk nektek, amelyek ma már teljesen természetes része az életünknek, pedig eredetileg senki sem ezeket akarta létrehozni.
1: Ha érdekel titeket a téma, akkor tartsatok velünk!

0: Amikor egy nagy tudományos felfedezésre gondolunk, általában egy tökéletesen megtervezett laboratóriumot, hosszú éveken át tartó számításokat és egy ünnepélyes heuréka pillanatot képzelünk el.
1: A valóság azonban sokszor jóval kaotikusabb. Most olyan történetek következnek, amelyben a tévedés nem a munka végét jelentette, hanem valami egészen új kezdetét.
0: Kezdjük talán a legismertebb történettel, a penicillin felfedezésével.
1: 1928-ban Alexander Fleming skót bakteriológus baktériumokat tenyésztett londoni laboratóriumában. A nyári szabadsága után visszatért, és észrevette, hogy az egyik tenyésztőedénybe penész került.
0: Egy laboratóriumban a szennyezett minta általában rossz hír. A legegyszerűbb megoldás az lett volna, hogy Fleming kidobja az egészet és újrakezdi a kísérletet.
1: Csak hogy észrevett valami szokatlant. A penész körül a baktériumok nem növekedtek, mintha a penész egy láthatatlan védőzónát alakított volna ki maga körül.
0: Fleming felismerte, hogy a penész valamilyen baktériumölő anyagot termel. Ezt az anyagot később penicillinnek nevezte el. A felfedezést 1929-ben tudományos közleményben is bemutatta.
1: A történet azonban itt még korán sem ér véget. Fleming felfedezte a jelenséget, de a penicillint akkor még nem tudta megfelelően megtisztítani és gyógyszerként nagy mennyiségben előállítani.
0: Több mint 10 évvel később Howard Florey, Ernest Chain és kutatócsoportjuk folytatta a munkát. Nekik sikerült olyan eljárás kidolgozniuk, amelyel a penicillin valóban használható gyógyszerré válhatott. Fleming, Florey és Chain 1945-ben közösen kapták meg az orvosi Nobel-díjat.
1: Ez azért fontos, mert a penicillin történetét gyakran egyetlen véletlen pillanatra egyszerűsítjük le. Pedig a penész megjelenése valóban szerencsés véletlen volt, a világot azonban nem a penész volt változtatta meg önmagában.

0: A következő történethez vissza kell utaznunk 1895-be egy sötét németországi laboratóriumba.
1: Wilhelm Konrad Röntgen fizikus katódsugárcsövekkel kísérletezett. Ezek olyan üvegcsövek voltak, amelyekben elektromos feszültség hatására sugárzás keletkezett.
0: Röntgen letakarta a csövet, hogy a látható fény ne zavarja a kísérletet. A közelben azonban egy fluoreszkáló anyaggal bevont ernyő mégis világítani kezdett.
1: Ez különös volt, mert a cső le volt takarva, és az ernyő nem is közvetlenül mellette helyezkedett el. Valamilyen ismeretlen sugárzásnak át kellett jutnia a borításon és a levegőn.
0: Röntgen nem hagyta annyiban a jelenséget. Heteken keresztül szinte titokban vizsgálta az új sugarakat, és azt tapasztalta, hogy különböző anyagokon eltérő mértékben képesek áthatolni.
1: Amikor a felesége kezét a sugárzás és egy fényképező lemez közé helyezte, elkészült a történelem egyik leghíresebb orvosi képe. A felvételen kirajzolódtak a kéz csontjai, valamint a gyűrű az egyik ujjon.
0: Állítólag a kép látványa Röntgen feleségét is megrázta. Akkoriban az emberek először láthattak bele egy élő ember testébe, műtét nélkül.
1: Röntgen az ismeretlen sugárzást X-sugárnak nevezte el, mert az X a matematikában az ismeretlen jelölése. Magyarul és több más nyelven azonban végül az ő nevét őrizte meg a röntgen sugárzás kifejezés.
0: A felfedezés rendkívül gyorsan elterjedt. Az orvosok rövid időn belül már törések, lövedékek és idegen testek helyének meghatározására használták.
1: 1901-ben Röntgen kapta meg a történelem első fizikai Nobel-díját.
0: Az X-sugárzás később nem csak az orvosi képalkotás alapjává vált, segített az anyagok szerkezetének kutatásában, a kristályok vizsgálatában, a repülőtéri biztonsági ellenőrzésben és számos ipari eljárásban is.
1: Persze, akkoriban még nem ismerték teljesen az ionizáló sugárzás veszélyeit. Az első években sokan védelem nélkül kísérleteztek vele, ami súlyos egészségkárosodásokat is okozott.

0: A következő felfedezés egészen más környezetben született. Nem kórházban, hanem a II. Világháború idején végzett radarfejlesztés közben.
1: Percy Spencer amerikai mérnök magnetorokkal dolgozott. A magnetoron olyan eszköz, amely mikrohullámokat állít elő, és akkoriban elsősorban a radarrendszerekhez használták.
0: A történet legismertebb változata szerint Spencer egy alkalommal észrevette, hogy a zsebében lévő édesség megolvadt, miközben egy működő magnéton közelében tartózkodott.
1: Ahelyett, hogy egyszerűen bosszankodó volna a ragacsos zseb miatt, elkezdett kísérletezni. Más élelmiszereket is mikrohullámok közelébe helyezett, és megfigyelte, hogy gyorsan felmelegszenek.
0: A Smithsonian szerint Spencer 1945-ben radarberendezésekkel végzett munka során ismerte fel, hogy a magnetron által kibocsátott mikrohullámok hőt termelnek az élelmiszerben. Ezután fejlesztették ki és szabadalmaztatták az első mikrohullámú sütőt.
1: Az első készülék azonban egyáltalán nem hasonlított a mai konyhai mikrokra. Nagy, nehéz és drága berendezés volt, amelyet inkább éttermekben, hajókon és ipari konyhákban lehetett használni.
0: Idő kellett hozzá, hogy a technológia kisebbé, olcsóbbá és biztonságosabbá váljon. Később azonban teljesen átalakította az itthoni ételkészítést.
1: Ma néhány perc alatt melegíthetünk ételt, olvaszhatunk, vagy készíthetünk pattogatott kukoricát. Mindez egy olyan technológiával, amelyek lehetőséget egy megolvadt édességgel leszte először.

0: A következő történetben egy rossznak tűnő ragasztó kapja a főszerepet.
1: Az 1960-as évek végén Spencer Silver, a 3M vegyésze erős ragasztóanyag kifejlesztésén dolgozott. Az eredmény azonban nem lett erős.
0: Éppen ellenkezőleg. Olyan ragasztót hozott létre, amely enyhén tapadt, de könnyen el is lehetett távolítani, majd újra fel lehetett használni.
1: Egy olyan cégnél, ahol erős ragasztót próbálnak készíteni, ez első látásra kudarcnak tűnhetett. Silver azonban érezte, hogy az anyagnak lehet valamilyen felhasználása. Ezért éveken keresztül beszélt róla a kollégáinak.
0: A megoldás végül egy másik 3M alkalmazott, Earthfly találta meg. Fry egy templomi kórusban énekelt, és kis papírdarabokkal jelölte a helyét az énekeskönyvben.
1: A papírok azonban folyton kiestek. Ekkor jutott eszébe Silver különleges ragasztója. Ha a ragasztót egy kis papírlap szélére teszik, a lap a helyén marad, de később nyom nélkül eltávolítható és áthelyezhető.
0: Megszületett a post-it alapötlete. A 3M hivatalos története szerint Silver ragasztója és Fry gyakorlati problémája együtt vezetett a termék létrejöttéhez.
1: A post-it ma egyszerű tárgynak tűnik. Éppen az benne a zseniális, nem egy bonyolult gép, hanem egy hétköznapi probléma a rendkívül elegáns megoldása.
0: A történet azt is megmutatja, hogy egy találmány néha nem azért vár éveket a sikerre már hoz, hanem mert még senki sem tette fel hozzá a megfelelő kérdést.
1: Silver megtalálta az anyagot, Fry megtalálta a problémát, a kettő találkozásból lett egy világszerte ismert termék.
0: Ezért a post-it nem pusztán egy véletlenül gyenge ragasztó története. Együttműködésről, kitartásról és arról szól, hogy nem elég jó néha valójában azt jelenti, másra jó.

0: Most következzen egy anyag, amelyet a legtöbben a tapadásmentes serpenyőkről ismernek. A teflon.
1: 1938-ban Roy Plunkett vegyész új hűtőközeg kifejlesztésén dolgozott a DuPont laboratóriumában. Az egyik palaszban tetrafluoretilén nevű gázt tároltak.
0: Egyik reggel azonban a palac szelepének kinyitásakor nem jött ki gáz. A mérés alapján a palack mégsem volt üres, mert továbbra is nehéz maradt.
1: Plunkett és munkatársai nem dobták félre a hibásnak tűnő palackot, felnyitották, és a belsejében fehér, viaszos anyagot találtak.
0: A gáz a palackban váratlanul polimerizálódott, és létrejött a politetrafluoretilén, röviden PTFE. Az anyag rendkívül csúszós, hőálló és kémiailag ellenálló volt.
1: Ma leginkább a tapadásmentes edénybevonatok miatt ismerjük, de alkalmazása ennél sokkal szélesebb. Ipari tömítésekben, elektromos szigetelésben, orvosi eszközökben és az űrtechnológiában is használják.
0: A teflon történetének egyik legjobb része, hogy a kutatók azt hihették volna, a gáz egyszerűen eltűnt, a kísérlet pedig sikertelen.
1: Ehelyett feltették a legegyszerűbb, mégis legfontosabb kérdést. Ha a palasz nem üres, akkor mi van benne?
0: Roy Plunkett később gyakran hangsúlyozta, hogy az elmének felkészültnek kell lennie ahhoz, hogy felismerje az újdonságokat.
1: Vagyis a szerencse nem csak azt jelenti, hogy valami váratlan történik. Azt is jelenti, hogy valaki tudja, mit érdemes megvizsgálni benne.

0: következő anyag nélkül ma nehéz lenne elképzelni az autógumikat, a vízálló termékeket vagy rengeteg ipari eszközt.
1: Ez a vulkanizált gumi, amely Charles Goodyear nevéhez kapcsolódik.
0: A természetes gumi régóta ismert volt, de komoly problémái voltak. Melegben meglágyult és ragacsossá vált, hidegben pedig megkeményedett és könnyen megrepett.
1: Goodyear éveken keresztül próbálta a tartósabbá tenni. Kísérletei rengeteg pénzt emésztettek fel, többször eladósodott és gyakran nagyon nehéz körülmények között dolgozott.
0: A legismertebb történet szerint 1839-ben egy kénelkevert gumidarab véletlenül forró felületre került. Az anyag megégett ugyan, de nem olvadt ragacsos masszává.
1: Goodyear rájött, hogy a hő és a kén hatására a gumi szerkezete tartósan megváltozik. Az eljárást később vulkanizálásnak nevezték el, Vulcanus a római tűzisten után.
0: A vulkanizált gumi rugalmasabb, ellenállóbb lett, és szélsőségesebb hőmérsékleteken is megtartotta tulajdonságait.
1: Enélkül a modern közlekedés és ipar nagyon másképpen nézne ki. A gumiabroncsok mellett tömítésekben, csövekben, lábbelikben, kábelekben és számtalan hétköznapi tárgyban is találkozhatunk vele.

0: Most pedig egy olyan anyag következik, amely talán a legtöbb háztartásban megtalálható, főleg akkor, amikor valami eltörik.
1: Ez a pillanatragasztó, vagyis más néven szupárragasztó.
0: Harry Coover, amerikai vegyész, a II. Világháború idején olyan átlátszó műanyagot próbált kifejleszteni, amelyet precíziós, célzó berendezésekben lehetett volna használni.
1: A kísérletek során cianoakrilát nevű vegyületekkel dolgoztak. Ezek azonban rendkívül ragadósak voltak, szinte mindenhez hozzátapadtak, így a tervezett feladatra alkalmatlannak tűntek.
0: A kutatók ezért félretették őket. Évekkel később azonban Coover egy másik projekt során újra találkozott ugyanezzel az anyagcsoporttal, és ezúttal felismerte, hogy a rendkívüli tapadás nem hiba, hanem maga a felhasználási lehetőség.
1: A cianoakrilát alapú ragasztók gyorsan kötnek, mert a felületükön jelenlévő kis mennyiségű nedvesség és elindíthatja a reakciót.
0: Így született meg az egyik legismertebb gyors ragasztó, amelyet ma háztartási javítások mellett az iparban és bizonyos formában az orvoslásban is használnak.

0: A véletlen feltalálásokról szóló történetek nem azt bizonyítják, hogy nincs szükség tervezésre vagy kemény munkára.
1: Éppen ellenkezőleg. A véletlen csak akkor válhat felfedezésé, ha találkozik egy felkészült, kíváncsi és kitartó emberrel.
0: Talán ez a legfontosabb közös pont. Egyik kutató sem elégedett meg azzal, hogy valami furcsa történt.
1: Megvizsgálták, kérdeztek, újra próbálkoztak, és végül olyan lehetőséget láttak meg, amely előttük senki.
0: Legközelebb tehát, amikor valami nem egészen úgy alakul, ahogy elterveztétek, nem kell rögtön világmegváltó találmányra gondolni.
1: De talán érdemes egy pillanatra megállni, mielőtt kidobjuk az eredményt.
0: Lehet, hogy egyszerűen csak hiba.
1: De az is lehet, hogy egy egészen más kérdésre adott értékes válasz.
0: Kedves hallgatók, ez volt a hétvégi randevú.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: A következő találkozásig pedig... Sziasztok!

0: Reklám.
1: A Jataé Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jataé Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.

0: keretében Simon Harris ír pénzügyminiszter elnökletével zajló egyeztetésen részt vesz Andrej Sircel, szlovén tárca vezető is. A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott az európai bankrendszer globális pozíciójának erősítése, valamint a növekedést, az innovációt és a beruházásokat ösztönző szerepe. Az euróvezet miniszterei külön áttekintették az energia árak emelkedésének hatásait. Andrej Sircel kiemelte, hogy olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek mérséklik a magas árakat, csökkentik a vállalkozások költségeit és biztosítják az európai cégek versenyképességét. A szombati zárónapon a miniszterek és a jegybank elnökök részletesen tárgyalnak a mesterséges intelligencia hatásairól, különösen a produktivitásra, az innovációra, a munkaerőpiacra, a közszférára és az energetikára gyakorolt befolyását elemzik. Kármán András magyar pénzügyminiszter szerint Magyarország a kormányváltás után ismét aktív szereplőként vesz részt a regionális és európai együttműködésben. A tárcavezető a dublini informális ECOFIN találkozón cseh, lengyel és horvát kollégájával is egyeztetett. A megbeszéléseken a közös gazdasági kihívásokat, a lehetséges válaszokat és az együttműködés legfontosabb területeit tekintették át. Kármán dublini programja a regionális egyeztetéseknél szélesebb körű volt. Korábbi közlése szerint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével is találkozott, akivel Magyarország országstratégiáját és az új együttműködési lehetőségeket tekintették át. Az Irán körüli konfliktus és a közel-keleti olajszállítások akadozása Európa szerte felhajtja az energiaárakat. Horvátországban jövő héten történelmi csúcsra emelkedhet az üzemanyagára, írja az index.hr. A várakozások szerint az eurodízel literenkénti ára 11 centtel, 1 euró 85 centről 1 euró 96 centre emelkedhet. Hasonló drágulás jöhet a mezőgazdaságban használt úgynevezett kék dízelnél is. Ennek ára 1 euró 40 centről 1 euró 51 centre nőhet literenként. A kérdés most azt, hogy meddig emelkedhetnek még az üzemanyagárak, különösen a dízelé, illetve a horvát államnak mekkora mozgástere maradt az áremelkedés tompítására, ha a világpiaci zavarok tartósan fennmaradnak. Az amerikai külügyminisztérium pénteken jóváhagyta korszerű légvédelmi rendszerek, az ehhez kapcsolódó felszerelések és szolgáltatások lehetséges eladását Ukrajnának 2 milliárd 680 millió dollár értékben. A külügyminisztérium szerint még szükség van a kongresszus engedélyére is. A beszerzést az európai országok, valamint a Joe Biden volt amerikai elnök kormányzata alatt elkülönített amerikai külföldi katonai pénzügyi támogatás kombinációjával finanszíroznák. A csaknem 2,7 milliárd dolláros csomag többek között S-300-as légvédelmi rakétákból, GIM-67 rakétákból, megnövelt hatótávolságú légvédelmi lézerirányítású rakétarendszerekből, valamint drónellenes radarrendszerekből áll.
1: Időjárás.
0: Este és éjszaka mindenhol kiderül az ég, a szárazföld belsejében hajnalban sokfelé köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 10-16 fok között, az alpesi völgyekben 7 fok körül alakul. Vasárnap a ködfoltok eloszlása után mindenütt napos idő várható, majd este felé éjszak felől gyengébb megnövekedik a felhőzet, de csapadék egyelőre nem valószínű. A legmagasabb napi hőmérséklet 24 és 28 fok között váltakozik.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Techműsor.
2: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. A ChatGPT beszélgetéseit emberek is olvashatják a mesterséges intelligencia fejlesztése során. Erről közölt új részleteket a 404 média. Az OpenAI Project Lily nevű ellenőrzési folyamatában anonimizált, valós beszélgetéseket vizsgálnak, és többek között azt értékelik, hogy a ChatGPT válaszai megfelelőek-e. Az adatvédelmi kockázatot az jelenti, hogy a felhasználók sokszor olyan információkat is megosztanak a ChatGPT-vel, amelyeket egy embernek nem feltétlenül mondanának el. A beszámoló szerint az ellenőrök bizonyos esetekben nem csak magát a beszélgetést, hanem a felhasználó érdeklődését és korábbi kérdéseit összefoglaló információkat, sőt akár a tartózkodási helyre vonatkozó adatokat is láthatnak. A beszélgetések állítólag anonimizált formában kerülnek az ellenőrökhöz, de a 404 média szerint bizonyos személyes információk így is eljuthatnak hozzájuk. Ez különösen érzékeny lehet akkor, ha valaki egészségügyi, pénzügyi, családi vagy más bizalmas dolgokról ír a chatbotnak. Az OpenAI adatkezelési tájékoztatója szerint bizonyos beszélgetéseket emberi ellenőrzésnek vethetnek alá a modellek fejlesztése érdekében. Vagyis a ChatGPT-vel folytatott beszélgetés nem minden esetben marad kizárólag a felhasználó és a mesterséges intelligencia között. Az utóbbi időben egyre több a mesterséges intelligencia fejlesztésében érintett szakember és cégvezető figyelmeztet arra, hogy a technológia fejlődése gyorsabb lehet annál, mint ahogy a biztonsági korlátokat ki tudják alakítani. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy San Franciscói konferencián azt mondta, a világ jogosan fél a mesterséges intelligenciától, mert már nem nehéz elképzelni, hogyan sülhet el rosszul a technológia. Az aggodalom egyik oka, hogy az újabb AI rendszerek egyre önállóbban képesek feladatokat végrehajtani. A kutatók attól tartanak, hogy egy kellően fejlett rendszer olyan műveleteket is végrehajthat, amelyeket a fejlesztők nem szándékoztak, vagy amelyeket később nehéz lehet leállítani és ellenőrzés alatt tartani. Az Anthropic vezérigazgatója Dario Amodei ezért a fejlesztések szándékos lassítását szorgalmazta, hogy több idő jusson a kockázatok kezelésére. Az OpenAI korábbi kutatója Jacob Coxon pedig úgy fogalmazott, ha nem lassítják a jelenlegi ütemet, az emberiség számára a súlyos veszély alakulhat ki. Az aggodalmakat az elmúlt időszak több incidense is erősítette. Egyes fejlesztés alatt álló modellek tesztkörnyezetekben megpróbálták átlépni a számukra kijelölt korlátokat, illetve olyan műveleteket hajtottak végre, amelyekre nem számítottak a fejlesztők. Az AI jövőjéről és kockázatairól közben egyre több ismert technológiai vezető beszél. Bill Gates szerint egyetlen ország sincs felkészülve arra, milyen társadalmi hatásai lehetnek a mesterséges intelligenciának. Mark Zuckerberg pedig szintén a biztonságos fejlesztés fontosságát hangsúlyozta. Jelentős lépést tett Kína a humanoid robotok tömeggyártása felé. A Ubitech megnyitotta új üzemét, ahol a tervek szerint évente több mint 10 000 humanoid robotot szerelhetnek össze. A gyártósort úgy alakították ki, hogy átlagosan 10 percenként egy robot haladhasson végig az összeszerelési folyamat egy-egy ciklusán. A 14 000 négyzetméteres üzemben a vállalat Walker S és Cruiser sorozatú robotjait gyártják. A gyártósor rugalmasan átalakítható, így a robotok fejlesztése közben bekövetkező jelentősebb változások sem feltétlenül igényelnek új gyártósort. A beruházás jól mutatja, hogy egyre élesebb a verseny a humanoid robotok piacán, amelyen többek között a Tesla és számos kínai és amerikai vállalat is fejleszt saját modelleket. Az Egyesült Államok fegyvereket telepített a világűrbe, és azokat az amerikai erők védelmére használja majd, jelentette ki Troy Meink, az amerikai légierőért felelős miniszter. Ez a CNN szerint az első nyilvános amerikai beismerés arról, hogy Washington fegyvereket helyezett földkörüli pályára. Meink nem árulta el, milyen fegyverekről van szó, mikor telepítették őket, és pontosan mire használhatók. Szerinte az intézkedésre azért volt szükség, hogy az Egyesült Államok felkészüljön az űrben jelentkező változó fenyegetésekre. Washington szerint Kína és Oroszország is fejleszti katonai űrképességeit. Az 1967-es világűrszerződés tiltja nukleáris és más tömegpusztító fegyverek telepítését az űrbe. A hagyományos fegyverek elhelyezését azonban nem tiltja kifejezetten. A hidrogénnel hajtott elektromos repülőgépek egyik legnagyobb kihívása a hűtés megoldása. Ezen dolgozik együtt az amerikai TAT Technologies és a francia Beyond Aero, amelynek hatüléses One nevű repülőgépébe a TAT új hűtőrendszerét építenék be. Az üzemanyagcellák működése jelentős hőt termel, ezért a rendszert úgy kell kialakítani, hogy ne növelje jelentősen a gép súlyát és ne foglaljon sok helyet. A fejlesztés sikere esetén a One akár 1480 kilométeres hatótávolságot is elérhet, ami többszöröse lehet a hasonló akkumulátoros repülőgépekénél. A közös fejlesztés elkészültének időpontja egyelőre nem ismert. Ha a mérnökök sikerrel járnak, akkor megindulhat a fejlesztés a nagy utasszállító repülőgépek irányába is. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Szeptember 19-e van, élőben zajlik a Kopernafta 1903 mérkőzés 1-0 egyelőre. Az állás természetesen még messze a vége. 9 perccel vagyunk fél hat után. Egy értesítés is következik. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10, a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges, és a jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapokat megtalálják a www.lendva.info honlapon, vagy pedig a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén, a Malom utca 6 per A szám alatt eddig az értesítés, és akkor folytatjuk még zenékkel, lesznek gyerekgondolatok is nem sokára, illetve 6 órakor jövünk a napi krónikával.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. El tudjátok mondani, hogy mi volt az első dolog, amit észrevettetek itt az iskolában?
2: Semmi nem volt. Tábla.
1: Tábla? Volt olyan korában az óvis csoportban?
2: Nem.
1: Ki ír arra a táblára?
2: Tanítani enni.
1: Ti már írtatok esetleg krétával a táblára?
2: Nem. Írtunk az elején csak, most már nem írhatunk.
1: Mi az, ami neked nagyon tetszik itt az iskolában? Van olyan dolog?
2: Lego kocka, meg szép a táskám.
1: Az óviban nem volt még ilyen?
2: Hát még nem volt.
1: Mihá, büszkén viseled ezt az iskolatáskát?
2: Igen.
1: Mi minden került bele ebbe a táskába?
2: Füzető, tartartó, zsebkendő, vizetek, toltartó, radiofarakok.
1: Milyen érzés, hogy van saját táskátok, saját toltartótok. Szofi.
3: Jó.
1: Nagyobbnak érzed magad?
3: Igen.
1: Idősebbnek?
3: Nem.
1: A tanórák vagy a szünetek tetszenek neked a leginkább?
2: Szünetek.
1: Miért a szünetek?
2: Mert ott nem bírsz kimenni, és sok a

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Donner Tíme, a műsorvezető, és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Vucsák Filip hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Hír összefoglalom főbb témáiról, először csak röviden.
2: A lendvai kinológiai
1: Egyesület
2: szeptember 19-én és 20

0: Tartsanak velünk a folytatásban is. A Lendvai Kinológiai Egyesület szeptember 19-én és 20-án rendezi meg a Caci Blendava nemzetközi kutyakiállítást a Lendvai Sportparkban. A két nap során két nemzetközi kiállítást és speciális fajta kiállításokat láthat a közönség.
1: A két napra összesen 377, illetve 379 kutyát neveztek 126 különböző fajtából. A kiállítók 20 országból érkeznek, a legtöbben Szlovénia neveztek, őket a cseh és a magyar kiállítók követik. A látogatók ezúttal is számos különleges és ritkán látható kutyafajtával találkozhatnak. A kutyákat Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából érkező elismert kinológiai bírók értékelik. A kiállítók és négylábú kedvenceik a rangos Cacip címért is versenybe szállnak, ami a nemzetközi szépségbajnoki címre való jelölést jelenti.
0: Az ütemterveknek megfelelően halad a Koperdiváltsa közötti második vágány építése. Márko Brézigár, a ATDK projektvállalat igazgatója szerint a munka nagy része várhatóan az év végére befejeződik, ezt követi a tesztelés és a használatba vételi engedély megszerzése.
1: A Koper kikötőjét Diváltsával összekötő 27 kilométeres vonal teljes beruházása 1,1 milliárd euró, ami 41 millióval kevesebb az eredetileg tervezetnél. A projekt kulcsfontosságú Közép-Európa és a Koperi kikötő áruforgalma szempontjából. A szakasz nem is egy, hanem két tenti folyosó része, a balti, adriai és a mediterrán folyosói. A vasútvonal 7 alagúton halad keresztül, és a bővítéssel jelentősen nő majd a kapacitása. A napi vonatforgalom több mint kétszeresére, a jelenlegi 94-ről 212-re nő. Jelenleg mintegy 14 millió tonna árut szállítanak a Diváltsa-Koper vonalon. A pálya megduplázása után ez a szám megháromszorozódik, és csaknem 37 millió tonnára emelkedik. Emlékezetes, hogy 2018-ban a magyar kormány felajánlotta beszáll a beruházásba megfelelő ellentételezésért cserébe, azonban ezt a szlovén kormány elutasította. Így végül Magyarország az olaszországi Triest kikötőjében a Koperi kikötő közvetlen versenytársában tervez terminált építeni. Az olasz kikötő beruházása eléri a 200 millió eurót, amely megegyezik azzal az összeggel, amennyit Magyarország a Koper-Diváltsa vonal bővítésére szánt.
0: Szlovénia szerte összesen 20 jól ismert épület és nevezetesség borul vörös fénybe ma este a vérbetegségek napja alkalmából.
1: A kezdeményezésben résztvevő legjelentősebb helyszínek a ljubljanai híres hármas híd, a Celjei vár, a Muraszombati vár, a Ravnei városháza, a Krányi gimnázium épülete, a Velenyei Vistapark és a Vipávai Lantieri kastély. A nap folyamán a fényfestés mellett szakmai programokat, információs pontokat és egy hagyományos vörös sétát is szerveztek Ljubljana belvárosában, hogy közelebb hozzák a témát a lakossághoz. A Szlovén Vérbetegek Egyesülete által szervezett Világítsunk vörössel, győzzük le együtt a vérbetegségeket elnevezésű akció célja a figyelemfelkeltés, valamint a betegek és hozzátartozóik támogatása.
0: Hamarosan olyan törvényjavaslatot nyújtanak be a Magyarországgyűlésnek, amely alapján a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a sportszövetségeknél és a nagyobb, 500 főnél több sportolót foglalkoztató sportegyesületeknél a miniszterek, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok, a kormánybiztosok, a miniszteri biztosok, a miniszterelnöki biztosok, a pártelnökök, az országgyűlési képviselők, az EP képviselők és az állami cégek vezetői.
1: Ha elfogadják a jogszabályt, akkor összeférhetetlenség miatt távoznia kell a Budapest Honvéd éléről Szijjártó Péternek, a Fradi éléről Kubatov Gábornak, az MTK éléről pedig Dajcs Tamásnak.
0: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben 14.565 személyisérüléses közúti baleset történt Magyarországon. Ezekben 456 ember meghalt, 19.158 pedig megsérült.
1: Egy évvel korábban még 497 halálos áldozatot regisztráltak, vagyis a javulás érzékelhető, de a veszteség továbbra is súlyos. Átlagosan majdnem minden napra jutott legalább egy közúti haláleset. Közben látványosan terjed egy új veszély.

0: forrás. Az elektromos rollerek és más mikromobilitási eszközök egyre nagyobb arányban jelennek meg a személysérüléses balesetek okozói között.
1: Horvátországban a jövő héten történelmi csúcsra emelkedhet az üzemanyag ára, írja az index.hr. A várakozások szerint az eurodízel literenkénti ára 11 centtel 1 euró 85 centről 1 euró 96 centre emelkedhet.
0: Hasonló drágulás jöhet a mezőgazdaságban használt úgynevezett kék dízelnél is. Ennek ára 1,40 euróról 1,51 euróra nőhet literenként. A kérdés most az, hogy meddig emelkedhetnek még az üzemanyag ára, különösen az dízelé, illetve a horvát államnak mekkora mozgástere maradt az áremelkedés tompítására, ha a világpiaci zavarok tartósan fennmaradnak.
1: Ma zárul Dublinban az Európai Unió pénzügyminisztereinek és a központi bankok kormányzóinak kétnapos informális ECOFIN találkozója. Az ír elnökség keretében Simon Harris ír pénzügyminiszter elnökletével zajló egyeztetésen részt vesz Andrej Sircel, szlovén tárcavezető is.
0: A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott az európai bankrendszer globális pozíciójának erősítése, valamint a növekedést, az innovációt és a beruházásokat ösztönző szerepe. Az euróvezet miniszterei külön áttekintették az energiaárak emelkedésének hatásait. Andrej Sircel kiemelte, hogy olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek mérséklik a magas árakat, csökkentik a vállalkozások költségeit és biztosítják az európai cégek versenyképességét. A szombati zárónapon a miniszterek és a jegybankelnökök részletesen tárgyalnak a mesterséges intelligencia gazdasági hatásairól, különösen a produktivitásra, az innovációra, a munkaerőpiacra, a közszférára és az energetikára gyakorolt befolyását elemzik.
1: Kármán András magyar pénzügyminiszter szerint Magyarország a kormányváltás után ismét aktív szereplőként vesz részt a regionális és európai együttműködésben.
0: A tárcavezető a dublini informális ECOFIN találkozón cseh, lengyel és horvát kollégájával is egyeztetett. A megbeszéléseken a közös gazdasági kihívásokat, a lehetséges válaszokat és az együttműködés legfontosabb területeit tekintették át. Kármán dublini programja a regionális egyeztetéseknél szélesebb körül volt. Korábbi közlése szerint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével is találkozott, akivel Magyarország országstratégiáját és az új együttműködési lehetőségeket tekintették át.
1: Dánia és Grönland szombaton igyekezett egyértelművé tenni, hogy az Egyesült Államokkal készülő új megállapodás nem érinti a dán királyság szuverenitását, illetve a grönlandiak önrendelkezési jogát. A megszólalások azért váltak szükségessé, mert Donald Trump amerikai elnök pénteken úgy jelentette be a Grönlanddal kapcsolatos egyességet, hogy az szerinte állandó ellenőrzést biztosít Washington számára Grönland biztonsága felett.
0: Lars Løkke Rasmussen, dán külügyminiszter szombati nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy Koppenhága olyan kötelező érvényű megállapodást akar, amely egyszerre erősíti az északi sarkvidék és az Atlanti-óceán északi térségének biztonságát, valamint tiszteletben tartja a dán királyság vörös vonalait. A dán fél ezzel lényegében elhatárolódott Trump azon értelmezésétől, amely szerint Washington állandó ellenőrzést szeretne Grönland biztonsága felett. Dánia és Grönland az elmúlt hónapokban többször leszögezte, hogy a sziget nem eladó, és az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások nem változtathatják meg Grönland jogállását. Hasonlóan fogalmazott Jens Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök is. Szerinte a készülő megállapodás előnyös lehet a közös biztonság és Grönland fejlődése szempontjából, de ennek alapfeltétele, hogy az egyezmény elismerje a dán királyság szuverenitását és területi integritását, valamint a grönlandi nép önrendelkezési jogát. A grönlandi vezetés ugyanakkor korábban azt is egyértelművé tette, hogy az önállósodás lehetősége nem jelenti azt, hogy az ország az Egyesült Államok fennhatósága alá kívánna kerülni. A NATO szombaton szintén megszólalt az ügyben. A Reutersnek nyilatkozó szövetségi szóvívő szerint a NATO üdvözli az egyességet, mivel az hozzájárulhat a biztonság, a stabilitás és az együttműködés előmozdításához ebben a létfontosságú térségben. A megállapodást várhatóan a jövő heti ENSZ közgyűlés idején írhatják alá, addig azonban több kulcskérdés nyitott marad.
1: A Washington Post értesülései szerint a Pentagon a valósnál kevesebb amerikai katona halálát tünteti fel a hivatalos adatokban az iráni háború kapcsán.
0: Bár a nyilvános nyilvántartásban 18 áldozat szerepel, bennfentes források szerint a tényleges szám eléri a 22-23 főt, a sebesültek száma pedig meghaladja a 800-at a februárban kirobbant konfliktusban. Az elesetteken kívül az elmúlt szűk 7 hónapban több mint 820 amerikai katona sérült meg, akik közül sokan az iráni válaszcsapások következtében szenvedtek traumás agysérülést. A Pentagon egyelőre nem reagált az adatok közötti eltéréseket firtató sajtó megkeresésekre.
1: Egy békésebb témával zárjuk krónikánkat, annak apropóján, hogy ma megnyílt az Oktoberfest a dél-németországi Münchenben. A bajorok híres sörfesztiváljára több mint 6 millió látogatót várnak a világ minden tájáról, közölték a szervezők a nyitány napján.
0: A 191. sörös fesztivált Dominik Rose, München új zöldpárti polgármestere nyitotta meg, aki az első sörös hordót a hagyományos Ó Szabt Íz felkiáltással csapolta meg, ami a annyit jelent, hogy megcsapolták. A polgármester két ütéssel csapolta meg a hordót, ami a korábbi polgármesterek teljesítményét követő statisztikák alapján egészen kiváló eredménynek számít. Az első liter sört a polgármester a hagyományoknak megfelelően a bajor miniszterelnöknek adta át. Ezt követően ágyúlövések dördültek el, ami hivatalosan jelzi a fesztivál kezdetét, és csak ezután lehet az alkoholtartalmú italt felszolgálni a sátrakban. Az Oktoberfest október 4-ig 16 napon át tart nyitva.
2: Sport.
1: Az olimpiai Ljubljana jégkorongozói a Fehérvárral csapnak össze ma a kibővített osztrák jégkorongbajnokság második fordulójában. Mindkét együttes győzelemmel kezdte az új idényt. A Fehérvár hosszabbításban 4-3-ra múlta felül a Lincet, a Ljubljana pedig 5-3-as győzelmet aratott a Ferencváros felett. Mindkét csapat tavaly kiesett az elődöntőben. A 16 órakor kezdődött mérkőzés jelen pillanatban 2-4-re áll az olimpia javára. A tavaly téli világkupa győztes síugró Domen Preutz a 17. helyen végzett, és ezzel a legjobb szlovén volt első nyári versenyén az ausztriai Stemsben, a síugró kontinentális kupájának első versenyén. A döntőben egy balszerencsés első ugrás után 121,5 méterre repült, ezzel jelentősen megjavította egyéni rekordját. A nők versenyében Nika Bodán második lett Stemsben, a Nika Preutz pedig harmadik helyen végzett. A Krim OTP Group Mercator női kézilabda csapata ma este 18 órai kezdettel a Dan Eisberget fogadja a Tivoli sportcsarnokban, az EHF bajnokok ligája a harmadik fordulójában. A nyitóvereségek után a fiatal csapatra egy új, nehéz próbatétel vár. A Krím stratégiája Rasmus Paulsen azt várja a játékosaitól, hogy jól védekezzenek a favorit dánok ellen, és a lehető legkevesebb hibát kövessék el.
0: Időjárás. Este és éjszaka mindenhol kiderül az ég, a szárazföld belsejében hajnalban sokfelé köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 10-16 fok között, az alpesi völgyekben 7 fok körül alakul. Vasárnap a ködfoltok eloszlása után mindenhol napos idő várható, majd este felé éjszak felől gyengén megnövekedik a felhőzet, de csapadék egyelőre nem valószínű. A legmagasabb napi hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma Lendva körzetében végez gyakoribb sebesség ellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap folyamán egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be a hazai és a külföldi hírügynökségek. Megköszönöm egész napi figyelmüket, további szép estét és jó pihenést kívánok!

0: Kedden.
1: 17 órakor.
0: Biztos.
2: Biztos?
1: 100%.
0: Szólunk magunkról,
1: az életünkről,
0: az iskoláról,
1: a kihívásokról,
0: az eredményekről,
1: a nehézségekről.
0: Egy szóval az életünkről.
3: Tini Express.
4: Tini Express.
3: Tini
5: Express. Sziasztok!
6: Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben.
5: Forgas Kristó vagyok.
6: Én pedig Berden Patrícia, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
5: Örülünk, hogy újra találkozunk.
6: Így van, reméljük ti is már legalább annyira vártátok, hogy újra induljon a Tini Express, mint mi.
5: De ne is szaporítsuk a szót, vágjunk is bele. Az ősz első műsorában elmondjuk, miképpen is indul számunkra az új tanév.
6: De persze azt sem hagyhatjuk ki, hogy milyen volt a nyár.
5: Elmondjuk, mikor lesznek a szünetek.
6: Majd pedig hallhattok könyv és filmajánlót.
5: Vágjunk is bele!

0: Pistó, te már teljesen belerázódtál az új tanévbe? Megszoktad a korai kelést?
1: Sajnos még nem. És még mindig nehéz korán kelni. És te, Patricia?
0: Amúgy én már nagyon vártam azt, hogy visszatérjünk az iskolába, és találkozhatok a barátaimmal és a kedvenc tanáraimmal.
1: Én az osztálytársaim miatt vártam az iskolát, de másképpen nem.
0: Mi most 9-esek vagyunk. Idén újdonság az, hogy nincs etikánk és technikánk. Szerintem a legnehezebb tantárgy idén is a matematika és a fizika lesznek, hisz a számok, egyenletek és a különböző matematika és fizikai kifejezések nem a legjobb barátaim. Kristóf, és neked melyik a kedvenc tantárgyad, és melyik tűnik nehéznek?
1: Nekem a magyar a kedvenc tantárgyam, és a kémia neheznek tűnik, de meg lehet tanulni. Patricia, a bővített program keretében milyen tantárgyakat választottál?
0: Én idén a retorikát és a filmnevelést választottam. A retorikánál megtanulom, hogyan kell úgy kiállni egy tömeg elé, hogy ha a papírról is olvasom, ne tűnjön úgy, hogy engem a téma nem érdekel. Megtanulom, hogyan kell legyőzni a lámpalázat, és hogy jobbak legyenek a beszélő képességeim. A filmnevelésnél pedig filmet fogok megtanulni elemezni, és hogy egy filmben mi a jó és a rossz.
1: Én pedig ebben a tanévben a filmnevelést és a matematikai műhelymunkákat választottam. Ezen kívül folytatom a népdaléneklést is.
0: Az iskolán kívül milyen tevékenységeken veszel részt, vagy tervezel részt venni ebben a tanévben?
1: Szeretném folytatni a színjátszás és az úszás lentiben.
0: Én pedig idén fogom befejezni a zeneiskolát, ez mellett a Csépadarúk Népdal Együttesbe is jelentkeztem. Nekem úgy tűnik, hogy eléggé zsúfolt az órarendem. Szabadidőm sincs nagyon, de ha akad, akkor leginkább olvasni, teniszezni vagy akár sétálni szokok. De néha elmegyek futni is. Na meg ha az idő és olyan, Kristóffal biciklizni. Kristóf?
1: Nekem ez az évi órarendünk nem tetszik, de nem változtathatok rajta.
0: Ez számunkra az utolsó év az általános iskolában. Idén vár ránk a nemzetközi tudásfelmérő is. Már márciusban vár ránk a feladatlapok kitöltése, ez miatt izgulok egy kicsit. Mivel még pontosan nem döntöttem el, melyik iskolára tervezek menni, és hogy melyik szakma érdekel, nem tudom, mennyire fognak nekem számítani a nemzeti tudásfelmérő pontjai. De megteszek mindent, hogy a legtöbbet elérjem. Az idén 2 alaptantárgy, matematika, szlovén vagy magyar nyelv, és a 3. tantárgy az etika. Kristóf, te hogy vagy ezzel?
1: Én nem izgulok annyira, mert a matek eddig ment, és a magyart pedig szeretem. Patricia, neked mik a terveid ebben a tanévben? Mit szeretnél? Milyen eredményt céloztál meg?
0: Én eddig sosem voltam kitűnő 5-ös tanuló, és nekem idén sem ez a célom. Szerintem az osztályzat az csak egy jegy, mert lehet, hogy 5-ösöd van, de a tudásod nagyon halvány, de lehet, hogy 4-esed, 3-asod és a tudásod ragyogó. Úgyhogy az én célom, hogy minél több alaptudást vigyek el az általános iskolából.
1: Én pedig jó eredményekkel szeretném befejezni a 9. osztályt, és minél jobb eredményeket szeretnék elérni az versenyeken.
0: Egy év múlva mi ketten már középiskolások leszünk. Kristóf, te már gondolkodtál azon, hogy hol is folytatod majd a tanulmányaid? Mi alapján választasz majd középiskolát?
1: Én lentben szeretnék maradni középiskolában. Gondolkodom még, milyen programot válasszak, de biztos, hogy lentben maradok. Patricia?
0: Én jelenleg 2 iskola közt vacilálok. Az első az a Mariborban lévő képzőművészeti, ahol médiatechnikus szakot választanám. Magamat igencsak látom ebben a szakmában is, de felmerült nálam a rendőri szakma. De mivel ilyen középiskola nincs, el kell végeznem a középiskolát. És szintúgy Mariborban szeretnék a Srednja Prometna Solára menni, ahol technikával oványi szakot választanám.
1: Nos, egyelőre ennyit az új tanévről és a terveinkről. Most pedig idézzük fel még egy kicsit a nyár emlékeit. Patricia, mivel telt a nyarad? Neked sikerült eleget pihenned ebben a 2 hónapban?
0: Ez nem is tudom, milyen kérdés, mivel a válasz egyértelmű, hogy nem. Rengeteg kalandom volt a nyáron, és ez miatt nem igazán voltam otthon. Kristóf?
1: Nekem jó telt a nyaram, de nem bírtam kipihenni magamat. Voltam táborokban, voltam fürödni, és élveztem a szünidőt.
0: Bizony, szép volt a nyár, most pedig teljes gőzzel folytatjuk a tanulást.
1: Ha velünk tartotok, megtudhatjátok, mikor lesznek a szünetek a 2026-27-es tanévben.
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
0: Kedves hallgatóink, ha kíváncsiak vagytok, mikor pihenhettek még egy kicsit, akkor most jól figyeljetek, hiszen elmondjuk nektek, mikor lesznek szünetek ebben a tanévben.
1: Az első az őszi szünet, már bő egy hónap múlva kezdődik.
0: egészen pontosan október 26-án és 30-áig tart. De összesen egy egész hetet leszünk otthon, hiszen a reformáció napja és november 1-e hétvégére esik.
1: A következő szünet természetesen egybeesik a karácsonnyal és új évvel. Az első szabad nap december 25-e, azaz karácsony napja. Suliban majd még csak jövőre, pontosabban január 4-én hétfőn megyünk.
0: A 9-esek figyelmébe ajánljuk a tájékoztatási napokat, amelyek idén február 12-én és 13-án lesznek.
1: Ezt követően pedig vár ránk a téli szünet. Február 15-től leszünk otthon ismét egy hetet.
0: Márciusban is lesz egy szabad napunk, mégpedig húsvét hétfőn, ami március 29-én lesz.
1: Április 26-ától ismét pihenhetünk egy hetet.
0: Ez lesz az új tanév utolsó szünetje a hosszú nyári szünet előtt.
1: A 9-esek számára már június 15-én véget ér a tanév, a többiek pedig június 24-én kapják meg a bizonyítványokat.
0: Ezt követően ismét a hosszú meleg nyár vár ránk.
1: Addig azonban még sok feladat vár ránk, így ezekhez kívánunk nektek sok sikert és kitartást!
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajálló.
0: Majd érdekes kis történetet mutatunk be nektek.
1: A címe Alice és a kaliforniai álom. Szerzője Kelly Oram.
0: Jöjjenek a részletek!
1: Alice Liddell legnagyobb álma, hogy rockstar legyen, de szigorú édesanyja egy borostyánlikás egyetemre akarja küldeni. A lehető legmesszebb a szórakoztatóipartól.
0: Amikor kiderül, hogy Alice titokban egy bandában játszik, és azt fontolgatja, hogy a zenei karriért visszautasítja a Yale-t, anyja és lánya között olyan vita robban ki, ami mindent megváltoztat.
1: Alice ekkor tudja meg, hogy sosem látott apja a szórakoztatóipar egyik ismert alakja, aki ráadásul Alice létezéséről sem tud.
0: A lány kétségbe esetten válik legalább egy olyan szülőre, aki megérti és támogatja őt, így elhatározza, hogy felkutatja Los Angelesben élő apját.
1: Zenekarával merész tervet eszel neki, és nekivágnak Kaliforniának.
0: Ott azonban semmi sem tervek szerint alakul.
1: Alice hamarosan Hollywood vad és őrült világában találja magát, ahol mellé szegődik idegenvezetőnek a sármos rossz fiú Dylan Reese, kedvenc sorozatának főszereplője.
0: Ha kíváncsi vagy a fejleményekre, keresd az Alice és a Kalifornia álom című könyvet Kelly Oramtól.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
1: Biztosak vagyunk abban, hogy a nyáron jutott idő a filmezésre is. Lehet, hogy ezt a filmet is már láttátok, amelyet ma ajánlunk a figyelmetekbe.
0: Ha mégsem, akkor hát ismerjétek meg a Pókemberről szóló legújabb filmet, Vadonatúj nap címmel.
1: Halljuk is, miről szól ez a kalandfilm.
0: 4 év telt el a Nincs hazaút végén, Pókember a magány választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él.
1: New York már nem is ismeri a nevét, csak élvezi áldásos működését, hiszen ő folytatja a bűnüldözést. És már nincs semmi más dolga, főállású pókember lett.
0: Mégis egyre többször van rá szükség. A ránehezedő nyomás különös változásokat indít be a testében, és végül odáig fajul, hogy már létezését fenyegeti.
1: Méghozzá éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, és neki élete legnagyobb kihívásával kellene szembenéznie.
0: Ez tehát a Pókember Vadonatúj nap.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a tanévnyitó Tini Express.
0: A műsorban Farkas Kristóf és Berden Patricia volt veletek az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskolából.
1: Köszönjük a figyelmeteket! Tartsatok a Tini Express-el egy hét.

Ez volt a Vétek felvétele, és ez volt a Szombat itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A délutáni csapat is köszöni figyelmüket, és búcsúzunk mára. 7 perc múlva 7 óra lesz. Köszönjük, hogy velünk rádióztak, tartsák meg jó szokásukat, és rádiózzanak velünk legközelebb is. A híreket Ulati Zsuzsanna szerkesztette, a zenei válogatást Király Boglárka készítette nevükben, és a hangtechnikus Vucsák Filip, valamint a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea. Persze folytatódik tovább a program, lesz esti mese, helyzetkép és terepjáró ismétlés a szokott időben, meg sok-sok zene természetesen. Várjuk Önöket holnap is a készülékek mellé. Jó pihenést, jó éjszakát!

0: Magyar Rádióval.
1: Bence Utrosa Gabriella. Volt egyszer egy levesónia. Egy szép napon Sárgarépácska elhatározta, hogy körülnéz egy kicsit a nagyvilágban. Ellátogat levesóniába, hiszen úgy sem járt még ott, pedig már nagyon sok érdekeset hallott róla. Amint fütyörészve és vidáman ment, mendegélt az úton, találkozott Petrezselj mecskével. Szia, Petri! Köszöntötte barátját. Mit csinálsz? Jé, szia, Sárgi! Nagyon unatkoztam és labdázni kezdtem, de egyedül olyan unalmas. És te mit csinálsz? Hová mész? Levesóniába indultam körülnézni egy kicsit. Levesóniába? Hát az meg merre van? Nem mehetnék veled? Dehogy nem, gyere csak, kettesben sokkal mókásabb lesz. Dehogy nem, gyere csak, kettesben sokkal mókásabb lesz. Így aztán már ketten mentek.

lányok. Jó, hogy jöttök. Már azt hittem, hogy ma mindannyian elbújdostatok előlem, vagy megharagudtatok rám valamiért. El sem tudtam képzelni, mit jelent mindez. Üres játszótér, sehol senki, egy hangot sem hallani, mintha mindenki elköltözött volna a vidékről. De most szerencsére itt vagytok, és itt is maradtok, ugye? Vagy talán mentek valahová? Hello, papri barátunk! Levesóniába megyünk, és velünk tarthatsz, ha óhajtod. Jaj, de jó! Menjünk, rohanjunk! Most már 4 tagú volt a vidám társaság. Sárgarépa, petrezselyem, paradicsom és paprika. Pajkos nevetésüket egyszerre bánatos, síró hang szakította félbe. A hang irányába vették útjukat, és mit láttak? Hagymácska sírt egy bokor tövében, de olyan szomorúan zokogott, hogy azonnal megesett rajta a szívük. Miért sírsz, hagymácska? Csak nem esett valami bajod? Kérdezték tőle aggódva. Jaj, olyan szomorú vagyok, hiszen elhagyott a barátocskám, citromocska. Mert azt állította rólam, hogy büdös vagyok. Hallottátok? Büdös. Hát most mit csináljak? Hova bújdossak szégyenemben? Dehogy kell elbújdosnod, hagymácska. Hát hogy mondhatsz ilyet? Még hogy büdös. Mi olyannak szeretünk, amilyen vagy. Gyere velünk! Levesóniába indultunk. Meglásd, útközben majd elhessegetjük a bánatod. Köszönöm a meghívást. Igazi barátok vagytok. Menjünk! Így aztán az 5 tagú társaság, sárgarépa, petrezselyem, paradicsom, paprika és hagyma nevetgélve ment tovább. Jókedvű fütyörészésre lettek figyelmesek. Jaj, de jókedvű vagy, Zeller gyökerecske, üdvözlünk! Köszöntötték barátjukat. Hát igen, én mindig vidám vagyok, most pedig különösképpen, hiszen találkoztam veletek. Mi járatban vagytok és merre mentek? Levesóniába megyünk, körül szeretnénk nézni ott egy kicsit. Nagyszerű ötlet! Én is elmennék veletek, ha megengeditek. A 6 tagú kis csapat most már párosával folytatta az utat. Elölment a sárgarépa és a petrezselyem, majd a paradicsom és a paprika. Leghátul pedig tréfás történeteket mesélve hagymácskának a Zeller. Jaj, segítség! Hallották váratlanul a közelből. Azonnal a segélykiáltás irányába siettek, ahol ijesztő látvány fogadta őket. Karalábé próbált a nagy erőfeszítések közepette kimenteni karfiolocskát egy mély gödörből. De sajnos sikertelenül, hiába húzta teljes erővel kiálló leveleit, egyedül nem sokra ment. Karfiolocska meg sem mozdult, és már alig jutott levegőhöz a mély gödörben. Ekkor odaszaladtak a többiek is, elkapták egymás derekát, levelét, hasát, és hangos hurrára kihúzták karfiolocskát a lyukból. A két barát nem győzött hálálkodni a segítőkész társaságnak. Köszönjük a segítségeteket! Szerencse, hogy pont most jöttetek erre, különben karfiolocskának talán örökre a gödörben kellett volna maradnia, ami pedig még gondolatnak is borzasztó. Még egyszer köszönjük! És ti mind merre tartotok? Hova mentek ilyen vidáman? Levesóniába. Nem jönnétek velünk? Hát magatokkal vinnétek minket is? Kívánni sem tudtunk volna jobbat. Éljen! Akkor hát menjünk. Sorakozz! Hangzott el a parancs, majd újra felállt a csapat. Egyszerre nem is 7, hanem 8 lettek. Sárgarépa, petrezselyem, paradicsom, paprika, hagyma, Zeller, karfiol és karalábé. A hosszú úton elfáradtak, ezért elhatározták, hogy megpihennek egy kicsit. Egy terebélyes fa árnyéka éppen megfelelő helynek látszott erre. Amint az árnyékhoz értek, észrevették, hogy a hely már foglalt. Egy gömbölyű káposztafej pihent éppen ott. Csöndre intették egymást, hogy fel ne ébresszék a vándort. De ez úgy látszik meg

0: érezte, hogy idegenek érkeztek, és hirtelen felébredt. Jó reggelt, káposztoskománk! Ne haragudj ránk, nem szándékoztunk megzavarni álmodat.
1: Jó reggelt, barátaim!
0: Egy cseppet sem haragszom, hiszen már nagyon vártalak benneteket. Megtudtam ugyanis a madarak csicsergéséből, hogy levesóniába tartotok. Nekem is régi vágyam már, hogy ellátogassak oda. Ugye veletek mehetek? Miért ne? Minél többen leszünk, annál jobb lesz. És mondjátok csak, az unokaöcsém is velünk jöhet? Az unokaöcséd? No és ő hol van?
2: Itt vagyok!
0: Hallatszott egy cérna vékony hangocska egy levél alól, majd előbukkant Kell Bimbócska álmos kisfeje. Hát persze, mindketten velünk jöhettek. Pihenjünk itt egy szusszanásnyit, aztán folytassuk szaporán az utat. Most már hamarosan Levesóniába érünk, ahol majd kedvünkre kipihenhetjük magunkat. Egy rövidke pihenő után valóban újra útra keltek. Nem sokára meg is pillantották a távolban Levesónia kapuit, ahol már egy nagy fazék hideg víz várta őket. Vidáman ugráltak egymás után a friss habokba, a sárgarépa, a petrezselyem, a paradicsom, a paprika, a hagyma, a zeller, a karfiol, a karalábé, a káposzta és a kelbimbó. Hányan is voltak? Csak nem 10, de igen. Hancúroztak és fogócskáztak, míg finom leves nem lett belőlük. Itt a vége, jó ebédre!
3: Itt a vége, most jövünk le!
4: MMR.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük Önöket ismét a helyzetképben! A forró nyárból lassan átlépünk az őszbe, ami azt jelenti, hogy már javában zajlik, illetve lassan már be is fejeződik az idei termények betakarítása. Mai adásunkban a szőlő, illetve a szüret kerül fókuszba, amelyre nagy hatást gyakoroltak az időjárási viszonyok. Emellett pedig szó lesz a Celjében zajló MOSZ nemzetközi kisiparos és vállalkozói vásárról is. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! Előtte azonban még egy felhívás. A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara üdvözli a mezőgazdaságot és erdészetet segítő intervenciós törvény, valamint a jövedéki adóról szóló törvény módosításának elfogadását. Az intézkedések célja az üzemanyag költségek, illetve a magas termelési költségek terheinek enyhítése. A visszatérítése a 2026. június 4-e és az év vége között felhasznált mezőgazdasági gázolajra vonatkozik. A kamara ezért arra kéri a gazdákat, hogy az üzemanyag vásárlásokról szóló számlákat gondosan őrizzék meg. A számlákon elsősorban a vásárlás dátumának és a megvásárolt üzemanyag mennyiségének kell szerepelnie. A vásárló neve nem feltétlenül szükséges. A kamara később tájékoztatást ad majd a visszatérítés igénylésének pontos módjáról, a határidőkről és a szükséges dokumentumokról. Celjében szeptember 16-án szerdán nyitotta meg kapuit az 58. MOSZ Nemzetközi Kisiparos és Vállalkozói Vásár. Szlovénia és a régió egyik legnagyobb üzleti vásári rendezvényén idén 22 országból 650 kiállító vesz részt, akik több mint 1100 márkát mutatnak be. A szervezők mintegy 50 ezer látogatót várnak az 5 napos rendezvényre. Az idei MOSZ központi témája a kapcsolatteremtés és az új lehetőségek megteremtése. A szervezők szerint a vásár nem csak a kiállítók és a látogatók számára szól, hanem elsősorban azokról a személyes találkozásokról, amelyekből új üzleti kapcsolatok és együttműködések születhetnek. Az idei rendezvény egyik újdonsága, hogy a kiállítást két nagy tematikus részre osztották. A MOSZ Svet Bivanja, vagyis az életvitel világa elsősorban a lakosság számára kínál megoldásokat, míg a másik nagy tematikus egység a MOSZ Svet Poslovnik Priložnosti, vagyis az üzleti lehetőségek világa, ahol a vállalkozás, az ipar, az innováció és a digitalizáció kap főszerepet. A vásárt Janez Janša kormányfő nyitotta meg, aki egyben átfogó szerkezet átalakítást jelentett be. Elmondta, hogy Szlovénia függetlenségének elnyerése óta a közszférában dolgozók száma a korábbi 126 ezerről 196 ezerre nőtt. Mivel a versenyszférában súlyos a munkaerőhiány, a kormány a következő években mintegy 50 ezer adminisztratív dolgozót irányítana át a versenyszférába. Janša hangsúlyozta, hogy elbocsátásokról nincs szó. A folyamat fokozatos és zökkenőmentes lesz. A miniszterelnök kiemelte a bürokrácia csökkentését, a digitális átállást, valamint az oktatási rendszer átalakítását is, amelynek jobban kell alkalmazkodnia a piac valós igényeihez. Anzsel Logár gazdasági miniszter a minisztérium standjának megnyitóján hangsúlyozta, hogy a sikeres gazdasága a jólét alapja. Kiemelte az adóterhek csökkentését, különösen az általányadózó egyéni vállalkozók esetében, és rámutatott. Minden egyes százalékpontos gazdasági növekedés 750 millió euró többletbevételt jelent az államnak. A Szlovén Kisipari és Vállalkozói Kamara elnöke Blaž Cvar pedig stabil, kiszámítható üzleti környezetet és gyorsabb hivatali eljárásokat sürgetett a döntéshozóktól. A vásáron a nemzetiségileg vegyesen lakott terület turisztikai és gasztronómiai kínálatát is bemutatják. A Magyar Nemzeti Közösség gazdasági programjának megvalósítása keretében a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szakmunkatársai is jelen vannak a vásáron. Mellettük pedig a vásáron bemutatkozik a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Központ is. A vásár szeptember 20-áig, vasárnapig várja a látogatókat. Az idei időjárási feltételek ismét korai szüreteket eredményeztek, ami miatt a szőlő nagy része már a feldolgozás következő fázisában, a borospincékben van. Mint ahogy az évről évre megszokott, így a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet munkatársai augusztus eleje óta követték soron a szőlő érésének folyamatát. A mintavételezést a Muravidéken idén is Fehér Marika szaktanácsadó végezte, akinek ez volt az utolsó feladata a nyugdíjba vonulása előtt. Az idei termelési feltételekről a szakember eképpen nyilatkozott rádiónknak.
1: Kezdeném az időjárással. Az idei év mondhatnánk, hogy megfelelő és nem megfelelő volt. Kezdhetnénk a tavaszi fagyokkal, ami nálunk nem akkora kárt csinált. Volt néhány Hellenvölgyi faluban, Pincén, ahol az alacsonyabb fekvésű szőlőkben ottan találhatunk igazán erős fagyást, de ezt utána kihajtott, de nem az a termés, mint ahogyan kellene neki lennie. De ezek a szőlőtermelők általában nagyobbak, akiknek megvan a biztosításuk, és úgyis itten visszakapják akkor a kártérítést. Májusban nagyon korán kezdett a virágzás, mert megfelelő idő voltak, meleg volt, és a virágzás hamar is elvégződött a virágzás. Mondhatnánk, hogy utána június eleje felé, első hetében vége volt a virágzásnak, akkor kezdődött ez az aszályos idő, ami mondhatnánk, hogy tartott egy olyan 2,5 hónapig. Ez nagyon sok volt, nagyon hosszú időszak volt a szőlőre, különösen a fiatal településéken, ezt nagyon meg lehetett látni, nem mindjárt, hanem július végén ezek a sok szőlő elszáradt. Ahol nem volt megfelelően trágyázás, vagy nem volt előkészítve a talaj, mikor ültették, de még találtunk olyan szőlőterületeket is, ahol a 3 éves szőlőterületek, vagy a szőlőtőkék is szenvedtek. De ez szerintem nem olyan gond, mert tudjuk, hogy a szőlőtőkének a gyökerzete nagyon széllel megy, és hogy mindig kap valamilyen csapadékot, vagy valamilyen nedvességet, hogy teljesen nem pusztulnak el. Szerintem ezek újra kihajtanak, csak megint a szőlőtermelőnek fel kell arra figyelnie, hogy nem szabad ezeket a tőkéket megterhelni. Az idősebb tőkéknél, amit láttunk, mondhatnám, hogy júliusban is már voltak külön szőlőfajták. Attól függően milyen a talaj, milyen fekvésű van. Volt, ahol a szőlőszemek kezdtek töppedni, vagyis száradtak. Sok kárt csinált a napsugár is. Azon az oldalon, ahol a nap egész nap sütötte például a szőlőfejet, vagy az a szőlőbogyót, ottan a szőlőbogyó még égett, itten vannak, lehet kiesés olyan 30%-ra is. Ezért mondtuk mindig a zöld munkáknál és a szőlőtermelő, soha ne távolítsa el a levelet azon az oldalon, ahol a nap süt. Van, aki ezt megcsinálta, van, aki nem. Van, ahol a szőlőt fűrt maga kijön a levélből, itt nem lehet akkor segíteni, de akik még megcsinálták a levéleltávolítást az egyik oldalon, és mikor védekeztünk is, permeteztünk peronospora liszharmat ellen, sokkal jobb volt a védekezés. Ami azt jelenti, mondhatnám, hogy az idén igazán nem voltak gondok a betegségekkel. Akik csinálták, vagyis hallgattak ránk, hogy milyen időszakra kell elvégezni a permetezéseket. Igazán, hogy nem szabad lenni neki több, mint 10 napra, különben akkor is, hogyha a hőmérsékletet tudjuk, hogy volt 36-38 fok, akkor is nem szabadott várnunk, hogy nem lesz most betegség. A liszharmat mindig megtalálja magát, ilyen melegségben is, hogy csinálhat nagyobb-nagyobb károkat. Hogyan védekeztek, azt nem tudjuk, de voltak ilyen szőlő, vannak szőlőterületek, ahol a liszharmat elvitte a termést. Nagyon nagy kárt okoz nálunk még mindig a kabóca, vagyis az aranyszínű sárgaság. Ez miatt mondhatnám, hogy ez biztos, hogy csökkenti a mennyiségét a területen, itt nálunk a területen.
0: A szőlő mintavétele a szokásokhoz híven augusztus elején kezdődött.
1: Mindig ilyenkor kezdjük, minden évben 5.-3. augusztus. Akkor mindig csinálnak a Maribori Intézet egy összehasonlítást, és akkor látjuk, hogy hol vagyunk. Különösen itten fontos a súly, a bogyó súlya, akkor milyen a cukortartalom, milyen a savtartalom és a pH. Most mondhatnám, amikor kezdtük, akkor nagyon érdekesek voltak ezek az adatok. Igazán a súlytartalom azt hiszem, hogy 9%-kal alacsonyabb volt, mint a 2025-ös évben. A cukortartalom a 3 öxlével magasabb volt, hogyha így a hete mérjük. De végsőleg még akkor ez majdnem mind egyforma lett. Úgyhogy nem volt semmi eltérés, annyi a cukorfok az magasabb, 9 öxlire, de a súlytartalom még valahogyan visszajött, mert tudjuk, akkor közben jött, voltak ezek az eses idők, és ez mind a szőlő fölszívódott, leveleken keresztül, bogyókon, héjakon keresztül, gyökérzeten keresztül, úgyhogy akkor végsőleg a súly a bogyónak meg is van. És azok a szőlőtermelők, akik például mostan előbb kezdték a szüretet, mert most már néhány éven belül tudjuk, hogy a szőlőtermelő nem is nézi a cukorfokot, hanem a savtartalmat. És a savtartalom az idén is alacsonyabb. A pH magasabb, ami azt jelenti, hogy kicsit lehet, hogy gondok lesznek az erjedésnél, vagyis a must kezelésénél, bor kezelésénél, megint a kén. A kén a fontos, de hogyha mostan megcsináltuk mindent a szüretkor, akkor ezek a gondok nem fognak lenni. Úgyhogy akik mentek szüretelni, van, aki augusztus 15-én, augusztus elején, aki attól függ a szőlőfajtától, és ottan lehet, hogy még nem volt olyan kinyerés a szőlőbogyóból, vagyis a szőlőfejből, mint hogyha most például, amikor most születültek ezelőtt egy hete, vagy két héttel, itt már akkor a szőlőtermelő mindenki meg volt elégedve, hogy igazán jó a kinyerés a szőlőből.
0: Tehát akkor az időjárási feltételek ellenére azt mondhatjuk, hogy viszonylag jól lett az idei termés minőségét, illetve mennyiségét tekintve is.
1: Végsőleg igen. Mondhatnám, hogy most is tegnap is voltam szüreten, nem létezik, hogy mekkorán folyik ez a must. Úgy önlik ki ezekből a préstekből az a lé, cukorfokok 90-ek olasz lizinget, hogyha mondom az olasz lizinget, Rajner lizinget, amiket tudjuk, hogy késő érésű szőlőfajták, és igazán, hogy mennyiségre is, minőségre is, mondhatnám, hogy lehet, hogy ezek a 95 lizinget még kicsit nagyon sok is, mert itt nincsen savtartalom, így ez ilyen, most attól függ a szőlőtermelőtől, mit akar előkészíteni, milyen bort akar a piacra adni, milyen borra vannak neki vevői.
0: És lényegében akkor ebből az idei termésből milyen borokat lehet egyáltalán készíteni, így, hogy már említettük, hogy magasak a cukorfokok, illetve alacsonyabb a savtartalom?
1: Hát mindig lehet csúcsborokat készíteni, magas minőségű borokat előkészíteni, csak az a gond, hogy nálunk a fröccsbor az a ami fontos. Nem? Legtöbbet ezt adunk el, és itt most egy ilyen kombinációt csinálni, de szerintem a szülőtermelők már tudják, hogy a fröccsborba kell ennyi meg ennyi savtartalom, ilyen cukorfokkal, akkor az az ideális, és vannak, akik már előbb leszettek egy nagyobb mennyiséget, vagy vásároltak föl mennyiséget, hogy ebből az előbbi szüretből tesznek ide hozzá, és csinálnak egy olyan fröccsbort, amit egész éven annyi van nekik ebben mennyiségben, hogy egész éven tudnak ugyanolyan minőséget adni akkor a piacra is.
0: A szüretre sor került már Horváth Tomi borász szőlőjében is. A szőlő idei betakarításáról a következőket mondta.
2: Van a családi szőlészetünk, az Csentében van, méghozzá a Kásrahegyen. Mind egy hegyen van, több parcellából áll egybe, de gyakorlatilag az egyikből a másikba lehet fordulni, úgyhogy nem kell messzi menni. Jelen pillanatban körülbelül 3200 tő szőlőnk van. Ez most kicsit kevesebb, mint tavaly csökkentettük, mivel volt egy idősebb ültetvényünk, és nagyon sok volt benne ez az aranyszínű sárgossággal megfertőzött tőke, és azért eztent most a tavaly ősszel kivágtuk, és úgy határoztunk, hogy néhány évet pihentetjük a területet, lehet, hogy kivárva azt is, hogy mi fog történni ezen a téren a szőlészettel. A fajták az a legtöbb olasz rizlingünk van, utána szovinyonunk, furmintunk, van egy kevés sárga muskotájunk és pinot noirunk. A szüretet azt befejeztük, két részben szüreteltük, egyszer szüreteltük a pinot és a sárga muskotájt. Ez volt az első szüret, ez ilyen kicsit szűkebb körben volt. A második nagyobb szüretünk szombaton 12-én volt. Itt nagyon sokan a segítségünkre jöttek, az idén mindent kézzel szedtünk, tavaly géppel is szüreteltünk, de az idén úgy határoztunk, hogy mivel csökkentettük a területet is, ezért kicsit több embert kértünk meg arra, hogy segítseni, és sikerült szombaton a többit, hát a nagyobb részét is leszedni. Hát körülbelül olyan 6500 litert sikerült préselnünk, mindent fajta tisztán préselünk, majd utána vegyítjük a borokat, egy részét musban értékesítjük, egy részét meg a pincében természetesen.
0: És lényegében mennyire elégedettek az idei szürettel? Gondolok itt arra, hogy milyenek voltak az időjárási feltételek, illetve betegségek is.
2: Hát meglepően én elégedett vagyok, bevallom, nem számítottunk ilyen bőséges és minőségi termésre. Azt hiszem, hogy a legalacsonyabb cukorfokot, amit mértünk, az 84 ökszel, az mondjuk egy furmintnál már egy nagyon gyönyörű szint, és még a savak is 8,5-nél meg tudtak maradni, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon minőség, és mennyiségben is, ahogyan említettem, hogy körülbelül 3100 tőkéről azért 6500 litert tudtunk lépréselni, az mennyiségben is azért megadja a magáit. Egészséges volt a szőlőnk, megvédtek egész éven, úgyhogy a rothadás nem indult be, nagyon egészséges szőlőt tudtunk termelni, úgyhogy én üzemében meg vagyok elégedve. Kivétel természetesen az arany színű sárgaság. Ebből a tavaly is már körülbelül olyan 250 tőkét plusz még azt a parcellát kivágtunk. Most az idén, minthogyha valamivel kevesebb lenne, talán az olasz rizlingbe, de mondjuk a furmintot aztant kegyetlenül támadja is, hogy már úgy mondom, hogy már nem tizedéli, hanem már nagyobb részben is beteg a szőlő.
0: A szüret után viszont fontos a pincébe kerülő must megfelelő kezelése is. Fehér Marika a következőket tanácsolja.
1: A tisztaság az a kiinduló pont, az mindenkinek. A szedőedényektől, a morzsolótól, a préstől, minden, az a legnagyobb, a tisztaság az a minden. Utána nem szeretik csinálni a nyálkázást. Tudom, meleg volt, sokan születettek melegben, kezdett erjedni a must, nem bírták lenyálkázni. De abban az esetben is, ha nem nyálkázták le a szőlőket, nagyon fontos volt a fajélesztők hozzáadása, a kénezis. Ezt, hogyha már akkor megcsináltam, most mondja, erjed a mustom, nem fog beletenni fajélesztőket. Ez a legnagyobb probléma. Mert hogyha volt most 90 fok öxlé, vagy legyen, nem tudom, 88, vagy akármennyi, ez az élesztők, azok, amik jönnek, ezek a vad élesztők a szőlőből a présre, ők egy 10 alkoholnál meghalnak, vagy még 8 alkoholnál is, és akkor leáll a must erjedés. És akkor mindenkinek gondja van a tovább elindításra, most hogyha lehűl a levegő, akkor még különösen is. Még az is történik, hogy minden szőlőtermelő nem igazán megy föl minden nap a pincébe. Nem itt laknak, nem ott laknak, messziről nem járnak minden nap. De ez is nagyon fontos dolog. Abban az első hétben, az a 10 napos erjedésnél, attól függ, hogy hogyan erjed a must, megint a hőmérséklet. 18-nál ne legyen magasabb az erjedés, mert akkor tudjuk, akkor gyorsan kierjednek a mustok, akkor nincsenek még az aromák, nincsenek még az extraktok, az mind elmegy valahova. Ezért jó, hogy valami módon lehet hütteni is ezeket a mustokat, különösen akkor, ha meleg szőlő, meleg most jött a pincébe. És akkor a kénezés. A kénezéstől sosem ne féljünk, eleinte ez mind elveszik, ez nem megy bele a mustba, nem megy bele a borba. Akkor megint az első fejtés, vagyis mondhatnám még előbb, a tisztítószerek hozzáadása. Ez is nagyon fontos, hogy minél előbb leülepednek a mag, mert valami jön be, a héj, akármi, valami van, minél előbb lemenjen, letisztuljon, hogy akkor előbb megcsinálhassuk az első fejtést. Az első fejtést általában 2 hétre csináljuk az erjedés után. De ezt is minden kísérletes alapján, hogyha még a mustunk nem is tiszta, vagyis a kierjedt borunk nem tiszta, akkor is csináljuk, mert ebben a bornak magas, ott a hordóban van egy üres hely. Ottan hozzájönnek, jöhet az oxidáció, hozzá megy a levegő, és akkor ez a bor már szenved. És azért kell minden előbb kiénezni, és maximálisan 100 mg-ra, 100-ra. Itt ne féljünk, és akkor többet nem kell kiéneznünk, mikor csak hozzáborogatunk, akkor sok az összkén, sok a másikkén, és akkor ez a borok nem ihatóak végsőleg.
0: Tehát mindent egybevetve beszélgető társaink szerint a 2026-os évjáratot az időjárási viszontagságok ellenére is jó évjáratnak könyvelhetjük el. Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm Bencik Stefán hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!

mondod, hello, hát hogy vagy? Mondom, meg vagyok még. Mondod, hallottál rólam? Mondom, bolond beszél.

Yeah.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Az EU és a szlovén oktatási minisztérium társpénzelésével valósul meg az a projektum, amelyik a kétnyelvű oktatás minőségének a növelését célozza meg a szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén nemzeti közösségben. Ezen belül került sor az óvodai zenei nevelés fejlesztésére, amit az óvodapedagógusoknak és zenetanároknak szerveztek meg. A projektumról és a képzés második részéről, amit ezen a hétvégén tartanak, Balaskó Enikő, az MMÖNK szakmai munkatársa mondott többet. A riporter Botka Ágnes.
2: A pedagógusok a KATISZ rendszerében jelentkezhettek a továbbképzésre, amit ugye az oktatási intézet kezel. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 18 jelentkezés volt. Sajnos jóval kevesebben vannak, de nyilván ez betudható az időpont változásának is. Illetve a középiskolás diákokat vártuk, elsősorban a magyart anyanyelvként tanuló diákokat, hiszen ők az MMNK ösztöndíjában is részesülnek, tehát akik az óvodai nevelés programban tanulnak, de az iskola küldte azokat a diákokat is, akik a magyar nyelvet környezetnyelvként tanulják.
3: A képzést Gró Ilona, a Ringató Zenei Nevelési Módszer alapítója vezeti.
4: Én azt szeretném ez alatt a két nap alatt átadni a pedagógusoknak, itt az itteni kollégáknak, hogy higgyenek a művészet erejében. Tehát a művészet nevelő hatásában. Én a zenével foglalkozom elsősorban, de a művészet sok

0: Arról beszéltünk itt, hogy nem szabad hagyni, hogy kiüresedjen a lelkünk, mert akkor nincs miből adni a gyerekeknek. Tehát én szeretném, ha ők is tudnának saját maguk számára elraktározni, privát emberként is elraktározni olyan zenei anyagot és olyan gondolatokat, amivel hát így töltekeznek, és talán olyan pedagógiai tudást is tudnak magukkal vinni, amit majd a gyakorlatban is a gyerekek között is hasznosítani tudnak. Én itt voltam már tavasszal, akkor elsősorban a bölcsödésekről beszéltünk, picit érintettük az óvodát. Most egy picit érintjük még a bölcsödét, tehát így visszanyúlunk az elmúlt tavaszi két nap tartalmára, és most elsősorban majd az óvodáról lesz szó.
1: Anita Balaic a Lendvai óvodából érkezett.
2: Ez a képzés nagyon hasznos, új énekeket tanulunk, mégis a magyar nyelvet halljuk, és elbeszélgetünk, mondom, mindig valami újat hallunk, tanulunk is, és mégis az óvodában ezt bevihessék a gyerekeket is, ők is hallanak valami új énekeket, hogy hallják ők is, hogy a mondta, a ritmust hallják.
1: A Rába vidéken a szlovén nyelv értékeinek a megtartása hasonló nehézségekbe ütközik, mint a Mura vidéken a magyaré.
3: Orbán Nina vagyok, az Apát István falvi óvodában dolgozok nyelvi asszisztensként a Rába vidéken, és hát felmerült ennek a továbbképzésnek a lehetőség, és nagy örömmel érkeztem ide, habár tehát annyira nem vagyok zeneileg képzett, de érdekes meghallgatni. Ott az én feladatom, tehát a szlovén nyelv hagyományának a tovább adása, vagyis ápolása. Ugye most itt minden magyarul folyik, de szerintem ugyanúgy, tehát a gyermeknevelés az ugyanúgy folyik szlovénul is, magyarul is, tehát a módszerek ugyanazok, tehát csak a nyelv más. Nekem pont az volt a gondom, hogy szlovén nyelvben találni hasonló mondókákat, népdalokat, népmondókákat, bármit. Tehát most mondjuk, ami legközelebb hasonló ehhez, Muraszombatban működik a Kalilenice elnevezés, ilyen kör, azzal tudok magamnak segíteni. Tehát a Rába vidéki szakmai napokra meghívták Kavas Simonkat, Jasát is, és ő mutatta be, tehát ezt a szlovén nyelvű ringatószerűséget, és nagyon jól fogadták az ottani óvónők, nagyon tetszett nekik, mutatott példákat is, ilyen úgy hasonló, mint itt közös mondókázás, éneklés volt, és tényleg örültek neki, hogy van ilyen is.
1: 56 filmvetítését, 3 műhelymunkát, több kerekasztal beszélgetést ígért az első Storyland című filmfesztivál Muraszombatban. A szervezők a filmművészetet kívánták közelebb hozni a filmművészet iránt érdeklődőknek. A ma este ünnepi díjkiosztóval záruló fesztivál vendége volt Bollók Csaba filmrendező, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem filmművészeti intézetének vezetője is, aki sok éves tapasztalata alapján fogalmazta meg észrevételeit. Botka Ágnes beszélgetett vele.
4: Első alkalommal rendezték meg a muraszombati Storyland filmfesztivál. A Storyland az egy jó elnevezésnek gondolom, ugye a történetek földje, és hogyha valahol, akkor itt Közép-Európában garmadával vannak történetek, amiket el lehet mesélni, és természetesen a szomszédos országokból, vagy a világ más tájairól is szívesen nézünk történeteket. Amikor filmet készítünk, akkor készítünk egy 5 perces mutatót a filmből, amit pilotnak hívunk, és ez megmutatja a filmben érintett producereknek, társproducereknek, hogy milyen jellegű lesz a film. Tehát ez még nem kerül be a filmbe, de egy ilyen demonstráció, hogy milyen lesz. Most úgy érzem, hogy ez az első alkalommal rendezett fesztivál, ez egy ilyen pilot fesztivál, tehát helyet foglalt a városba, megnevezte magát, és aztán az igazi munka itt kezdődik majd, hogy hogyan lehet felépíteni egy fesztivált. Ez körülbelül 4-5 éves munka, ahhoz, hogy mindenki tudjon róla, a környéken tudjanak róla az emberek, jól kommunikáljanak, jussanak el a hírek az emberekhez. Itt most azért voltak hiányosságok, hogy érdemes azért plakátokat készíteni egy fesztivál. fesztiválon érdemes szórólapokat készíteni. Itt az online meghirdetés az nem biztos, hogy működik, mert annyi minden van az interneten, hogy mire az ember megtalálja, vagy elindul keresni, aztán már máshol köt ki, ugye ez nem annyira szerencsés, úgyhogy kell, hogy papír alapon plakátok és műsorfüzetek legyenek. Ez szerintem sokkal több néző lett volna, hogyha ezen a téren is jobban oda teszik magukat.

0: de egyébként nagyon kedves mindenki, és azt remélem, hogy jövőre többen, két év múlva még többen lesznek, és aztán ez a helynek az egyik jelentős kulturális eseménye lesz, hogy mindenkit szeretettel vár, én most vendég vagyok, de a szervezők nevében is mondhatom, hogy mindenkit szeretettel várnak a jövőbeni Mura szombati Storyland Fesztiválra.
1: Konkrét feladattal várták önt a műhelyről néhány szót.
0: Egy ilyen műhelyen, ami a fesztivál 5 napja alatt történik, és 3 napos, ez lényegében egy ilyen kis kurzus vagy mesterkurzus. Azok, akiket érdekel a forgatókönyvírás vagy a színészet, akkor jelentkezhetnek, és egy ilyen kis csoportos foglalkozásban valóban tapasztalt alkotók foglalkoznak a jelentkezőkkel. Nem kell professzionálisnak lenni, nem kell színész hallgatónak lenni, tehát bárki jöhet, és bizonyos alapokat kap, vagy megtapasztal egy ilyen közös, azt mondanám, kicsit a dráma játékokhoz hasonló formában gyakorlatokat készítünk, és akkor megnézzük, hogy mi az, ami színpadra kívánkozik, mi az, ami mozi vászonra kívánkozik, mi az, amit elhiszünk, mi az, amit nem hiszünk el, ha nem hiszük el, miért nem hiszük el, ha elhisszük, miért hiszük el. Tehát itt a színészi játéknak a finomságairól van szó. Annak is ajánlható, aki nem akar színész lenni, de lényegében a saját személyiségének a kiterjesztése, vagy a tapasztalatok szerzése céljából nagyon hasznos lehet mindenkinek.
1: A beszélgetés folytatását a Horizont egyik következő adásában hallhatják majd, amelyben Baranyi Benő, fiatal filmrendező is mesél a Zanox, Kockázatok és mellékhatások című filmjéről, amit a Muraszombati Fesztiválon is bemutattak. Két évente rendez nemzetközi kutyakiállítást a Lendvai Kinológiai Egyesület. A 24. és 25. CACIB nemzetközi kutyakiállítás szombati eseményére 377, a vasárnapira 379 kutyát neveztek 126 fajtából. A Lendvai Városi Sportparkból Göncz Edit hozott riportot.
2: A Lendvai Kinológiai Egyesület 1981-től működik megszakítás nélkül. Az első nemzetközi kutyakiállítást 1987-ben rendezték meg, és a hagyományoknak megfelelően idén sem maradt el a verseny, hangoztatták a megnyitón, melyen Magyar János polgármester többek között kiemelte.
3: Biztosan állíthatom, hogy ezen a hétvégén községünk a gyönyörű kutyák és négy lábúvá barátainak, szerelmesének valódi találkozóhelyévé a kutyás élet központivá válni.
2: Pozsonec Robert, egyesületi elnök, a rendezvény jelentőségére utalva, a kutya az ember életében betöltött szerepéről, az egyedülálló és különleges kapcsolatról, a feltétel nélküli szeretetről, hűségről is beszélt. Hári Árcson, a Szlovén Kinológiai Szövetség elnöke is köszöntötte a résztvevőket. A szervezők és a bírók társaságában volt Sinko Stefán, a Lendvai Kinológiai Egyesület alapítója, első elnöke is, aki a következő gondolatait osztotta meg velünk.
4: Én nagyon örülök annak, hogy a hagyomány megy tovább. Ez egy nagyon fontos dolog, tulajdonképpen bárhol, bármilyen egyesületben, nem elég az, hogy valaki megalapít egy egyesületet, annak élni és dolgozni is kell. És Lendván ez sikeresen sikerült, és reméljük, hogy továbbra is működni fognak a tagok. Látok egy pár fiatal, aktív tagot az egyesületben, az elnök is nagyon aktív, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy tovább megy a hagyomány, és én tényleg ennek nagyon-nagyon örülök.
2: A nemzetközi kutyakiállításon a szakmai munka során a bírók feladata, hogy az adott előírásokhoz mérjék a ringben felvonuló kutyákat, mondotta Kotlár Robert, nemzetközi bíró.
5: Tökéletes kutya nincs. A mi dolgunk bíróknak az, hogy megtaláljuk az épp benevezett kutyák közül azt, aki a legjobban megközelíti ezt a tökéletes állapotot. És hát a mai nap is erre törekedtem, hogy aki szerintem a legjobban megközelíti ezt a tökéletes állapotot, az nyerjen. És ilyenkor ugye figyelni kell nem csak azt, hogy milyen az anatómiai felépítése, azt is, hogy hogy mozog, a funkcióját hogy tudja ellátni azzal a felépítéssel, ami van neki, ez egy vadászkutyánál ugye nagyon fontos. Szóval ez egy összetett feladat és összetett szempontrendszer. A mai napon két fajtát bíráltam a kettes csoportból, a hovavartokat, illetve a pireneusi hegyi kutyákat, és a hetes csoportból, tehát a vizslák és szetterek csoportjából a vizslákat és szettereket. Nem volt túl sok kutyus, de elég jó minőséget kaptam mára.
6: Délután még lesz feladata?
5: Igen, a délutáni Best in Show-ba, amire emlékszem, hogy biztosan én választom ki a legszebb vadászkutyát a hetes csoportból, illetve azt hiszem a párok vagy tenyész csoportok versenyét is én fogom elbírálni.
2: Posgai Tamás Győrből érkezett, egy rendkívül társaságkedvelő, kiegyensúlyozott Golden Retrieverrel.
7: Ez a kutya, ez 3 éves, magyar champion, szlovén champion, a junior osztályban meg CIB junior, tehát magyar, szlovén és szerb junior champion, de felnőttben magyar és szlovén. Hát minden Golden Retrievernek nagyon családbarát az a kutya, de ugye ők vadászkutyák, tehát Magyarországon ahhoz, hogy tenyészteni lehessen a kutyákat, kell képességvizsgát csinálni, nyilván nekik megvan, aztán lehet ezt tovább vinni, hogy munkavizsgát is csinálnak, az jelen pillanatban folyamatban van, járunk velük versenyekre, tehát kiállításokra, illetve dolgozunk is a kutyákkal, tehát vadászatokon.
6: Ma milyen célokkal érkeztek Lendvára?
7: Felnőtt interchampion címet tűztük ki magunknak, ugye ahhoz kell 4 cacip címet nyerni, 2 Magyarországon, 2 meg Magyarországon kívül valahol, úgyhogy champion osztályban neveztünk, szeretnénk cacip címet nyerni, és akkor már csak egy kell, hogy a nemzetközi interchampiont is megkapjuk.
2: A délutáni Best in Show adásunkkal egy időben zajlik ma. Azt követően ringbe lépnek a kutyafajták legjobbjai és a csoportgyőztesek. A holnapi program 9 óra 35 perckor folytatódik, a szépségverseny 15 óra 30-kor indul, amikor kiderül, mely kutyák vihetik haza a legrangosabb címeket. Előtte kiválasztásra kerül a Muravidék legszebb kutyája is. A kiállítás látogatói megcsodálhatják a kutyák sokféleségét, láthatják a felvezetőkkel való jó együttműködésüket, tanúi lehetnek rátermettségüknek. A belépés ingyenes.
1: Kedves hallgatóink, a szombati terepjáróban Botka Ágnes és Göncz Edit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Újvidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.